0: Ennyi Gyula Jezsuita gimnáziumtól vagyunk egy ötfős csapattal. Azt tudom mondani, hogy nagyon jól felkészültünk, minden héten egyszer volt felkészítés, viszonylag hatékony volt. A legelső kárhelyünk egy falmászási eseménynél volt, ott az egyik embert nem mutatták be jól, a krétára azt hittük, hogy nem lehetett eldönteni, hogy krétaporos, vagy sápadt az emberünk. Ez volt az egyik kifogásunk, de ez már mellékes. De mindez félretéve nagyon jól érezzük magunkat, itt nagyon fel vannak készülve az egész eseményre, vannak mindenféle ilyen állomások közti szórakozás, kaptunk sok kaját, én legalábbis nagyon meg vagyok elégedve, mint csapatkapitány. Mind a csapatommal, mind az egész eseménnyel.
1: Hogyan láttad a szituációkba, akár ti magatok, akár az önkéntesek, mennyire élik bele magatokat, úgymond ez bennetek hogy csapódik le, hogy ennyire élethűek a kárhelyek?
0: Azért hát nyilván sokkal élethűebbek, mint amit ott gyakoroltunk, de egyébként nem baj, hogyha látunk egy durvábbat is, például ezt. Ki tudja, hogy mikor fog jönni a sokhoz való hozzászokás.
1: Nektek ez milyen tapasztalatot ad pluszba, akár a csapatnak, vagy a tudás terén, életben, mit jelent számotokra ez a verseny, milyen pluszt ad?
0: Ez nem kérdés, hogy rengeteg mindent ad nekünk ez az elsősegélyi gyakorlat. Hát nyilván az elsősegély, hát mondhatni, életet mentetünk vele, nem mellesleg még a jogsinak is egy kötelező része az elsősegélynek a tudása.
1: Te személy szerint, hogy a csapatban van-e olyan, aki egészségügy felé kacsingat, vagy afelé szeretne majd tovább menni?
0: Szinte az egész csapat mondhatni egy biológia osztályból van, de ahogy látom, egyébként több panaszt is tettek arra, hogy nem gyakorlatosabbak az általánosnál.
2: Kedves hallgatóink, idén első alkalommal adott otthont a miskolci Szeleta Park látogató központ a Magyar Vöröskereszt 54. országos elsősegélynyújtó versenye Borsodabaúj Zemplén vármegyei fordulójának, ahol izgalmas és életszerű helyzetekben mérhették össze tudásukat az ötfős gyermek, ifjúsági és felnőtt csapatok. A vármegyei fordulóról az első helyezettek jutnak tovább az országos döntőbe, amelyet a tervek szerint 2026. szeptember 12-én rendeznek meg. A megmérettetés célja az, hogy minél többen tisztában legyenek azzal, mit kell tenni vészhelyzet, baleset esetén. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallották.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Valódi választ, valódi egyeztetést, valódi vizsgálatot vár a magyar kormány a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés ügyében az osztrák féltől, jelentette ki a miniszterelnök az uniós állam és kormányfők kétnapos brüsszeli tanácskozása után újságíróknak nyilatkozva. Magyar Péter a vizsgálatokról azt mondta, el tudjuk végezni magunk is ezeket, és mi is tudunk akár az Európai Unióhoz, akár bárkihez fordulni, de én még adnék egy esélyt annak, hogy ezt közösen megtegyük. Hozzátette, alapvetően az a szabály, hogy ha valaki szennyező anyagot hozott egy másik országba, akkor azt vissza kell vinni. Ha nem tudunk gyorsan megállapodni az osztrák féllel, akkor ezt Magyarországon le kell egy veszélyes hulladéktárolóba rakni, utána onnan ki kell venni, ami óriási költség, úgyhogy ha én lennék a károkozó, akkor nem akarnék kétszer-háromszor fizetni, de minden esetre a magyar állam lépni fog, fogalmazott Magyar Péter. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport. Tájékoztatásuk szerint a Vasúttársaság a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Emellett kiemelten kérik az utasokat, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra. A Volán Budapesten két helyen, a Kelenföldi, valamint a Népliget autóbuszállomáson, ezen kívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon oszt ásványvizet, többek között Debrecenben, Egerben, Miskolcon és Nyíregyházán is. Több forgalmas állomáson, így a nyugati és a déli pályaudvaron, valamint Debrecenben és Pécsen párakapuk is működnek, amelyek helyszínét a következő napokban tovább bővítik. A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázaton új vezető választására a közmédia élére. Erről beszélt Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében. A média törvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a független és szabad közmédia felé. Emlékeztetett, miniszteri biztos koordinálja majd a közmédia átalakításának folyamatát, különös hangsúllyal a társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel való párbeszédet. Tar Zoltán kiemelte, a céljuk az, hogy egy olyan közmédiát hozzanak létre, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív. A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül átfut a parlamenten, amellyel új korszak kezdődhet, és lehetőség lesz pályázat útján új vezető választására a közmédia élére. Bejelentette lemondását a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán arról számolt be, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működése továbbra is biztosított. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített a fiatalok és gyermekek képernyő és közösségi média használatát vizsgáló felmérésből. A brüsszeli testület közölte, az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, és napi több mint 6 órát hétvégén. Azok, akik 10 éves koruk előtt kezdték használni a közösségi médiát, napi 7,5 órát töltenek képernyő előtt a hétvégén, szemben azokkal, akik 14 éves koruk után kezdték el használni. Esetükben a képernyő használat ideje hétvégén átlagosan 5,7 óra. Az adatok szerint a 13-18 év közötti serdülők több mint 40%-a gondolja úgy, hogy túl sok időt tölt a képernyő előtt. A serdülők nagyjából egyharmada stresszesnek, szomorúnak vagy társadalmilag kirekesztetnek érzi magát a közösségi média miatt. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt derült, napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Egy-egy záporzivatar az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul. Hajnalban 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Mess Attila vajdasági színész lesz, aki nem csak a színpadon, de a tengeren is mond verseket.
2: Pont Sanremo-ban voltam, nem voltam nagyon sok dolgom a hajóval, minden este kiültem a partra, néztem a naplementét, és elolvastam Petőfinek az összes versét, vagy kiírtam, hogy melyikeket tartom érdemesnek arra, hogy a saját szórakoztatásomra fölmondjam kamerának.
1: Mai vendégünk tehát Mess Attila. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Mes Attilát úgy szokták emlegetni, mint a vajdasági jachtművészt és színkapitányt. A színész a tanulmányait az Újvidéki Művészeti Akadémián végezte, sokáig a Szabadkai Népszínház társulatában játszott, ma pedig jachtkapitányként járja a nagyvilágot, de nem fordított hátat a színészetnek és az irodalomnak. Már is mesél nekünk arról, hogy hogyan kapcsolódik össze a hajózás és a művészet. Az interjút az egyik tanítványom, Vajda Noa, szegedi kommunikáció szakos egyetemista készítette.
2: Mikor kapcsolódtál először a színészettel?
3: 1974 óta van Művészeti Akadémia Újvidéken, és szerintem nem nagyon volt még arra példa, hogy valaki ne színházon keresztül jusson be az akadémiára, mert én például kivétel erősítő szabályvonal vagyok. Én ugyanis nem a színházon keresztül szerettem meg a színész munkáját, ha lehet mondani. Hatalmas filmofil voltam, tehát folyamatosan filmeket, sorozatokat néztem, és engem ott nyűgözött le igazából az, hogy van egy ilyen szakma. Nem a színháznak az illata, az attitűdje, az élősége az, ami engem megfogott annak idején. Ez később következett be bennem, hogy ez átfordult és izgalmasabbá vált bennem, de a filmek világa volt az, amit szerettem. Az, hogy kicsit klasszikus, meg lehető közhelyes, és ez a bármi lehet büntetlenül, neked érdekesek voltak a világok, amiket láttam, és arra vágytam szerintem. Talán nem egészen pici gyerekkoromban, de ilyen süldőt én tínédzser koromban, hogy lehessek tulajdonképpen bármi. Furcsa világban nőttem fel, hogy a Szabadkán volt egy úgynevezett híres Risztics korszak, amikor egy Gyübüse Risztics nevű rendező tartózkodott itt Szabadkán, és tulajdonképpen összeolvasztotta a magyar és a szerb társulatot egy ilyen váratlan húzással, és ilyen furcsa kísérletező színházat csinált. Ez a Risztics korszak, azt kell tudni, hogy próbált egy ilyen univerzális nyelvet használni, hogy nem voltak magyar vagy szerb előadások, hanem minden előadásban ilyen vagy vegytisztított, vagy ilyen kacsvaszosan összekevert nyelvezettel beszéltek. Ezzel próbálta olyan internacionálissá tenni a színházat. Valószínűleg ebből az okból kifolyólag az iskolák már nem szerveztek abban az időben színházlátogatásokat. Az egyik első színházi élményem az viszont egy Zenit című előadás. A Risztics korszakban volt, akiről azt is tudni kell, hogy olyan furcsán próbálta bejátszani a különböző tereket. Tehát ez az előadás ez úgy működött, hogy beszálltunk egy autóbuszba, ami kivitt bennünket Parizsra, a vasútállomásra, ahol fel volt állítva két vagon, amiben betereltek bennünket, ránk csukták a vagonnak az ajtaját, és ott kezdődött bent az előadás. Ami egy furcsa élmény volt számomra. Előtte max a gyerekszínházból ismerhettem egyáltalán a színház világát, hogy fönn van egy élő ember, én meg lent nézem azt egy az egyben, de az, hogy engem egy ilyen furcsa helyzetbe tesznek be, számomra teljesen ismeretlen volt. Nekem izgalmas volt. És aztán még egy előadást láttam, és abból csak pici emlékfosztályok maradnak meg, hogy egy ilyen színpadon föl volt építve egy ház belső, de valahogy olyan érzésünk volt, mint egy ilyen átlátszóak lennének a falak. Tehát nekem a két első színházi élménye nem is ez az igazi klasszikus színházi forma volt, hanem pont ez a kísérletező színházi forma. Lehet, hogy kiadott utána az én színházi érdeklődésem, mert mai napig is nagyon szeretem a nem klasszikus formákat játszani, meg művelni, a klasszikus formákat szeretem jobban, de nézni meg viszonyatosan szeretem azt, ami elrugaszkodik ettől. Most a Risztics korszakában arra rengeteg példa volt, hogy a városnak a főterén játszotta az előadást, vagy kivitte az embereket a Palics partjára, vagy a palicsi sétányon két oldalt álltak az emberek, és ott tartott az előadás, meg egy gyerekszínház előadás, amiből egyetlen kép maradt meg, hogy egy hajónak az orra föl volt építve, felint nézünk fel, és az így valamilyen formában mozgott. Valószínűleg gyerekkoromban így lenyűgözhetett, hogy lehet egy hajó fönn a színpadon. De ennyi. És aztán nekem zéró színházi élményem volt egészen az akadémiáig.
2: Az Újvidéki Művészeti Akadémia után mi volt a következő lépés? Ugye a Szabadkai Népszínház társulatába kerültél.
3: Az osztályomat, ezt a 10 embert szokták ilyen az arany generációnak nevezni, vagy az arany 10-es. Ahányan elkezdtük, azok mind befejeztük, ezért is egy ilyen arany generációnak számítottunk, és azért is, mert egy hihetetlenül szerencsés generáció volt a miénk, úgyhogy mi még harmadéves korunkban már megkaptuk a színészi munkahelyeinket, hiszen itt a délszláv háborús időszakról beszélünk, azt hiszem, hogy abban az évben talán 5 vagy 6 szerződéses színész volt az Újvidéki Színházban, Szabadkán pedig pont azt az évet fogtuk ki, hogy a Szabadkai Népszínházat, akkor Kovács Fügyes, aki átvette a színház művészeti vezetését, oda tettek egy közgazdász igazgatót, az a városnak a jó húzása volt Edu Dázs Zsuzsanna személyébe, hogy jogilag tisztázzák le, és próbálják meg újraindítani a színházat. És mi pont akkor érkeztünk meg. Mi egy üres színházba érkeztünk meg, és úgy építettük fel a társulatot, hogy mi ezért is számítunk egy ilyen aranygenerációnak, hogy mindenki, még be se fejeztük az akadémiát, és már munkahelyünk volt. Hát az Újvidéki Színházban landoltak, mi a többiek a Szabadkai Színházban. Ugye megkérdeztek bennünket, hogy hová szeretnénk, de aztán ezt a kérésünket nem mondhatom, hogy maradéktalanul teljesítették, mert én konkrétan például az Újvidéki Színházat kértem abban az időben is, hogy a Szabadkai Színházhoz kerültem, és mi a semmiből kezdtünk színházat csinálni. Tényleg ez a Risztics utáni korszak, ez a teljes nincstelenség volt. És én azt hiszem, az első színházi előadásom az a Hazudj inkább kedvesen című karácsonyi komédia volt, egy ilyen bűnügyi komédia. A hulla a kanapé alatt, én játszottam a betörőt benne, aztán 4 évig repertoáron volt az előadás, nagyon szerette a közönség, hát ki volt éhezve a Szabadkai közönség eleve a magyar színházra. Volt egy ilyen hihetetlen űr előttünk ezzel a Risztics korszakkal, amit mi voltunk hivatottak betölteni. És ebből a szempontból nagyon szerencsések is voltunk még azért is, mert ugye általában a színész életében a színészi érés fázis az ugye nem ott fejeződik, hogy kijárja az akadémiát, és akkor 4 éves korában ő kiesik, ezt már fantasztikus alakításokat tud hozni. Általában egy érés folyamatra van szükség. De rendezőkkel dolgozva, akik tudják vezetni a színészt, akkor biztosabbá válik, tisztázza a reakciós idejét, a színeket helyre tudja magában rakni. De nekünk ez a folyamat nagyon gyors volt, mert ugye bekerültünk egy színházba, ahol nem volt idősebb generáció, nem volt egyáltalán színész, mi voltunk a színészek benne, tehát nekünk már tulajdonképpen nagy feladatokkal kellett megbirkóznunk, de úgy nekünk, mint az újvidéki színházasoknak is. És mi elég gyorsan értünk. Persze nyilván majd az utókor, meg a színház történészek fogják megmondani, hogy vajon jól érlelődtünk-e, szerintem igen, amellett pedig nagyon izgalmas szerepeket játszhattunk.
2: Mi volt a legmeghatározóbb darab a szerep, amit játszottál, vagy amiben játszottál?
3: Ugye a színész életében elvileg ugye minden szerep, amit rábíznak, az valamilyen formában egy kihívás kéne, hogy legyen, építkezik önmagából. Én így tudtam mindig megközelíteni egy-egy kedvenc szerepemet, hogyha mondhatunk ilyet, de igazából nekem általában kedvenc előadásaim voltak, amik valamilyen formában lehetőséget nyújtottak arra, hogy ne csak azt érezzem, hogy valami fajta repetícióban van része. Mert ugye a színész az megcsinál egy szerepet, jobb esetben eljátsza 25-ször, 50-szer, ha a közönség imádja, akkor 100-szor, de nekem igazából mindig azok volt az izgalmas előadások, amikben azt érezhettem, vagy hihettem, hogy minden estén valahol egy picikét más. Vagy én magam is mindig a játszás alkalmával élek, vagy értek meg valamit. Ezt most már persze én a másik oldalról is tudom, mert nagyon sokat rendeztem, ugye olyan helyzetbe hozni a színészt, hogy ez nem csak megcsinálja másfél hónapja alatt ezt a bizonyos karaktert, hanem utána még van lehetősége megérteni, megérlelni azt a szerepet. Rendezőként nyilván én biztosítom most számukra, annak idején meg nyilván számomra ezek más rendezők biztosították, de én azokat a darabokat szerettem, amiben úgy érezhettem magamat, hogy minden játszáskor valami újat fölfogok erről a karakterről, vagy erről a világról. Például a Szabadkai Kosztályadősű Színházban volt egy relatív közönség sikert, nem túlságosan arató előadás. Ezt nem mondhatjuk, hogy dőltek rá nézők. A Danilo kis Siratófa című produkciójára, amit Szaboda Tibor rendezett, az akkori igazgatója a Kosztályadősű Színháznak, de egyébként évfolyam társam is volt. Kitűnő színházi szakember, ilyen két lábon járó enciklopédia volt, összegyűrt 2-3 Danilo kis novellát, regényt egy színházi előadássá, és az valami olyan furcsa költői módon tudta megcsinálni, hogy én, aki játszottam benne, én bevallom, most már így a 25-30 év táblatában nyilván magamnak is bevallhatom, meg a nézőnek is, én nem feltétlenül értettem, hogy én mit játszok ahol. Szerettem a karakteremet, szerettem a helyzeteket, de én nem értettem, hogy ez a darab miről szól. Ezt csak később értettem meg, és ezért volt izgalmas pont konkrét ez a darab, mert lehetősége nyúlt arra, hogy egyébként is specifikus volt ez az előadás, mert úgy volt kitalálva, hogy a kétszer bejött a színpadra, azonnal már nem távozott, tehát mi tulajdonképpen néztük utána a többieknek a jelenetét, és ahogyan néztem a jeleneteket, a saját dolgomat végeztem, értettem meg előadásról előadásra, hogy mi a francot akart a Szabada Tibor ezzel a szöveggel, meg ezzel a mindjövővel, ezzel a világgal elmondani. De ugyanakkor volt például arra is példa, megboldogult Péter Ferenc színész kollégám és rendező kollégám, ő rendezett egyszer egy tasnádi darabot, a Közellenség címit, amiben Lajkó Félix készítette a zenét, és egy vajdasági underground operetnek tituláltuk ezt a szöveget akkor, és abban egy ilyen valószínűleg pszichésen, labilis személy Kelet-Játszon Nagy Vencelnek hívták, mi csak a szép módszerrel mondva a szemeteknek a kapitányát, vezetőjét játszottam, és ez meg komplexitásában, összetettségében volt egy izgalmas szerep. És nagyon érdekes világa volt annak az előadásnak, egy ilyen akkor cyberpunk-szerű színpadi kép volt, a bruháink is ilyen nem korhoz illő valamik voltak, a zene, amit a Lajkó Felix készített hozzá, az is ilyen érdekes keveréke volt a szinti és a klasszikus zenének, amiről híres a Lajkó Felix, és ettől kapott egy olyan furcsa milliót ez a világ, de nagyon jó volt belelépni este 7:30-kor, de nekem nagyon izgalmas volt magamra öltenem ezt a figurát, és ott nem bántam, hogy mindig ugyanazt játszom, ugyanazokat a helyzeteket játszom.
2: A Kishegyesi Szép Szó táborban, ami a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének a tehetségvonuló műhelye, évről évre készít aztán versmondó gyerekeket, és verspárkészítőként is tevékenykedsz. Ez mellett pódiumművekben is szoktál szerepelni. Mit ad neked a versek világa?
3: Van ez a furcsa nyelvünk, amit úgy hívnak, hogy magyar, az egyik leggazdagabb nyelvnek számít, de persze könnyen mondhatjuk mi, nem tudom, francia, nyilván a francia is egy gyönyörű szép nyelv, és valószínűleg fantasztikus irodalmi művek születnek francia nyelven is, de én ezt nem beszélem, viszont a magyart igen, és a magyarról tudom, hogy lehetőséget ad arra, hogy mi nagyon sokféleképpen fejezzünk ki gondolatokat és érzéseket. Ennek még izgalmasabb formája szerintem a vers, ami egy hihetetlenül tömör forma. Egy csát novellával lehetne párhuzamot húzni, hogy két oldalas az egész, de valamitől mindig úgy érzem a csátnál, amikor elolvasom, hogy annak a karakternek, aki mindösszesen két oldalon jelenik meg, az egész életét ismerem. Mert most a versnek kell ezt megcsinálnia, vagy mindösszesen néhány sorban, vagy rímekkel való játékban, szavak furcsa egymás mellé rakásával játszva kell, hogy elmondjon hatalmas dolgokat, akár egész emberi sorsokat, és ezt teszi nagyon tömör formában. Én ezért szeretem ezt a formát, ezért szeretem ezt. A másik meg az, hogy lehetőséget ad arra, hogy az ember akár profiként, akár most csúnya szóval élve nyilván a hétköznapi ember, és hogyha úgy dönt, hogy verset mondjon, akkor lehetőséget kap arra, hogy csiszolja még inkább saját magát, hiszen ezekkel a rövid, néha kacifántos, néha egyszerű, de mégiscsak tömör formájú mondatokkal kell megpróbálni a sok érdekes dolgot elmondani. És ez nem könnyű. Szerintem tanítható, nyilván kell hozzá egy alapvető képesség, a képesség egy külső szemmel nagyon ügyesen csiszolható, és megéri, mert aztán visszaköszön az embernek az énjébe. Magyarán, amikor éppen nem verset mond, akkor is visszacsöng benne az, hogy valamitől ez az ember tud közölni tőmondatokkal, vagy tud közölni kacifántos szinte nem magyar mondatokkal. Ez az, ami számomra izgalmas benne. Szeretném hinni nyilván azt, hogy ezt mindenki így érzi, amikor verseket olvas, hogy valamitől az a világ, amit ez a költő, akár ebben az egy versében, akár az egész életművében képviselt, az szól nekem valamiről, az viszel engem valahová. Én ezért szeretem a verseket, és amikor azt meg tudom érezni vagy látni, hogy egy gyerek fog egy szöveget, és ez olyan fantasztikusan találkozik vele, hogy egyszer csak az, amit a költő el akart mondani, az ő mondani valójában, a vers mondónak a mondani valójában válik, ez egy ilyen picin csoda.
1: Kedves hallgatóink, már is folytatjuk a beszélgetést Mes Attila, a vajdasági színésszel. Most következzenek a hírek, maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az országban szombaton 0 órától kedd éjfélig, ami azt jelenti, hogy előre láthatóan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. A hirtelen jött kánikula megterhelő mindenki számára. Dóka Imre, a katasztrófavédelem helyettes szóvivője elmondta, az országos tiszti főorvos is ajánlást tett közzé az egészség védelme érdekében, emellett nem csak a szervezetünkre, a környezetünkre is figyelni kell. Egy ilyen forró napon akár 70 fokra felmelegszik egy autó belső tere, már egy félig napos, félig árnyékos helyen is. Ha van benne valaki, az autó pedig parkol, azonnal hívjuk a 112-t. A hőségben ugrásszerűen megemelkednek a szénmonoxiddal összefüggő riasztások is, ugyanis csökken a kémények húzat hatása, a nyílt égésterű vízmelegítők esetében szénmonoxid keletkezhet. Ilyenkor rengeteg vizet kell fogyasztani, valamint 11 és 16 óra között nem ajánlott napon tartózkodni, felhevült testtel vízbe ugrani pedig tilos. Új megoldásokra van szükség, és meg kell állítani az illegális migráció áramlását Európa felé. Lehetővé kell tenni, hogy vissza lehessen őket küldeni, működő táborokat kell létrehozni az Európai Unió területén kívül, mondta Magyar Péter miniszterelnök az uniós állam és kormányfők kétnapos brüsszeli tanácskozása után újságíróknak nyilatkozva. Hangsúlyozta, részt vett egy találkozón egy úgynevezett migrációs munkacsoportban, ahol megfogalmaztak egy 19 tagállam által aláírt levelet, amit az Európai Bizottság elnökének, illetőleg az Európai Tanács elnökének is, és a Soros elnöknek is elküldenek. A levél többek között arról is szól, hogy a jelenlegi státuszkót át kell alakítani, mert ez nem jó, szögezte le a kormányfő. Meg kell szakítani ezt a bizniszt, amit az emberkereskedők folytatnak, tönkretéve Európát és veszélyeztetve sok ezer, sok tízezer ember életét, fogalmazott a miniszterelnök. A téma kapcsán hangsúlyozta, egészen egyértelmű a hangulatváltozás Brüsszelben, eközben Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést, méghozzá egy olyan európai bírósági ítélet alapján, ami még egy teljesen más jogi és politikai környezetben keletkezett. Elmondta azt is, több tagállami vezető jelezte, hogy valamilyen megoldást kell arra találni, hogy ezt a büntetést felfüggesszék. Az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszországnak előbb-utóbb tárgyaló asztalhoz kell ülnie, az Európai Uniónak pedig egységes üzenetet kell küldenie az orosz elnök felé. Ursula von der Leyen erről az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatóján beszélt. Megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról is, ezúttal egy évre. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül szombattól kevesebbe. Pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak, írta a holtankoljak.hu. A portál adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint, a gázolajé 614 forint literenként. Így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek. Magyar Péter miniszterelnök a héten szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. A kormányfő hozzátette, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Megjegyezte, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 új géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járatüzemeltetési központban, amely fennakadás esetén azonnal reagálni fog. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival, és azonnal képesek reagálni. Az operációt mesterséges intelligencia is segíti, emellett az elmúlt évhez hasonlóan a Hungarokontroll Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRT-vel együttműködésben előrébb hozzák a hajnali első járatok indulását, ezzel kiszámíthatóbbá és stabilabbá téve az egésznapos menetrendet. Emellett a Wizz Air a járatok szervezését is úgy módosítja, hogy késés esetén könnyebben tudja korrigálni a felmerülő problémákat. A Wizz Air az utasok közreműködését is kéri, hogy a szokásosnál korábban a járat indulása előtt legalább 2 órával érkezzenek meg a repülőtérre.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt derült, napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Egy-egy záporzivatar az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul. Hajnalban 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.
0: Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Mess Attila vajdasági színésszel. A riporter az egyik tanítványom, Vajda Noa, szegedi kommunikáció szakos egyetemista.
3: Tudom, hogy Muravidék a szíved csüske, és színjátszó szakkört alapítottál ott. Meséljél erről a tevékenységet?
4: A Muravidéki magyarság a legkisebb magyarság, ami létezik. Én azt hiszem, hogy amikor először kikerültem ott 2005 környékén, akkor voltak ők papíron a nagyjából 9,5 ezeren, ami majd ilyen 7,5 ezresre zsugorodott, ha jól tudom, az elmúlt 20 év alatt. Tehát egy nagyon-nagyon picike közösség. Tényleg úgy képzeljünk el, hogy ez a picike közösség nyilván nem tud magából kitermelni, vagy kinevelni nagy költőket, vagy színházi alkotókat, vagy kicsi a közeg. Tehát kicsi a szórás, és ezért ők egy ilyen furcsa módon működnek, vagy működtek legalábbis akkor, hogy hajlandók voltak hitni a világ felé, hogy megmozdítsák önmagukat, tehát hogy importáltak szakembereket. És én is egy ilyen importált szakember voltam valamikor ezen a Muravidéken. Táborozás alkalmával az ottani művelődési intézetnek az igazgatójával arról kezdtünk beszélgetni. Tényleg egy ilyen délutáni kávézás folyamán gyerekek foglalkozáson voltak, mi meg ugye töltöttük a délutáni pihenőnket, ittuk a kis kávénkat, szürcsöltünk, és kezdtük megváltani a világot, hogy de mit lehetne csinálni. Ott 20 évig nem volt működbelő színjátszás azon a vidéken. Bátortalanság, szakmai tudás hiánya. És akkor mi ott a kávézás alkalmával kitaláltuk, hogy de legyen. De 20 éves űrt mi töltsünk be. Indítsuk ezt újra. Miért gondolta a művelődési intézet, hogy az akkori sok-sok szakterület, úgy a könyvkiadás, a néptánc, amiben minden ez az intézmény alásik, ami a magyarokat érintő kulturális jellegű tevékenység, de hogy valamiért azt gondolta, hogy a színház legyen a fókusza az akkori működésének. Ez szerintem az akkori igazgató Keperili, illetve igazgatóhelyettes volt akkor, még a Gönc László volt az igazgató, de ők ketten érték fel valahogy hiszen, hogy a színháznak fiataloknak van egy olyan jellegű közösségteremtő ereje, ami talán az összes többiben nincsen. Tehát nem degradálva a néptáncot vagy a szövőnénitnek a munkát, de az repetatív, az hagyományápolás, az nem egy élő kultúra, viszont a színház igen, állandó gondolkodás, állandó kreativitásra serkenti az embereket, plusz csoportosít különböző művészeti ágakat, hiszen megjelenik benne a tánc, a képzőművészet, csokorba foglalja. Lehetőséget ad arra, hogy mindenki valamilyen formában megtalálja magát, és ha izgalmasan csinálod, akkor élő közönséggel működik, és az élő közönség hajlandó tovább is visszajönni, és tenyerén hordozni téged vele, ha jól csinálod. És ezt azt hiszem, hogy abban az időben nekünk akkor sikerült így a nagy 20 éves űr után jól csinálni, mert ez akkor megnyitott 444 férőhelyes Makovec színházat egy 3500 lakosú városkáról beszélünk, tehát ez olyan, mint a Felcsúti stadion, hogy háromszor befér az összes lakosság, tehát egy ilyen abszolút túlméretezett valamit, mi meg tudtunk tölteni helyi lakosokkal, ami szerintem egy hatalmas nagy szót, és még élvezték is azt, amit láttak, és még a játszók élvezték is azt, amit csináltak, tehát így szerencsés csillagzat alatt összeállt valami fantasztikus, amit utána még 10-12 évig tudtunk csinálni. És talán ezért vált a szívem tücskévé, mert egyrészt ugye színházat csinálhattam egy olyan helyen, ahol erre abban megint csak 20 évig nem volt példa. Aztán már szlovénul is csináltam színházatot, hiszen a helyi szlovén alkotói erő is látván azt, hogy mi dolgozunk, kedvet kapott arra, hogy jó, de hát akkor ők miért nem csinálnak valamit. Na most szlovén színjátszás abban a közegben nem, hogy 20 évig nem volt, soha nem volt. És még azt is elindítottuk ezzel. Ugye jó fajta fertőzési lehetősége van a színháznak, mint kiderült. Azt szokták mondani, hogy a színházi közegben az ember az nem barátságokat köt egy-egy produkció alkalmával, hanem szövetségeket köt arra a bizonyos produkcióra, amit éppen csinál. De nekem ennek a másik oldala is mindig izgalmas. Én mindig szerettem, hogy azokat az embereket, akikkel együtt dolgozok, azokat valamilyen formában azért megszeressem. És én azokat az embereket nagyon megszerettem. Hát azért 10-12 év az azért két generáció is, ami kifut egymás után. Gyerekszínjátszó csoportomat láttam fölnőni, a középiskolás csoportomat láttam felnőtté cseperedni. Voltak, akiknek átadtam ezt a működési formát. Ők váltak a csoportvezetők. Ezeket jó dolog volt látni, és ezért valahol a szívem csücske ez a Muravidék, még talán a mai napig is.
3: És hogy zajlik ott a munka? Hány és akkor mennyi időre? Vagy milyen korosztálya foglalkoztál?
4: Hát most már annyira nem járok oda ki. Én magam középiskolás csoporttal kezdtem, de azt is tudni kell, hogy ez még akkor volt 2005-ben, amikor nekünk szerb állampolgároknak még vízum kellett Szlovéniába. 15 napra kapattál vízumot, ami nem elég egy előadás elkészítésére. Úgyhogy én, mind a Bagzóli röpködtem oda-vissza Beográd és Szlovénia között, hogy meg tudjam csinálni ezt az előadást 30 nap alatt. Ez még 2005-ben így volt, ez még 2006-ban így volt, és aztán az igazgatónő felajánlott azt, hogy hát te miért nem költözöl, akkor inkább ide is, akkor megterhelő volt, meg néha idegörlő is, de nem bántam meg egy pillanatig se, hogy tulajdonképpen én oda költöztem Szlovéniába. 4 évig ott lakon, és onnan jártam haza tulajdonképpen játszani az éppen még futó eladásaimat, vagy részt vennék még egy új produkcióban, hogyha szereposztásban benne voltam. A munkánk azok általában ugye nyilván egy középiskolás színjátszó csoporttal, azért tudni kell azért a dinamikáját egy középiskolás közegnek, nem lehet velük akármikor dolgozni, egyrészt ugye a fesztiválok is bizonyos időszakokban vannak, amire a dolgoknak el kell készülni, ez általában nem március-április, valahol előtte kell bemutatni. Általában az nekik mindig a legjobb, hogyha egy hónapos intenzív munkával dolgoznak még ott suli kezdés elején, de mindig intenzíven dolgoztunk. A gyerekekkel, az általános iskolásokkal már teljesen más a helyzet. Ővelük általában szétosztottuk az egész évre ezt a munkát, hogy csoportfoglalkozásokkal indítván, ez már ilyen nagyjából klasszik, akkor keresvén a témát, akkor amikor a téma megtalálódik, akkor azt lassan bontva kifelé, és akkor nagyjából március-áprilisig egy 4-5 hónapos folyamaton túl dolgozni. Ma már akkor szoktam csak megjelenni ott kint, amikor esetleg ő pánikszerűen fölhív, hogy nem tud mit kezdeni az anyaggal, és segítsek neki, akkor valamennyire besegítek. Néhány színházi elemben vagy színházi nyelvezeti formában még nem teljesen biztos magában, de ez teljesen normális, fejlődő fázis, de már egyre bátrabban rendez, vagy egyre bátrabban nyúl szövegekhez, vagy egyre bátrabban mer hívni például szövegeket, és ezek nagyszerű dolgok.
3: Jakindész és színkapitányként szoktak bemutatni a versmondó és színész találkozókon. Hogy talált rád ez a lehetőség?
4: Nekem egy adott pillanatban kellett valami, ami már nem színház, de izgalmasnak tűnik, kihívásnak tűnik, érdekesebb, mint a hétköznapi dolgok, mert nem pejoratív értelemben ezt a hétköznapit mondom, mert semmi folyamán nincsen azzal valaki élvező, hogy ő autószerelő, én nem vagyok ez a fajta ember. Nem vagyok egy formák nyilván, de én magamról tudom azt, hogy nekem valami érdekes dolog kell, valami nem hétköznapi dolog kell, a színház is ilyen. Arra nem lehet azt mondani, hogy ez egy hétköznapi munka, és valahol a jachtozás sem, vagy jachtkapitánynak lenni sem az. De kettőnek van egy nagyon furcsa szabadsága, ahogy az interjú elején mondtam, a színész az bármi lehet büntetlenül, a jachttal meg mehetek oda, ahová más nem tud el. Tehát van azért valami fajta furcsa áthallást a szabadság terén, a korlátlan szabadság terén. Lehet, hogy ez volt az a véletlen dolog, ami a kettőt így át tudta fedni, és emiatt fertőződtem meg, de mindenképpen kellett nekem egy adott ponton valami, ami ebből a színházi világból ki tud ragadni. Nem éreztem már magam jól benne. Úgy éreztem, hogy ebben most vagy belesüllyedek én magam is, és 10 év múlva ideleggel valami panaszkodással fog fölkelni, pedig inkább kilépek belőle, és találok magamnak valamit, ami most ebben a pillanatban érdekesebbnek tűnhet, és akkor volt ez a jaktozás. Véletlen volt a találkozás. Tisztára véletlenül történt meg az, hogy valaki nekem erről elkezdett beszélni, elmondta azt, hogy ez hogyan történik a tanulás folyamatában, mire azzá válsz, ami utána milyen lehetőségeid vannak, miket lehet csinálni, merre felé lehet járni, és ezzel szerintem megfertőzött. És én rájöttem, hogy én a jachtozás világában is mindig másokon keresztül élem meg annak a dönülségeit. Engem személy szerint nem érdekel a tája vagyok. Mindig mesélem az embereknek, hogy a Gibraltáron kávéztem reggel, délután már Madridban voltam, este Pesten szálltam le a géppel. Ettől az emberek úgy hanyat vágódnak, én meg nem. Mert nekem nem ez az aspektus az, ami érdekes. Nekem az az érdekes, amikor látom valakin keresztül, hogy ő megéri ezt az örömet, hogy ő most egy jachton lehetett, vagy van neki egy saját jachtja, vagy valami történt vele, ami nem annyira hétköznapi, és megélhet valami olyat, amit nem mindenki. Mind a két munkának, amely párhuzamat húztam így én magam vele, nyilván az egyik legizgalmasabb specifikuma, hogy nem munkaidős. Nem az van, hogy én 8-tól 4-ig dolgozok, és ott utána jön a saját szabad világom és a szabad akaratom által beosztott időm, hanem mind a kettő nagyon flexibilis. Mindig dolgozol, és soha nem dolgozol. Mindig azt szerettem, hogy nekem nem egyformák a napjai, vagy nem minden ugyanúgy indul, és ugyanúgy fejeződik be, mert karakteremből kifolyólag nem szeretem a monotóniát. És akkor ez volt az egyik legizgalmasabb aspektus ennek az egész jaktozásnak, hogy ez se vajon. Teljesen magadra vagy utalva, teljesen a saját képességedre vagy utalva. Ilyenkor megmutatkozik az, hogy egy-egy generáció vagy egy-egy közeg mennyire más és más embereket termel ki. Ezt tudom magamról. Én az a generáció vagyok, akiknek a szülei azok 4 műszakban dolgoztak gyárakban. Édesanyám délelőtt, édesapám délután, ők ketten is akkor találkoztak, amikor így a gyárnak a kapujában elmentek egymás mellett, az egyik kifelé ment, a másik befelé. De a gyerek ez úgy nőtt föl, hogy nem tette senki sem a reggeli terébe az asztalra, vagy nem határozta meg, hogy mikor van a tanulóideje, mert nem volt ott a szülő, hanem magunkra voltunk utalva. És ez egyfajta önállóságot azért megtanít, probléma megoldást megtanít. Ez az én generációm, ez ettől másabb. Mi van a következő generáció, valami mástól másabb, nem mondom azt, hogy bezzeg az, mert a legjobb, nem. De ez adott egyfajta specifikus dolgot, és ez most jön ki, amikor a jachton vagyok, mert látom a különbségeket, hogy valaki probléma megoldó képességgel rendelkezik, vagy pedig leragad az első problémánál, mert ez a fajta készsége nem alakult ki. És én örömmel tapasztaltam, hogy jaj, te jó, én az a generáció vagyok, akinek ez megvan. Ugyanis ott kint, arra vagy utalva. Arra vagy utalva, vagy megold. És én élvezem azt a fajta fölállást ezen a hajón.
3: Hogy szerezted meg a jogosítványt, hogyha egyáltalán így mondják.
4: A víznek nagyon furcsa szabályai vannak. Mai napig is, hogyha van valakinek elég pénze ahhoz, hogy megvesz magának egy jachtot, azt ő bármiféle engedély nélkül vezetheti, egész idő még valami probléma nem fog történni, de dolgozni ebben a szakmában viszont csak hivatalos licenszekkel, tehát engedélyekkel lehet, aminek megvan a saját procedúrája, tehát egy ilyen felmenő rendszerű formája van neki, hogy le kell tenni az alapvizsgát, ami ugye nyilván azt igazolja, hogy én életemben egyáltalán voltam jachton, tudom, hogy azt a kötelet, ha meghúzom a vitorlát, lássam, mi fog történni, tudom, hogy mik a játékszabályok, ha erről jön, akkor kinek van előnye, ha arról jön, kinek van előnye, mik a potenciális veszélyforrások, hogyan tudok kivinni egy ilyen járművet, majd visszahozni biztonságosan is a rajta lévő embereket. Ez egy introdukcióval kezdődik, ez egy mindössze 4 napos találkozás, amivel az ember már a kezébe kaphat egy licencet, de az anyában még nem dolgozhat, viszont ahogy az egyik instruktorom mondta, már tud embert ölni, mert azért egy 4 napos kurzussal nyilván az ember még nem biztos, hogy bevállalja azt, hogy kivisz egy 40 tonnás hajót, bár engedélye van rá, hogy megteheti, nappal, 5 mérföld alatt parttól. És akkor a következő lépés az, ami már egy hetes kívülákra is engedélyt ad, a következő lépés, ami 50 mérföldet ad a parttól, aztán az ember, mikor leteszi az első nagy vizsgát, az már 150 mérföldet ad a parttól. Én még ezen is túllőttem, mert nekem úgynevezett Ocean, de Yachtmaster engedélyem van, ami a világ összes vizére érvényes, tehát ha már megcsinálom, úgy voltam be, akkor megcsinált meg az összeset. Ehhez egy suri kellett, én konkrétan az enyémet azt Angliában végeztem. Vannak világon jobb és kevésbé jobb hajós nemzetek. Ugye ezt nagyon jól tudjuk, hogy a régi Görögországban rengeteget hajóztak, ma is legenda számban menő kikötők voltak már a régi Görögországban, de ők például ebben megváltoztak, tehát ma már jaktin szempontjából nem egy olyan nagy hatalom, de mondjuk Anglia még mindig az, Lengyelország még mindig, Norvégia például még mindig az. Én az enyémet Angliában csináltam meg, mert a vizek sem mindenhol egyformák, ugye van árapályos víz, és van víz, ami nem van mozdult, lemegy valaki a horvát tengerpart, és a sziklákat megnézi, látja a csíkot, ameddig leszokott menni, meg látja a csíkot, ameddig felszokott emelkedni, ez egy ilyen jelentéktelen mennyiség, észre se veszed. Magyarán az a víz nem is sodorja a hajót sem, mert nem érzed a vízmozgást. Na de Angliában ez a helyzet más, ott eltűnik alattad 6-7-8 méter víz, tehát ergo az a víz folyamatosan mozgásban van. Tehát nem csak a szél, meg az áramlatok fogják mozdítani a hajót, hanem az árapálynak az állandó mozgása is. Ez még inkább komplikálja az ottani engedély megszerzését, hogy az árapályos vízre van kitalálva, miközben ezt meg lehet csinálni hétköznapi vízre is. Én az árapályosra csináltam meg, szándékosan választottam, hogy nehéz legyen. Angliában 40-45 percenként teljesen megváltozik az időjárás, mert ugye az Atlanti-óceán fölött alakulnak ki a különböző frontütközések, és ez mindig egy picit északra mozduló irányjal, mindig Anglia fölött szokott kulminálni. Ezért olyan nyomorult az idő náluk, hogy mindig esik, vagy fúj, vagy kisüt a nap, meg emberek rövidnadrágba mennek, akkor is kell, amikor 12 fokon is zuhog az eső, mert tudják, hogy fél óra múlva meg már kisok sütni a nap. Vagy náluk ez így nagyon gyorsan változik, ami ugye lehetőséget ad arra, hogy én mindenféle időjárási körülmények között vezetessek jachtot, vagy tanuljam ezt a szakmát, ezért nagyon jó ott.
3: Merre jártál már a nagyvilágban, és hogy néz ki egy ilyen utat? Mennyi ideig vagy a vizen? Mennyit vezetsz? Vagy hogy néz ez ki?
4: Két kategória van, hogy az ember egy magántulajdonosnak dolgozik, aki vásárolt magának egy jachtot, ő nem annyira szeretné vezetni, mert inkább élvezni szeretné a családjával, barátjával eltöltött időt, de a felelősség legyen valaki más, annak dolgozva.

0: Abban ez nem így van. Hát a fárasztó vagy idegesítő vendég úgy is elhűz egy fél nap múlva, vagy egy hét múlva, tehát jön a másik, majd az izgalmasabb lesz. Ott meg viszont nincs meg az állandóság. Dolgoztam például Tajföldön, bejártuk Tajföldöt, Malajziát, Szingapur. Dolgoztam egy érdekes iskolahajón is, amit ilyen régi kalandfilmekben szoktunk látni, egy fából van, szögletes vitorlája van, mindig 15-20-an húzzák fel a vitorlát rajta, meg szaladnak fel a zárbócra. Mi megmutatjuk azt, hogy milyen az, amikor tengervízzel fel kell súrolni a padlót, vagy milyen az, amikor egymásra kell főzni, vagy mi az, amikor fogod a másik grabancát, mert a korlátnál állni ugyanis tengeri beteg. De ugyanúgy dolgoztam már abban az úgynevezett jet set világban, amit így a filmekben látunk, a James Bond filmekben, hogy elsúran egy Sunseeker jacht, nem azt mondom, hogy engem feltétlenül ez a része van az leginkább, de ilyen is volt már az életemben.
1: Hol és mikor alszott?
0: Volt már olyan is, az egyik első kapitányi munkám az volt, mert egy 16 méteres jachton volt, a 4 kabinja volt, a stewardessem lakott a úgynevezett crew quarterbe, ami úgy képzeld el, csak egy kis luk, lemászol, van benne egy platyó, meg egy ágy. Azt ő használta, és én kinn aludtam a fedélzeten. De ez Görögországban nem probléma, mert ott olyan kiszámítható idő van, hogy meg fiatalabb voltam. Még lehet, hogy most már nem vállalnék be egy ilyen dolgot, de van, amikor van saját kabinod, van, amikor osztod a legénység különböző részébe, de általában ne képzelje luxus körülményeket, a luxus körülmény az a tulajdonosnak van.
1: És a Pacific 200-es évben pár évvel ezelőtt csináltál versenyeókat a jachton, az irodalom hogy hísértel ezen az
0: viszem magammal nem fizikailag a verses kötetét, hanem a költészetnek a szeretetét, és hát szembennek egy jaktor rengeteg ideje van elmerülni magába, gondolkodni. Néha úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy egy-egy ilyen hajóút az olyan, mint egy kis kaminó. Nem mozog, föltétlenül vannak benne elég hosszú off-periódusok, és ebben az időszakban, amikor off-periódus van, akkor nagyon sok időm van gondolkodni, meg elmélyülni. És konkrétan a Petőfi is úgy jött, hogy igen, Petőfi év volt, megláttam valami fölvételt, ami nem a nagyon tetszett, elővettem a webkapot, vagy a mobiltelefonom kameráját, kinyitottam a Google-on a verset, és belemondtam a kamerába, és rájöttem, hogy nem rájöttem, mert tudtam, ezt eddig is voltak már ennek formái korábban is, a Mobil Vers című sorozat annak idején, az egyik magyarországi televízió, amit nagyon szerettem formában, hogy verset igazából bárhol lehet mondani. Ez tovább is meggyőződésem. A tömör formája miatt pont Sanremo-ban voltam, nem voltam nagyon sok dolgom a hajóval, minden este kiültem a partra, néztem a naplementét, és elolvastam Petőfinek az összes versét, majd kiírtam, hogy melyikeket tartom érdemesnek arra, hogy a saját szórakoztatásomra fölmondjam kamerámat. De csináltam már ott is, hogy például a gépházban valami munka közben Adit, ilyenek is voltak már. Vagy Bos Albertet, amikor nagyon elfogadt a nosztalgia. Van, amikor ilyen kicsit ilyen terápia hatása van számomra, van, amikor csak a közlés vágy, van, amikor ugye nyilván már nem vagyok színész egy ide, és hiányzik a kreatív vagy az alkotói munka, hogy ezért fogok hozzá. Azt nem mondhatnám, hogy ezt állandóan csinálom, de el szokott periódusosan kapni, és ez mindig valami más indítatásból történik. Oda-vissza elviszek vele valamit.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mes Attila vajdasági színművészt hallották.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket! Vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Valódi választ, valódi egyeztetést, valódi vizsgálatot vár a magyar kormány a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés ügyében az osztrák féltől, jelentette ki a miniszterelnök az uniós állam és kormányfők kétnapos brüsszeli tanácskozása után újságíróknak nyilatkozva. Magyar Péter a vizsgálatokról azt mondta, el tudjuk végezni magunk is ezeket, és mi is tudunk akár az Európai Unióhoz, akár bárkihez fordulni, de én még adnék egy esélyt annak, hogy ezt közösen megtegyük. Hozzátette, alapvetően az a szabály, hogy ha valaki szennyező anyagot hozott egy másik országba, akkor azt vissza kell vinni. Ha nem tudunk gyorsan megállapodni az osztrák féllel, akkor ezt Magyarországon le kell egy veszélyes hulladéktárolóba rakni, utána onnan ki kell venni, ami óriási költség, úgyhogy ha én lennék a károkozó, akkor nem akarnék kétszer-háromszor fizetni, de minden esetre a magyar állam lépni fog, fogalmazott Magyar Péter. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport. Tájékoztatásuk szerint a vasúttársaság a közlekedési és beruházási minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Emellett kiemelten kérik az utasokat, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra. A Volán Budapesten két helyen, a Kelenföldi, valamint a Népliget autóbuszállomáson, ezen kívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon oszt ásványvizet, többek között Debrecenben, Egerben, Miskolcon és Nyíregyházán is. Több forgalmas állomáson, így a nyugati és a déli pályaudvaron, valamint Debrecenben és Pécsen párakapuk is működnek, amelyek helyszínét a következő napokban tovább bővítik. A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázaton új vezető választására a közmédia élére. Erről beszélt Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében. A médiatörvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a független és szabad közmédia felé. Emlékeztetett, miniszteri biztos koordinálja majd a közmédia átalakításának folyamatát, különös hangsúllyal a társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel való párbeszédet. Tar Zoltán kiemelte, a céljuk az, hogy egy olyan közmédiát hozzanak létre, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív. A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül átfut a parlamenten, amellyel új korszak kezdődhet, és lehetőség lesz pályázat útján új vezető választására a közmédia élére. Bejelentette lemondását a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán arról számolt be, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működése továbbra is biztosított. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített A fiatalok és gyermekek képernyő és közösségi média használatát vizsgáló felmérésből a brüsszeli testület közölte, az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, és napi több mint 6 órát hétvégén. Azok, akik 10 éves koruk előtt kezdték használni a közösségi médiát, napi 7,5 órát töltenek képernyő előtt a hétvégén, szemben azokkal, akik 14 éves koruk után kezdték el használni. Esetükben a képernyő használat ideje hétvégén átlagosan 5,7 óra. Az adatok szerint a 13-18 év közötti serdülők több mint 40%-a gondolja úgy, hogy túl sok időt tölt a képernyő előtt. A serdülők nagyjából egy harmada stresszesnek, szomorúnak vagy társadalmilag kirekesztetnek érzi magát a közösségi média miatt. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt terült, napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Egy-egy zápor zivatar az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul. Hajnalban 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat, légy, ami lennél, férfi, a fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed, hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A bogyós gyümölcske.
1: Édesapja.
2: Szent Péter esetén.
1: Főr Elézer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Zoszti fiú esetén.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: Attila pihenőt parancsol a seregnek, s bejárja a vezérekkel a síkot. Órák hosszat nyargalnak fel alá, megállnak. Mikor visszatérnek, Attila megjelöl egy halmot a maga sátorának. A táborverők tudják a többit. Tudják, hol verjék a főurak sátorát, a testőrség sátorát, s hogy melyik nép merre telepedjen. Nagy karajt lovagolnak, s annak a vonalába állítják a szekereket. Napokig és hetekig tart, míg a szana szét szállingózó népek oda gyülekeznek. A városka üres, mint az apró városok mind, amerre vonulunk. Csak egy-egy epcsa hint ránk félőn az elhagyott utcákon. Attila azt a várost jelöli a szekérkör sarkának. A vasas szekereket két körbe vontatják. A főtábor. Oda térünk vissza, ha a római hadsereg megérkezik. A szekeres hadak gyűjtsenek takarmányt és lisztet, szarvasmarhát, juhot, zsírt, szalonnát, főzeléket. A patakra zsilipeket ácsoljanak a szekercések, sok lónak sok víz kell. Az elhelyezkedés közben napokig tanácskoztak a vezérek, hogy Párizs városát támadjuk-e meg előbb, vagy Orleánt. Közben követek eredtek Szangibán Alán királyhoz, hogy Attilához szólítsák. Meg is ígérte, hogy Orleánnál csatlakozik hozzánk. De ki tudná miért, később mégiscsak Éciuszhoz pártolt. És indultunk Orleánnak. Már akkor tudtuk, hogy Éciusz Galliában van, és hogy útközben ő is szedett fel népeket. A hada nagy. Egy napon újságolták, hogy a büszke római vezér maga ment el a vizigótokhoz, hogy ne Attilához csatlakozzanak, hanem ő hozzá. 5 heti idő ez, mondotta Attila. S fölállította Orleán körül a faltörőkosokat, a kővető katapultákat és a vasas gerendákat lövő ballisztákat. A vár olyan erős, amin őt nem láttam soha. Ahányszor mozgás mutatkozik a falakon, a hunok nyilai felhőként szállnak föl. A válaszfelhő igen csekély. De hát a falak. Felállítjuk a gémes kútforma gépparittyákat. Mázsás kövek repülnek át a falakon, s dörögve hullanak bent alá. A gerendákra csigázott faltörő kosok is megkezdik a munkálkodást. 100-200 ember vonja visszafelé köteleken a vasakkal fejelt nehéz fatörzseket. Kürtrikkantásra egyszerre eresztik el, s a hosszú, vastag fatörzsek akkorát duhannak a falon, hogy a föld is reng belé. A harci zaj csak este csillapul le. Az éjjeli csöndben kihallatszik a város mélyéből a zsoltárének. A férfi hangok csak a falak közelében hallatszanak, távolabb csak a női hangok. Ezernyi ezer nő énekel, hátbizsergető fenséggel a csillagos éjszakában. Kelj föl, Uramisten, emeld föl kezedet. Tereád van hagyva a szegény, te légy segítője az árváknak, hogy ne kegyetlenkedjék többé a földből való ember. Az ostrom hajnalban ismét megmorajlik, dörög a kő, duhog a fal, tüzes kócsomók repülnek a nyilakon a várba egyszerre ezer felől. A várból pedig parittyák kövesivít közénk, s rézzel hegyezett nyilak brummognak. Egy-egy koppanás valakinek a bőrpajzsa nyilat fogott. és a magasban a füstölgő város felett 100 000 holló kavarog. Jönnek közben a hírek. A bretonok egyesültek Écius táborával. A fekete csoda egye meg őket, mondta a gazdám. A burgund menekültek a száli frankokkal csatlakoztak, Meroveus vezérli őket, a rómaiak hadát növelik. A fekete csoda egye meg őket! Velük a létteutónok, a létbatávok, a manszisvábok, a renni frankok, a poatjéi szarmaták, a tájfalok, mind-mind a római sasok alá. Á, fekete csuda! Végre jött a hír. A vizigótok királyát Écius megnyerte segítségül. Attila azon a napon komor arccal lépett ki a sátorból. Beizent a várba, hogy hódoljanak, mert ha nem, erdőt vitet a falak köré, s tűznek tengerébe folytja bele a várost, nem marad élten a csecsemőse. A városbelieknek a püspökük volt mindenük, polgármester, generális és egyházfő egy szemében. Háromtagú küldöttség vonult ki másnap délben a kapun, ajándékokkal és levéllel. Mi van ebben a levélben? Kérdezte dühösen Attila. Alázatos föltételek, rebegte a követ. Semmi föltétel, csapja vissza Attila, s a levelet a követ lába elé dobja. Nem levelezni jöttem én ide, hanem hódítani. Ha meg nem nyitjátok a város kapuit, megnyitja a tűz. Már akkor 1000-nyi szekérrel állt az ölfa a város alatt. Attila türelmetlenségének más oka is volt. Közeledtek a római hadak. Irdatlan sokaság. Attila kémei mérföldről mérföldre hírelték a jövetelüket. Csak az orleániak nem tudták. Uram, könyörgött térden a három követ, csak 3 napot engedj, míg az emberek útra készülnek. Elhagyjuk akkor a várost, vagy ha a szavad biztosít, hogy a népeit közé fogadsz, a lábadhoz rakjuk a kincseinket. Holnap reggelig várok, felelte Attila. Június 14-e volt másnap. A várkapui megnyílottak, s a püspök küldöttei bársonyvánkoson hozták Attila elé a város kulcsait. A véreteket nem kívánom, mondta Attila. De a hadnak élelem kell. S 3000 üres szekeret eresztett a városba. Az utcákon csak hamar megkezdődött a rablás. Mi Attila környezetében egy dombról néztük, mint vonulnak be a szekeres hun csapatok. A háztetők megteltek emberekkel. A lakosság odavonult föl, hogy ne lássa, mint fosztják ki a várost. Persze a vadak oda is föltörtek, különösen, ahol kincseket szimatoltak a lakás szépségében. És hát sürgősen intézték el a kérdéseket. De íme déltájban futó gepidák érkeznek véresen. Jelentik, hogy a római had előcsapatai szétverték a mi szélső csapatunkat. Attila visszavonulót fúvott a városban, s alánokat küld fedezetül a kapuk elé. A város tornyairól azonban messze lehetett látni. A lakosság bizonyára látta nyugat felé a nagy porfellegeket, s bennük a római légiók előcsillogó sasait. Már akkor mindenfelé riogtak a kürtök. Vissza! Vissza! De a háztetőkön is megmozdult a nép. A szabadulás örömének dühével szórták az utcán nyüzsgő ellenségre a követ és gerendákat. A foglyok is letépik a kötelüket, szíjukat, bilincseiket, s ki mit foghat. De künn a város körül is nagy a kavarodás. A seregek rend és parancs nélkül csapnak össze a római haddal. A Loár vizében emberek és lovak veckelődnek a véres hullámokon, s 1000-nyi kürt rikoltoz. Vissza! Vissza! Hát harcol, aki már rádühödött, de a haddereka oda sem ügyel. Már tegnap megkezdték a vonulást vissza a katalauni síkságra. A csata csupán csak a vár körül viharzik, míg a hunok a zsákmányt eltakarítják, azután odaengedik a lépeszedett kast a rómaiaknak. 42. fejezet. A visszatérés a katalauni mezőre persze napokig tart. Por, piszok, lógónyelvű ebek, legyek felhőnyi sokasága csapatokon, lovakon. Csengés, bongás, fegyverzörgés, robogás, szekerek nyikorgása. Kiáltozás, kürtölés és utálat lépten nyomon. A had minden kerítetlen várost kifoszt, és minden vetést legázol. Egy élő fűszál nem marad mögöttünk. Egy városnak mégis be van zárva a kapuja. Troának. A had eleje megáll. Mi a csuda ez a vaspántos nagy fakapu? A sokaság tóba folyik össze. Attila parancsát várják, hogy tovább menjenek-e, vagy hogy nekiállítsák a kapunak a faltörőkost. Belülről Zsoltár ének. A kapu tetején megjelenik a város püspöke. Aranyvirágokkal díszített fehér selyem kazula van rajta, a fején püspöki süveg, a kezében ezüst feszület. Kiért közületek latinul? Kiáltják le a papok. Találkozik olyan. Van a mi táborunkban a világ minden népéből. Még kínai is, mongol is, szerecsen is. Hát itáliai hogyne volna? A püspök azt izeni Attilának, hogy beszélni óhajt vele. Ismerjük már az ilyen jeleneteket. A püspök kijön a kapun a templomi díszben, vezeti a papságot meg a város előkelő polgárait, s könyörög Attilának, vagy hát a vezérnek, mint valami istennek. Attila, vagy hát a vezér, mindenkor azt feleli, hogy nem bántja a várost, ha illőn meghódol. Ami élelem van a falakon belül, kiadja. Szénát, szalmát, zabot is. S a kellő biztosítékot, hogy híve marad a hun népnek. Mi az a kellő biztosíték? A város három előkelő polgárának családostul való átköltözése Attila székhelyére. A püspök visszatér, a kapukat bezárják. A lakosság tanácskozik, imádkozik, siránkozik. Nem akad az előkelők között egy család se, amelyik elfogadja, hogy túszul éljen az oroszlán barlangban. Kitűzik a vörös zászlót, s védik a várost, ameddig lehet. Nem sokáig lehet. A hunok betörnek. Mindenki a templomba vonul. A gazdag családok odaviszik az oltárra minden aranyukat, ezüstjüket, s az égre néznek. Könyörülj rajtunk, Istenem! Az ég pedig nem felel. Mi a földi élet az ember életében? Azt gondoljuk minden. Pedig bizonyára csak egy kis fogságbüntetés, egy kis tanulmányút, rövid kiutazás az örökké valóság országából, s boldog visszatérés. Troánál azonban másképp történt. A püspök kivonult a klérusával, valami 30 pappal, polgármesterrel, bíróval, tanácsosokkal és egyéb méltóságokkal. Attila éppen ott vonult el, hát ő lovagolt a kapuhoz. Mikor a zsoltár éneklést abba hagyták, az öreg csak állva maradt. Fölemelte a fejét, némán bámult Attilára. Egyszerre, mint valami rémségre, rákiált latinul. Ki vagy te, aki trónokat döntesz le, országokat dúlsz el, népeket igázol? Honnan van ez a hatalmad? Ki bízta rád, hogy a világot fölforgassad? Ki vagy? A lélegzet is elállott bennünk. És még inkább eldöbbenek, mikor hallom, hogy Attila latinul felel. A mellére csap és felel, mintha kürt szólalna meg. Ego sum Attila, flagellum Dei. Attila vagyok, Isten ostora. Csak akkor hallottam, hogy Attila ért latinul is. Noha így van, feleli síró szemmel az öreg püspök, ha téged az Isten küldött, akkor nem tehetek ellened semmit. Jer és végezd el rajtunk is a munkádat. A kapu kinyílt. A fehér szakállú Agg megfogta Attila lovának a kantárszárát, és vezette könnyes szemmel be a kapun. Látszott Attilán, hogy meghatja az öreg úr fenséges naívsága. Egy szót mondott Kamocsának, s belovagolt a kapuna kíséretével. Kamocsa a kapu mellett maradt. Néhány zoltánt állított maga mellé, az utánuk özöllő hadnak egyre kiáltozták. Ne bántsátok a polgárokat! A király rendelte! Mikor a város piacára értünk, Attila lovat adatott az öreg püspöknek. Te szent ember vagy, mondta neki. Szerencse van azokkal, akikkel te élsz. Velem kell töltened néhány napot. A várost megkímélem, de rendeld meg a papoknak, hogy ami gabona és liszt van a városban, rakassák szekerekre és adják ki a hunoknak. A takarmány félét is. S haladtunk tovább. A had rendben vonult át a városon. Nem hallatszott egyéb, csak a lovak kopogása, fegyverek zörgése. A bennlakó népből csak tél túl látszott egy-egy ak férfi. A házak némák voltak. A lakosság bizonyosan elbújt mindenfelé a pincékbe, padlásokra. Az oltánok a főutcán állottak, nehogy a király tilalmát valaki felejtse. Mikor kiérünk a város keleti kapuján, látjuk, hogy a városi nép egy része lovon, szekereken, gyalog menekül az északi erdőség felé. Az asszonyok hátán gyermekek, s a nagyobb gyermekeken batyuk, kosarak. Erdőkbe, nádasokba igyekeznek, mint mindenhol. S leginkább a leány népet rejtegetik. Ahogy átmegyünk a hídon, hát ott bukdácsol a mezőn egy elmaradt rongyos asszony is. A két kezén két gyermek. A hátán lepedőben egy csecsemő. Mellette fut még öt mezitlábas kisleány, és két serdülő szép szőke leány. Mindenik cipel valamit, rongy, hitvány semmiségeket, még a meszelőt is. A nagy, lihegő sietésben hol az asszony bukik el, hol valamelyik gyermek, és sírnak, rínak valamennyien. Jaj, anyám! Jaj, édes kicsim! S hogy vissza-vissza pillant, látja, nincs menekvés. Megáll a patakparton. Könnyes arcán sápadt rémület. S néz, mint az őrült. Attila megállítja a lovát, és szól Urkonnak, hogy az asszonyt vezessék eléje. Urkonnal oda sietett a püspök is, és bíztatja, hogy ne féljen. Az asszony a gyermekeit vonszolva térdel Attila elé, és nem tud szólni, csak a reszkető két kezével, omló könnyeivel könyörög. Mind a te gyermeked ez? Kérdezi Attila. Mind, uram, sírja az asszony. Özvegy vagyok. Ha megöltök, 10 árván maradt kenyértelen. A püspök tolmácsolta a beszédüket. Attila intett a kincstartójának, Upornak. Mondott is neki valamit. Upor erszényt vont elő a tarsolyából, s pénzt olvasott belé, aranyakat. Lehetett 300. Térj vissza békében a városba, mondotta Attila az asszonynak. S nesze ez a pénz, neveld föl rajta a gyermekeidet. Oda rendelte az asszony mellé botártestőrt, hogy kísérje vissza a városba. Már Orleán alatt láttam, hogy a hadban sok a beteg. Sápadtan, kékfoltos szemmel támolygott némelyik. Leült és vért hányt. Aztán egyszer csak halott jobbra, halott balra, hult az ember, mint a legyek ősszel. A sereg szaga már különben is írtóztató. Eleinte a forróságot okoltam, hogy azért, de haltak borús napokon is. Egyszer csak hallom, hogy Eudoxius orvos pestisnek mondja a sok megbetegülést. Mikorra visszafordultunk, már az út mellékén halottak hevertek. Itt egy neúr, amott egy herul, sváb, markoman, össze-vissza minden nemzetből, ki hason, ki oldalt, ki hanyatt. Aki egyszer eldőlt, ott hagyták az útfélen. Ha értékes a fegyvere, elveszik tőle. Bocskorát, ha jó, levonják. Köntöse, ha jó, kifordítják belőle. Mindenét elszedik. őt magát ott hagyják. Attila olyan komorrá vált, hogy félelem volt ránézni. Egy délután, ahogy Csege mellett lovagolok, előttünk tántorodik el egy bőrdolmányos turciling. Az ember tarajos részsisakot visel. Bizonyára Orleán alatt ragadta el valamelyik római tisztnek a fejéről, vagy hogy fejestül vette le. A sisak a szemünkbe ötlött már előbb is. Hogy az az ember eldőlt, a sisak legurult a fejéről. Csege leugrott a lóról és fölkapta. A maga fejére tette. Érigyeltem érte. A sisak taraján gránátkövek piroslottak, s föltolható arcrostéja volt. Megért két aranyat békeidőben is, de hány aranyat ér háborúban? Csak a résztarajt kell beborítani egy darab posztóval vagy bőrrel, s egy vagy két toll kell reá, akkor aztán a hurok tudják, hogy a sisak viselője közülük való. Másnap Csege fejfájásról panaszkodott. Harmadnap elerett az orra vére. Végem, mondta sápadtan. Ötödnapra daganatok támadtak a hóna alatt meg a torkán. Este már készen volt a halálra. Vizet kért tőle. A táborban már mindenki aludt. Elmentem vízért, s innia adtam. Köszönöm, pihegett. Otthon van egy kis értékem, néhány rendruhám és egy könyvem. Neked hagyom. S a kezét nyújtotta. Megigazítottam a fákját, hogy az arcába lássak, s hozzáhajoltam. Csege, mondottam reszketve, nem izensz-e emőkének semmit. Még abban a gyászos órában is emőke volt az eszemben. A más világra menő embert a halál kapujában ragadtam meg. Rám nézett, és bágyattan felelte. Nem. De hát miért nem izensz? Minek? Csege, mondottam a karját megszorítva. Ne menj hazugsággal a más világra. Mondd meg nekem, hogy amit emőkéről fecsegtél, hazugság volt. Te nem beszéltél vele soha. Nekem az nem kerülte volna el a figyelmemet. Mondd meg igaz lelkedre, hogy hazudtál. És a szemébe néztem. Nem felelt. A szeme már akkor üvegesedett. Homlokát verejték lepte el. Ujjai görcsösen horgolódtak a fűbe. Egyre nehezebben lélegzett. Még egyszer rám nyitotta a szemét. A tekintete kérdő és csodálkozó volt. De nem szólt többé semmit, csak úgy maradt. Reám fagyó halotti nézésben. Negyvenharmadik fejezet. Attila sátora nyugatnak állott, hát a többi is arra fordította a sátorát. De lám Écius nem oda vezette a hadát, ahová vártuk, hanem lejjebb, keletnek nyomakodott. A vezlepatak, amely a táborunknak mögötte folyt, egyszer csak azt látom, előttünk van. Csát is morgadozik. Mi az Isten fekete csodája? Attila az Ob folyónál hagyta Ardarikot, hogy a gyülekező hadakat fedezze, s hogy a római had fölvonulása Elibénk történjék, legyen szemben a reggeli nappal az ellenség. A magyarázat aztán az első római lovasok megjelenésével egy időben érkezett. Écius megrohanta a gepidákat, s áttörte a vonalukat kelet felé. 15 000 emberünk veszett el abban az ütközetben. A megmaradt gepidákat beküldötte Attila Katalaunum falai közé, védjék, ha rákerül a sor. Akkor, hogy arra kellett fordulnunk, amerre addig háttal állottunk, eszembe ötlött nekem egy halom a mezőn jó távolocskán tőlünk. Az a halom a két hat között. Mikorra én erre gondoltam, már a mi seregünk négy csapatja vágtatott arra. De a római hadból is egy sebesen száguldó nagy lovas csapat. Látszott, nagyobb a miénknél. Nagy roppanással csaptak össze. A mieinket visszanyomták. Rossz jel, morogta mellettem Bialtátos. Miért volna rossz jel? Fordultam rá kedvetlenül. Ha mi előbb lódulunk és nagyobb lovassággal, a miénk a domb. Éppen ez a rossz jel, csapott el a fülem mellett a Táltos. Mi? Hogy nem lódultunk előbb, és nem nagyobb lovassággal. A Táltosok csúnyán megváltoztak, mióta velünk járnak. A pestistől való félelem volt-e az oka, vagy hogy mindig imádkoztak, nem tudom, de mind elkomorodott. Fekete ruhájukban olyanok voltak, mintha a halál szolgái volnának. Attól tartok, szóltam bosszúsan, hogy ti babonás papok hangosabban számoljátok a rossz jeleket, hogy sem kellene. Bocsáss meg, nem okosság. Mi a babona? Fufnyázott vállat vonva. Te keresztény vagy, neked babona a mi hitünk. Mi hunvallásúak vagyunk, nekünk babona a ti hitetek. S hogy így három ujjával gesztikulálva beszélt, olyan volt nekem, mintha a szent háromságot gúnyolná. Én is megbosszankodtam. Az Isten egy. Hunisten nincsen, latinisten sincsen, görögisten sincsen. Az Isten, Isten. Közös atya és ura minden népnek. Nem harcol dombokért se velünk, se ellenünk. Tudatlan rab, nem disputálok veled. Mert tartasz tőlem. Tőled? A szavaimtól, az igazságtól. Sötéten nézett poros szemöldöke alól. A gazdám szekerén állottunk, a sátorunk oldalában. És ha én bebizonyítom neked, mondta halkan, hogy a hunok istene nem egy a rómaiakéval. Azt ugyan meg nem bizonyítod. Nem bizonyítom-e avval, hogy megmondom előre, ami történik. Az csak koholás. De ha bebizonyosodik, a fejemet neked ajándékozom. Köszönöm. Értéktelen ajándékokat nem fogadok el. Nekem nem értéktelen. Biztosíts, hogy nem mondod el, amit közlök. Itt a kezem. De ha nem teljesedik, raboddá tehetsz. Megkeresztelhetsz, eladhatsz. Mindent tehetsz velem. Hallgatlak. Hát tudd meg, hogy a jelek ma mit mutatnak. Attila elveszti a csatát. Ezt olyan meggyőződéssel mondta, hogy a szava végig borzongatott. Lehetetlen. Döbbentem el. A népet igaz, hogy dögvész tizedeli, de még mindig leírhatatlan sokaság. Attila soha se vesztett még csatát, és hát az Isten kardjáról megfeledkezel? Leült a szekér kerekére, és a markába csavarta deres sárga szakállát. Komoran bámult maga elé. Negyvennegyedik fejezet. Az urak napestig ott állongtak Attila sátora tornyán, szemlélték a római sereg letáborozását. Én csak a mi sátorunkról nézelődtem a nagy hőségben. A síkon messze el lehetett látni, s hallgattam az öreg vitézek megfigyeléseit. Ni, mondott az egyik, középre az alánokat állítja a római. S valóban látszott a seregek elhelyezkedésén, hogy azt a mozgó nádast középre illeszti Écius. Szangibánnak a hada az. Talán gyanakszik arra az ingadozó emberre, azért hagyja középen? Vagy talán a hosszú dárdának a derék had védelmében lesz dolga? Ki tudja. S csak ugyan dereka-e? Hol a közép az ilyen rengeteg ember sokaságban? Ni, mondott a másik. A burgundok is ott vannak. A frankok is. De mi a macskát akar a római balról? Mert a csillogó római sisakok valóban balról helyezkedtek el. Eléjük odahúzták a nyíllövő gépeket meg a kővetőket. A jószeműek látták.
3: Be akarja keríteni Attilát,
7: röhögött egy széles vállú testőr. Rám pillantott, s meglátta a fejemen Csegének a sisakját. Vígan kiáltott rám.
3: Nini, talán te is harcolsz.
7: Nem is főzök.
3: Az urad oldalán?
7: Nem is te melletted?
3: Jártál már hadban?
7: Ilyenben te se.
3: Ha nekem adod a sisakot, megtanítalak valamire.
7: Mire?
3: Hogyan kerülhetsz ki élve a csatából?
7: Ha a sisakomat neked adom, akkor nem kerülök ki élve.
3: Hát csak tartsd meg magadnak a tanácsodat, én is megtartom magamnak a sisakomat.
7: Nevettek. A testőr hozzágyeszölte hátát a sátoroszlophoz, mint a disznó.
3: Nagy róka ez a görög, mondotta az egyik. Ezt nem ugratod zsákba.
6: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcs kertész. Szent Péter eset.
1: Főr Eliza.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
7: A gólya kalifa.
1: Foszti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetki.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

Mégis van egy módon kegyelem számára. Hozast fel a fiút mielőbb Budára. Egy erős csevi baj Duna szigetében. Sok derék vitézem múlt ki már kezében. Adjöjj!

0: a szomatikus hátteréről is, hogy ez miért fontos, hogyan működik, hogy tudnak ezzel hatékonyabban dolgozni, illetve hogy most már második alkalommal szerveztünk így a kollégáink számára egy ilyen több alkalmas szuggeszív kommunikációs kurzust, ami abban segíti őket, hogy hogy tudják kihasználni a szavak erejét pozitív módon, hogy tudják megkönnyíteni a kliens, illetve a saját maguk számára is az egész folyamatot, mert nem mindegy, hogy hogyan bánunk a szavainkkal, nem mindegy, hogy mit üzenünk ezekkel, és hogy sokszor ezt nem is gondoljuk végig tudatosan, és hogy nagyon sok negatív szuggesziót tudjuk elhárasztani a betegeket, és hogy akkor az meg pont, hogy akadásokat okoz így az ellátásban. Ha meg erre tudunk figyelni, ebben képzettek az orvosok, a nővérek maguk is, akkor nagyon sok előnye tud ennek lenni.
1: Mik a visszajelzések? Gyerekek birtokba vették, látták már?
0: Igen, abszolút, illetve így a téri tájékozódást, meg ezt a fajta kommunikációt kiegészítve még igyekeztek a kollégáink olyan játékeszközöket is elhelyezni a térben, amik interaktív játékeszközök, de fontos, hogy nem digitálisak, és hogy ezekkel az interaktív eszközökkel például van egy ilyen nagyon helyes kis falra helyezett, forgatható, tekergethető emberalak ábránk, ahol a különböző részeit, testrészeit forgatva az ábrának meg tudják nézni belülről, megkukucskálni, hogy hogyan néz ki az izom, hogyan néz ki a csontozata, meg vannak nevezve ezek a különböző testcsályok, tehát ez már segíti például a saját testén való tájékozódásnak is a fejlesztését. Hogyha bemegy az orvoshoz a vizsgálatra, akkor talán könnyebben meg fogja tudni mondani, mutatni, hogy hol érzékeli a problémát.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy megújult a Betesda Gyermekkórház Hermina úti rendelőintézete.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel, addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az országban szombaton 0 órától kedd éjfélig, ami azt jelenti, hogy előre láthatóan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. A hirtelen jött kánikula megterhelő mindenki számára. Dóka Imre, a katasztrófavédelem helyettes szóvivője elmondta, az országos tiszti főorvos is ajánlást tett közzé az egészségvédelme érdekében, emellett nem csak a szervezetünkre, a környezetünkre is figyelni kell. Egy ilyen forró napon akár 70 fokra felmelegszik egy autó belső tere, már egy félig napos, félig árnyékos helyen is. Ha van benne valaki, az autó pedig parkol, azonnal hívjuk a 112-t. A hőségben ugrásszerűen megemelkednek a szénmonoxiddal összefüggő riasztások is, ugyanis csökken a kémények húzat hatása, a nyílt égésterű vízmelegítők esetében szénmonoxid keletkezhet. Ilyenkor rengeteg vizet kell fogyasztani, valamint 11 és 16 óra között nem ajánlott napon tartózkodni, felhevült testtel vízbe ugrani pedig tilos. Valódi választ, valódi egyeztetést, valódi vizsgálatot vár a magyar kormány a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés ügyében az osztrák féltől, jelentette ki a miniszterelnök az uniós állam- és kormányfők kétnapos brüsszeli tanácskozása után újságíróknak nyilatkozva. Magyar Péter a vizsgálatokról azt mondta, el tudjuk végezni magunk is ezeket, és mi is tudunk akár az Európai Unióhoz, akár bárkihez fordulni, de én még adnék egy esélyt annak, hogy ezt közösen megtegyük. Hozzátette, alapvetően az a szabály, hogy ha valaki szennyező anyagot hozott egy másik országba, akkor azt vissza kell vinni. Ha nem tudunk gyorsan megállapodni az osztrák féllel, akkor ezt Magyarországon le kell egy veszélyes hulladéktárolóba rakni, utána onnan ki kell venni, ami óriási költség, úgyhogy ha én lennék a károkozó, akkor nem akarnék kétszer-háromszor fizetni, de minden esetre a magyar állam lépni fog, fogalmazott Magyar Péter. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődtek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik, az első ütem június 20-ától július 18-áig tart. A munkálatok változó menetrenddel hosszabb eljutási idővel járnak, a legfontosabb változás, hogy a nyírség intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak ebben az időszakban. Július 19-e után további beavatkozásokat terveznek, szintén ezen a vasútvonalon, erről folyamatosan adnak majd tájékoztatást. Arról is szólt, hogy a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell felkészülni június 20-ától több hónapon át. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül szombattól kevesebbe. Pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak, írta a holtankoljak.hu. A portál adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint, a gázolajé 614 forint literenként. Így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek. Magyar Péter miniszterelnök a héten szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. A kormányfő hozzátette, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Megjegyezte, hogy a védett tár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. 93 végzős diáktól vett búcsút a debreceni Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola pénteki ballagási ünnepségén. A tanévzáró istentiszteletet csütörtökön tartották a nagy templomban, az ottani persejpénzt jótékony célra ajánlották fel az Immanuel otthon javára. A nyári szünidő után a következő tanévet több új munkatársal és 155 elsős kisdiákkal kezdheti meg majd az iskola. Ember Sándor igazgató tájékoztatta rádiónkat.
2: Jóval több mint 200 jelentkezési lap érkezett be, ezért látszott az, hogy 5 osztályt bátran indíthatunk, meg is neveztük a pedagógusokat, és nem is pártoltak el tőlünk, jöttek az áprilisi beiratkozásra. Most ott tartunk, hogy szeptemberben 155 kisdiákkal kezdjük el az első évfolyamon a tanévet. Voltak, akik helyhiány miatt nem kerültek be az iskolába, de 6 párhuzamos osztályt indítani az talán most felelőtlenség lett volna. Ki kell emelnem az énekzene tagozatra való jelentkezést, ahol 30 éve nem volt ilyen jelentős túljelentkezés, mint most. Ismét kellett meghallgatást tartani, és örömmel mondhatom, hogy olyan kisgyermekek kerültek be, akiknek jó hallása van, szép énekhangja van, tehát nagy reményekkel nézünk az énekzene tagozat munkája elé. Ebben a tanévben 93 végzős diáktól veszünk búcsút. Pedagógusok 3-an búcsúznak el az iskolától, és közülük olyan is van, aki 40 esztendőt töltött a falak között. Ebben az esztendőben több olyan kolléga érkezik, aki már a pályán van, tehát más intézményből igazoljuk át, de most is jön a saját egyetemünkről, a Debreceni Református Ittudományi Egyetemről. Fiatal pályakezdő. Én azt gondolom, hogy nagyon egészséges szerkezete van most a nevelőtestületnek, mert a nagy országos átlaghoz képest nálunk feltűnően sok a fiatal, és ez jó, mert felvértezve a legkorszerűbb tudással és az a lendülettel, ami kell, hogy jellemez a fiatalságot, sokat hozzátesznek az egész éves nevelőoktató munkához.
1: A végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Miskolc meghatározó történelmi emlékének, kiemelkedő turisztikai látványosságának újjáépítési munkálatai még 2010-ben kezdődtek. Idén májusban helyére került a csonkatorony teteje, ezzel elkészült a vár teljes tetőszerkezete. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Az biztos, hogy ennek tematikája kötődni fog a Pálos rendhez, ami az első magyar alapítású szerzetes rend és nagy szerepe volt a Diósgyőri vár életében. Rostás Lászlót, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjét hallják a részletekről.
3: Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól II. Lajosig igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha a Jóisten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések.
1: A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 új géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járatüzemeltetési központban, amely fennakadás esetén azonnal reagálni fog. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival, és azonnal képesek reagálni. Az operációt mesterséges intelligencia is segíti, emellett az elmúlt évhez hasonlóan a Hungarokontroll Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRT-vel együttműködésben előrébb hozzák a hajnali első járatok indulását, ezzel kiszámíthatóbbá és stabilabbá téve az egésznapos menetrendet. Emellett a Wizz Air a járatok szervezését is úgy módosítja, hogy késés esetén könnyebben tudja korrigálni a felmerülő problémákat. A Wizz Air az utasok közreműködését is kéri, hogy a szokásosnál korábban a járat indulása előtt legalább 2 órával érkezzenek meg a repülőtérre. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Kisnéveres Viktória vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják. 2026. június 21-e vasárnap van. Ma a Lajos és Leila nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig. És köszöntjük azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Most pedig nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd fél hétkor rövid hírekkel jelentkezünk. Ezt követően pedig arról hallhatnak, hogy egy hónapos különleges kutatóexpedíció indul Közép-Ázsiába a Szegedi Tudományegyetem szervezésében. Erről Szilasi Pétert, a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajz tanszékének egyetemi docensét kérdezzük. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Csoma Judit Margit, Berekfürdői lelkész vagyok. A mai napon a 117. Zsoltárt olvasom. Az elmúlt hét minden napján egy-egy Zsoltárt olvastunk. Szebbnél szebbeket. Mindeközben végig gondolhattuk életünket, hálát adhattunk, de legfőképp időt kaptunk arra, hogy dicsérjük és magasztaljuk Istent. Voltak hosszabb, rövidebb zsoltárok, és magyarázat is bőven. De vajon szükséges ez a sok beszéd? A 117. zsoltár a legrövidebb a 150 zsoltár közül. Hallgassuk meg, és tegyük fel a kérdést. Kell ehhez még hozzátenni valamit? Így szól. Dicsérjétek az Urat mind ti népek, dicsőítsétek mind ti nemzetek. Mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat. Amen. Vasárnap van. Aki teheti, menjen el a templomba. Vegyen részt az Isten tiszteleten. Dicsérje Istent a gyülekezet közösségében. Mert nincs annál jobb, mint közösségben lenni, együtt lenni, együtt énekelni, imádkozni. Imádkozzunk most is. Csak nálad, lelkemben élő Istenem, csak nálad csendesül el lelkem, csak akkor nyugszom meg, ha rád figyelek, csak akkor tudom magam összeszedni, ha eszembe jutsz. Ha megállok egy pillanatra szent színed előtt, és rád nézek, a középpontra, a lényegre, életem centrumára, és megtalállak. Megtalállak a templomban, megtalállak szívem szent terében, és már hallom égi szódat, már látom az utat, látom a következő lépést, a világos megoldást, és már csak abban reménykedek, lelkemben élő Isten, hát ha legközelebb nem lesz szükségem ennyi időre ahhoz, hogy eszembe juss. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: illetve együtt én meg te.
1: Hírek az Európa Rádióban.
2: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Sulyog Tamás köztársasági elnök, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését. Az országgyűlés június 15-én fogadta el az alaptörvény módosítását, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról. Törvényjavaslatban kezdeményezi a polgármesteri és alpolgármesteri megyei közgyűlési elnökök fizetésének befagyasztását a Tisza párt, és megvonnák a havi költségtérítést is. Ezt Magyar Péter kormányfő erősítette meg Brüsszelben. A működő képesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, amint egy 2500 magyar személy és áruszállító vállalkozást tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Szombattól másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén kedd éjfélig. Párakapukkal, ivókutakkal, árnyékolók kihelyezésével, az útburkolat hűtésével segítik az önkormányzatok a vidéki nagyvárosokban és a fővárosban a lakosokat a hőségriasztás idején.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, egy hónapos, különleges kutató expedíció indul Közép-Ázsiába a Szegedi Tudományegyetem szervezésében. A Szilasi Péter docens által vezetett csapat célja, hogy a Tien-Szan hegység örök hófötte csúcsai között vizsgálják a klímaváltozás hatásait. A projekt során a kutatók az elmúlt 120 év környezeti változásait elemzik a térségben, globális jelentőségét pedig az adja, hogy a gleccserek rendkívül gyorsan és érzékenyen reagálnak a hőmérséklet, valamint a csapadék viszonyok módosulására. A további részletekről Szilasi Pétert, a Szegedi Tudományegyetem természeti és környezetföldrajz tanszékének egyetemi docensét hallják, a riporter Balázs Alexandra.
2: Hát ennek az expedíciónak az apropója az az, hogy a Szegedi Tudományegyetem geográfikus professzora, dr. Prinz Jula 1906-ban és 1909-ben két olyan expedíciót vezetett erre a területre, amely eredményei most ismét fókuszba kerültek. Ennek oka pedig az, hogy ellentétben mondjuk a grönlandi gleccserekkel, a közép-ázsiai gleccserek hatalmas ivóvízmennyiséget és öntözővízmennyiséget tárolnak. Tehát a közép-ázsiai vízfolyások szinte kivétel nélkül mind-mind gleccserek által táplált vízfolyások, úgyhogy a jövőbeli vízkészletek, vízkészletgazdálkodás szempontjából eszenciális, megértsük, hogy ezek milyen ütemben fogynak, körülbelül milyen tartalékaikkal lehet számolni az országoknak, és ennek kapcsán az üteme az olvadásnak az milyen mértékű. Ehhez ugye referencia adatokra van szükség, magyarul olyan adatokra, amelyek a korábbi időszakok állapotait mutatják be, és Kirgizisztánban, ahova készülünk, ott készült egy felmérés a jelenlegi gleccserekről. Ezt a felmérést az a kutatóintézet készítette, ahova most én is készülök. Ez több mint 10 000 gleccsernek a aktuális méretét és paramétereit, tehát a tengerszinteleti magasságát az elvégződésének például tartalmazza. Na most ők már számolgattak ilyen olvadási ütemet, viszont ez a legkorábbi referencia időpont, ahonnan van megbízható adatuk, az 1970-es évek katonai térképei, szovjet katonai térképei, és ezért is nagyon eszenciális az a adat, amit a Prinz Gyula felmérései jelentenek. A 20. század elején Prinz Gyula felfedező utazóként indul el ebbe a térségben. Utolsó fehér foltok a földünkön már csak itt Közép-Ázsiában, illetve a pólusok, északi és déli pólus környékén vannak ekkortájt, és az ő utazásai azok egyrészt a fehér foltok eltüntetését, tehát egy aprólékos térképezési munkát jelentenek, másodszorban azonban rengeteg olyan mérési adatot közöl, amelyik pontosan az előbb említett feladatokhoz kiváló adalékul szolgálhat, és ad egy lehetőséget arra, hogy a olvadási ütemét a gleccsereknek tudjuk számolni.
3: Az egykori útvonalat fogják bejárni? Prinz Gyula egykori útvonalát?
2: Hát az egész útvonalat bejárni az képtelenség. Tehát képzeljük azt el, hogy egyébként mai szemmel is lélegzetelállító az a emberi teljesítmény és tudományos teljesítmény, amit Prinz Gyula letett az asztalra, hogy 8000 kilométert tett meg ő lóháton és gyalog abban a térségben, a két út során ez, hogy nagyjából el tudják képzelni a hallgatók, ez Budapest-Tokió távolság légvonalban. Ezt végigjárta ezeket a hegyeket, és borzalmasan viszontagságos nehéz körülmények között, akkor még ugye utak nem voltak, és ezért direkt a téli időszakot választotta az utazásainak időpontjául, mert akkor be vannak fagyva a vízfolyások, és a patakoknak a befagyott jegén mínusz 30 fokos, szó szerint farkasordító hidegben, mert farkasfalkák kísérték az útját, járta végig ezeket a addig járatlan ismeretlen tájakat, és nem csak az, hogy bemutatja ezeket és térképen rajzolja, hanem mér is. Az akkori barométeres magasságmérésekkel rögzíti a gleccserek elvégződési helyszíneit, illetve a hóhatár magasságát, valamint a tavaknak a vízszintjét és tavak környékét is térképezi. Ezek mind-mind nagyon fontos adatul szolgálhatnak az összehasonlításhoz. Tehát visszatérve a kérdésére, nem lehet célunk az, hogy mindet végigjárni, viszont a Prinz által publikált nagyjából olyan 1500 oldalnyi magyar és német nyelvi források alapján a legfontosabb helyszínekre, azokra a kulcs helyszínekre szeretnénk visszajutni, ahol ezekből többet is mért, és így rekonstruálni az akkori környezeti állapotokat.
3: Tehát magyarán összehasonlítják a régi állapotokat a mostanival, és ebből vonnak le majd következtetéseket.
2: Igen. Ezekhez sokféle eszköz áll a rendelkezésünkre, most már ugye nekünk már vannak műholdképeink, meg vannak már ugye telepi GPS, akár centiméter pontosságú felmérésre lehetőséget adó műszereink, de ezt ugye össze tudjuk hasonlítani a Prince által rögzített tengerszintfeletti magasságokkal, tehát amit mondtam, gletszer elvégződésekkel, illetve fényképeket is készített, tehát fényképezett is a korabeli több kilogrammos fényképező eszközökkel, ezért a fényképeket is igyekszünk majd rekonstruálni, tehát azokat a pozíciókat megtalálni és újra fényképezni, ahol ő ezeket készítette. Valamint, mivel az az összfér, amelyik a fényképezőgépét szállította, ott egy szakadékba zuhant és összetört az eszköze, utána is föltalálta magát és panorámarajzokat készített. Ezek a panorámarajzok, ezek sokkal többek, mint tájképek, ezek rendkívül pontos hű másai az akkori környezetnek, tájolva vannak, égtáj szerint is rajta jelölve vannak a hegycsúcsok, stb. És ezek a panorámarajzok is alkalmat adnak arra, hogy megtalálva a pozíciókat, újból fotózzuk és összehasonlítsuk például a gletszerek hossz változásait az elmúlt 120 év alatt.
3: Gondolom már így is állnak rendelkezésre műhold felvételek, már látják a változásokat, de ugye egészen más az kint a terepen látni.
2: Igen, hát a terepi felmérés a sokkal pontosabb lehetőségeket kínál erre, és mivel mondtam, hogy panorámarajzokat is készített, illetve térképeket is, azért a többféle perspektívából, tehát a fülülnézeti rajz ugye az a térkép, és egy ilyen látszati rajz az a perspektíva, ez még pontosabban tudja ezt nyomon követni, és a kinti szakemberekkel közösen pedig alkalmat ad arra, hogy egy összehasonlító elemzést készítsünk, aminek a végén szeretnénk nemzetközi szintű publikációkat is készíteni a kinti közép-ázsiai kollégákkal. A másik fontos célja egy ilyen expedíciónak pedig az lesz, hogy a Prince Gyulának a munkássága, ami szerintem korát messze megelőző produkció volt, teljesítmény volt, mind tudományosan, mind kultúrtörténeti szempontból is, mert ne felejtsük azt sem el, hogy ő nem csupán geográfiai, földrajzi, természetföldrajzi, felszínalaktani elemzéseket, méréseket végzett, hanem például rendkívül fontos néprajzi munkái vannak. Tehát a publikációnak egy jelentős része olyan, kb. Majdnem 200 oldalnyi anyag, az kizárólag a helyi kirgiz és kazakh népcsoportoknak az életmódjáról, építkezéséről, szokásairól mutat be rajzokat és rendkívül fontos kor dokumentumokat, úgyhogy ezeknek is a újra dokumentálása kiemelten például az öntözőrendszerekre. Tehát a 21. században az öntözés itt ugye az egyetlen lehetőség arra, hogy a mezőgazdasági kultúrák fennmaradjanak, mert itt a vízhiány itt is ugye komoly gondokat okoz, és ezekben a régi tradicionális öntözőrendszereknek az újraélesztése, térségben ugye TS-ek voltak, stb. Ez nagyon sok ezek közül tönkrement, egyfajta fenntartható vízgazdálkodás felé tudná talán eltolni a gazdálkodást. Ezeknek az újra dokumentálása, hogy milyen változások mentek végbe az öntözőrendszerben, például is egy fontos cél lehet. És hát a harmadik fontos dolog az az, hogy Prince Gyula munkásságát méltatlanul kevesen ismerik, itthon sem nagyon, külföldön meg pláne, és hát azt gondoljuk, hogy ezzel kicsit rá tudjuk irányítani a közvélemény figyelmét is az ő munkásságára. Gondoljunk bele abban, hogy abban a korban, tehát a 20. század első évtizedeiben Prince Gyula nevét Peary-vel és Shackletonnal említették egy lapon a lexikonokban. Tehát olyan nemzetközi szintű kutatásokat végzett, amely beírta a nevét a legmagasabb, a legjelentősebb földrajzi felfedezők körébe. Azt se felejtsük el, hogy 1971-ben a Szegedi Tudományi Egyetem díszdoktorrá avatta, akadémikus volt, 50-es években megfosztották az akadémiai címétől, de aztán 90-ben rehabilitálták. Tehát egy olyan kutatóról beszélünk, hogy igenis büszkék lehetünk rá, hogy itt ebbe a térségbe tevékenykedett, és azért mi földrajzosok mindenképpen szeretettel emlékezünk rá, hiszen a Magyar Földrajzi Múzeumban is egy szobor áll, és a szülőfalvában is egy szoborral tisztelnek az emléke előtt. Tehát ezt a Prince kultuszt is szeretnénk erősíteni, javítani, és nemzetközi szinten is még egyszer bemutatni az ő tevékenységét minél szélesebb körben.
3: De szeretnének egy filmes forgató csoportot is vinni magukkal, egy filmes tábat, ez összejött, már megvan a stáb, aki önökkel utazik?
2: Egyelőre még tárgyalások zajlanak ebben a kapcsolatban. Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha ez az expedíció ez minél jobban dokumentált legyen. és ehhez ugye most már tudunk modern eszközöket is, viszonylag kis helyigényű és nem túl nehéz eszközöket, tehát modern kamerákat is, drónokat is föl tudunk használni. Mivel hallgatókkal megyünk, ezért a hallgatóknak is a segítségét fel tudjuk ehhez használni. Eszközeink is reményeink szerint lesznek ehhez, viszont azért nyilván ez egy másik szakma, tehát nem a földrajzhoz kapcsolódó szakma, úgyhogy örömmel vennénk, hogyha tudnánk esetleg egy profi stábot is. Most ezek még nyitott kérdések részben, úgyhogy reméljük a legjobbakat. Ez egy maradandó rögzített anyag lesz. Amellett persze mi geográfusok térképekkel dolgozunk, és a Prinz Gyula térképei között vannak olyanok, amelyek nemzetközi érdeklődésre is számot tarthatnak. Például az első olyan térképész ismereteink szerint, aki a Közép-Ázsia etnikai térképét megrajzolta. Magyarul a népcsoportoknak a regionális eloszlását bemutató térképeket. Ezeket szeretnénk újra frissíteni, és webtérképen interaktív formában közzétenni. Ezzel is az ő személyét és az ő tevékenységét aktualizálni, és jobban bemutatni a nagy közönségnek, és persze a fotóit is rátenni erre a térképre, tehát azokat a ilyen volt, ilyen lett párosításokat, amelyek alkalmat adnak a nagy közönség számára, és nagyon látványosan bemutatják azt, hogy ezek a gleccserek milyen ütemben és milyen drasztikus módon olvadnak. Ezeket ilyen formában is közzétenni, egy digitális atlasz formájában.
3: Ugye mondta, hogy ha a klímaváltozást nézzük és a hatásokat nézzük, akkor a gleccserek azok nagyon jó indikátorok. Na most, hogyha ennek a térségnek, tehát a közép-ázsiai térségnek a gleccsereit nézzük, akkor ugyanolyan ütemben olvadnak, mint például Grönland térségében?
2: Ez így nem mondható.
3: Vagy nem lehet összehasonlítani a kettőt így?
2: Más a helyzet, másféle faktorok hatnak. Ráadásul még itt Prinz is leírja azt, hogy bizony ezeket jól lehet ilyen indikátorként használni, és ő is leírja azt, hogy még ott a hegységen belül is van olyan gleccser, amelyik növekszik, és van, amelyik meg csökken. Akár még egy hegygerincen belül is vannak eltérések ilyen szempontból, tehát nehéz olyan teljesen exakt általános képet írni erről. Nagyon sok tényezőtől függ ez. Itt nem csak a hőmérsékletre gondolok, hanem a csapadékviszonyok is erősen befolyásolják, mennyi a hócsapadék mennyisége, illetve érdekes módon a szél is. Ugyanis a Csamál nevű szél, ami egy ilyen bukó szél, tehát a hegységen átbukó száraz meleg szél, ez olvasztja a gleccsereket. És az, hogy ez a szél ez milyen gyakorisággal fordul elő a területen, az adott völgyben akár, ez is befolyásolhatja azt, hogy ez az adott gleccser milyen ütemben olvad. Szóval egy nagyon komplex probléma, de ez nekünk felrajzosoknak azért is izgalmas és érdekes, mert mi kimondottan komplex problémákat szeretünk. Holisztikus gondolkodással összekapcsolni a klímát, a vízrajzzal, a eljegesedési viszonyokkal, a társadalmi hatásokkal együtt, öntöző rendszerekkel, ez az, ami az eszenciája a földrajznak, és ebben alkotott óriásit Prinz Gyula is.
1: Kedves hallgatóink, Szilassi Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem természeti és környezetföldrajz tanszékének egyetemi docensével Balázs Alexandra beszélgetett az elmúlt percekben.

0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és önnek pedig azt kívánom, hogy további számos alkotást készítsen, ami önnek, családjának és a nagy közönségnek is lehetőség szerint a későbbiekben is sok örömöt okoz.
1: Köszönöm szépen!
0: Kedves hallgatóink, június 25-ig látható Mezeini Tóbiás Valéria kiállítása Nyéklátházán, az Egri Szepesi Kastélyban. Az elmúlt percekben az alkotóval beszélgettünk.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották. A szerkesztő Kisné Veres Viktória búcsúzik önöktől, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. A műsort készítő kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írott első levele, 5. fejezetének 18. verséből hallgassuk meg. Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata. A hála nem egy érzelem, hanem egy döntés. Pál apostol nem azt írja, hogy mindenért érezzünk hálát, hiszen a gyászért vagy a betegségért nehéz lenne, hanem azt, hogy minden helyzetben adjunk hálát. Miért? Mert a hála az a lelki fal, amely megvédi a szívünket a keserűség fertőzésétől. Amíg a panasz utat nyit a romboló erőknek, addig a hálaadás Isten jelenlétének épít oltárt a legnehezebb körülmények között is. Emlékszem egy idős asszonyra, aki súlyos ízületi fájdalmakkal küzdött. Amikor meglátogattam, nem a betegségéről beszélt először. Azt mondta, tiszteletes úr, hálát adok az úrnak, hogy bár a lábam fáj, a szemem még épp, és tudom olvasni az igét. Ő nem a hiányra nézett, hanem arra, amilyen maradt. Ez a hozzáállás nem vette el a fájdalmát, de elvette a fájdalom mérgét. A panaszkodás felemésztette volna a lelkét, a hála viszont méltóságot és békességet adott neki a szenvedésben is. A hálaadás tehát nem kegyes látszat, hanem stratégiai fegyver. Ha hálát adunk, elismerjük Isten szuverenitását a baj felett, és ezzel kihúzzuk a talajt a csüggedés alól. A mai ige magyarázat Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgálja az urat.
2: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh

0: Vilmos a Facebook oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat. A Vöröskódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Az M1-es autópályán tapasztalható torlódások mögött nem csak a felújítások állnak. A korábbi kormány a Mészáros-Szíj konceszor kedvéért feloldotta az egyszerre lezárható útszakaszokra vonatkozó korlátokat. Elfogadhatatlan, hogy a közlekedők érdekei helyett a konceszor profitja diktálja a szabályokat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, az autópályákra olyan szabályok vonatkoztak, hogy együttemben csak 8 km hosszan lehet félpályás tereléssel lezárni autópálya szakaszokat. Ezek után pedig kell egy olyan szakasz, ahol a normál autópálya van, és utána lehet csak újabb szakaszokat lezárni. Ezeket a szabályokat a Mészáros-Lőrinchez és Szíj Lászlóhoz kötődő autópálya konceszor számára tavaly feloldották, és engedélyezték számukra, hogy összességében majdnem 40 km hosszan legyenek lezárások az M1-es autópályán. A miniszter úgy vélte, ez a lezárás így ebben a formájában nem találkozik a közérdekkel. Vitézi Dávid kiemelte, a nyárra azt kérte az autópálya konceszortól, hogy próbálják segíteni a forgalmat, és amennyire lehet, próbálják elkerülni, hogy torlódások alakuljanak ki. Igyekszünk visszatérni ahhoz a rendhez, hogy a közérdeket szolgáljuk, ne a magánérdekeket, és csökkentsük az egyszerre lezárható szakaszok hosszát az M1-es autópályán, de ezt egyik napról a másikra nem tudjuk megtenni, jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszter. Horvátország jó szomszédi légkörben kívánja rendezni Magyarországgal az energetikai együttműködés nyitott kérdéseit, közölte Andrej Plenković, horvát kormányfő, miután Brüsszelben megbeszélést folytatott Magyar Péter miniszterelnökkel. A találkozót az uniós tagállami vezetők csúcs találkozójának keretében tartották. Plenković az X közösségi oldalon azt írta, Horvátország a vitás energetikai ügyeket jó szomszédi légkörben rendezné és javítani kívánja a két ország kapcsolatait. Közlése szerint abban is megállapodtak, hogy a következő hónapokban kétoldalú találkozót tartanak Zágrábban vagy Budapesten. A horvát-magyar energetikai kapcsolatokban az elmúlt években több kérdés is napirenden volt. Ezek közé tartozik az INA horvát olajipari vállalat, irányítási jogai körüli jogi és tulajdonosi vita, valamint a kőolajszállításokkal és az energiabiztonsággal kapcsolatos együttműködés. A cukorbetegség okozta látásromlás és vakság 90%-a kezelhető, ha időben szemorvoshoz kerül a beteg, mondta Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatója az Összefogás a látás megőrzéséért című konferencián Budapesten. Nagy Zoltán Zsolt hangsúlyozta, Magyarországon évente közel 1000-en veszítik el látásukat cukorbetegség miatt. Ezen felül további 20-30 ezer embernek van kezelendő diabéteses makula ödémája. Megfelelő szűréssel, egészségtudatos hozzáállással sok minden megelőzhető lenne. A betegeknek, hozzátartozóknak és intézményeknek közösen kell fellépniük a helyzet javítása érdekében. Az igazgató rámutatott arra, hogy kevés nyilvános diskurzus folyik a látás értékéről, pedig a látásromlás komoly károkat okoz az ember életében. megszűkíti az emberi kapcsolatokat, a munka és rekreációs lehetőségeket hosszú távon társadalmi elszigeteltséghez, depresszióhoz vezethet. Nagy Zoltán Zsolt közölte, a szakpolitikának döntéseket kellene hoznia ezen a területen, többletfinanszírozásra, országos diabétesz szűrőprogramra, telemedicinális hálózat szervezésére van szükség, meg kell teremteni a szervezeti és műszeres infrastruktúrát a szűrésekhez és terápiákhoz.
1: Az időjárásról.
0: A derült időt követően gomoly felhők képződnek, amelyekből záporzivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet. Hajnalban 16-23 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a szegedi Dugonics András piarista gimnáziumba látogatunk el, ahol két végzős is úgy döntött, református hittanból szeretne érettségizni. Felkészítő tanárukkal, Orosz Adrián vallástanárral beszélgetünk.
2: Ugye nem tudom, hogy az országban valahol máshol van-e még rajtunk kívül olyan csoport, akik katolikus, illetve más felekezetű iskolában ugye református hittanból érettségiznek. Nem tudom, tehát én nem ismerek ilyen személyeket. Én azt gondolom, hogy igyekszünk Isten kegyelméből alázattal állni ez a szituációhoz, és a tőlünk tehető a legtöbbet megtenni a siker érdekében.
1: És persze megismerhetik Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt is. Ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ketten is érettségiznek református hittanból a szegedi Dugonics András piarista gimnáziumban. De miért választja valaki a református hittant egy katolikus iskolában? És miért akar valaki hittanból érettségizni? Milyen tételek, témák, kérdések merülhetnek fel a vizsgán? Melyik tételektől félnek leginkább? Ezekről kérdezem a következő percekben Orosz Adrián református vallástanárt, a Dugonics András piarista gimnázium pedagógusát, és két érettségizőjét, Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt. A szegedi Dugonics András piarista gimnáziumban beszélgetünk. Gyakorlatilag egy hittan érettségi felkészítőre ültem most be, és Orosz Adrián tanárnővel és két diákjával, Bozsoki Blankával és Puskás Mihállyal beszélgetünk annak apropóján, hogy néhány hét múlva hittanból fognak érettségizni. De mielőtt erről beszélgetnénk, engem nagyon érdekel, hogy egyáltalán miért ezt az intézményt választottátok, amikor gimnáziumot kerestetek magatoknak. Úgyhogy kezdjük ilyen kicsit távolabbról. Bozsoki Blanka.
3: Nekem az előző iskolámban nem volt olyan jó az osztályközösség, és erről az iskoláról azt hallottam, hogy nagyon összetartóak, ezért választottam ezt, illetve nagyon tetszett, hogy itt a vallás felé is közeledhetünk, és ez be is bizonyosodott, mivel tényleg nagyon jó a közösség is.
1: Akkor itt megtaláltad azt az osztályt, amire vágytál?
3: Igen.
1: Oké, Puskás Mihály miért a piaristákat választotta?
4: Hát én is hasonló okokból jöttem ebbe az iskolába. Ugye én is a közösség miatt, hát nekem is az előző iskolában volt pár ilyen probléma az osztályal, de ebbe az osztályban nagyon jól érzem magam. Például tegnap is kimentünk focizni a fiúkkal, úgyhogy az is egy jó közösségépítő program. Meg a vallás miatt jöttem én is, hiszen már óvodáskorom óta református hittant tanulok, és szerettem volna ezt tovább folytatni, úgyhogy én nekem fontos nézőpont volt az is, hogy református hittan tudok tanulni ebben az iskolában.
1: És akkor Orosz Adriánt is hagy vonjam be a kérdésbe, mint református vallástanárt, egyháztörténészt, hogy miért a Dugonics András piarista gimnáziumban tanít?
2: 6 évvel ezelőtt kaptam ezt a lehetőséget, amikor az akkori két Calvin téri lelkész nő volt, aki felkért engem, hogy részt vennék-e itt a református hittoktatásban. Ugye ahhoz, hogy valaki középiskolában tanítson, egyetemi szintű végzettségre van szükség, és én annak idején megszereztem ezt a történelem és a német szakon mellett, 3. szakként a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek a vallástanárszakát is elvégeztem, és helyben van, úgyhogy pont a Covid kellős közepén belecseppentem ebbe a nagyon-nagyon áldott, néha lelkileg azért erőt és embert próbáló feladatba, de nagy örömmel és Isten vezetésével végzem, úgyhogy sok szeretettel, és ez szolgálat számomra.
1: És amikor ezt elvállalta, gondolta, hogy lesznek akár érettségiző diákja is egy katolikus gimnáziumban?
2: Hát az első pár évben ez ugye nem merült fel, mert azért alapvetően csoportokat vettem át, illetve felmenő rendszerben ugye jöttek a diákok. Egy néhány éve merült fel az első pár diáknál, mint lehetőség, ők végül is utána nem választották, de 2-3 évvel ezelőtt már tudtam azt, hogy lesz egy-két diák biztosan, aki fogja választani a református hittan, mint érettségi tárgyat. Tehát ez pár éven belül történt.
1: De akkor ők az elsők?
2: Az elsők.
5: Wow, akkor ez mindenkinek új helyzet. És akkor vissza a diákokhoz. Az, hogy a református hittant választottátok a kötelező hittanon belül, tehát nyilván mehetettek volna akár katolikus hittanon, és az természetes, mert mindeket említettétek a református kötődést, nem is merült föl, hogy egy katolikus iskolában inkább katolikus hittan vállaltátok, hogy ti lesztek kevesebben, kis csoportba, és a többi, de beszéltek erről egy-két szót, hogy ez ennek, vagy ez nem is volt a döntés, természetes volt. Bozsoki Blanka.
3: Szerintem ez nálam nem is nagyon merült fel kérdésként, mivel már átreformátusnak vagyok keresztelve, konfirmáltam is, gyerekkorom óta tartom a hitet, ezért nem volt kérdés, hogy én a református hittanra szeretnék járni.
5: És nem féltél attól, hogy te leszel a csodabárány egy katolikus gimiben, mint református?
3: Nem annyira, meg az osztályból hárman is voltunk, úgyhogy nem egyedül voltam.
5: Puskás Mihály?
4: Én is konfirmáltam már 7. osztályos koromban. Ugye nekem is ez egyértelmű volt, hogy református fogom választani, meg ráadásul az előző iskolában is református hittant tanultam. Volt rá lehetőség, és nagyon tetszett, és szerettem volna ezt tovább folytatni.
5: És te se tartottál attól, hogy esetleg furcsa lesz, hogy te vagy az iskolán belül a kisebbség?
4: Hát ugye előző iskolában is kevesen voltunk, konkrétan szerintem 4-en voltunk, ugye az elég kevés, de nem riadtam vissza, mert tudtam, hogy református hittan az nem egy olyan óra, ahol így egy ilyen nagyon nehéz óra lenne, szóval kicsit ilyen jobb hangulatú óra, meg így barátságosabb, mint a többi, és hát tudom, hogy a tanárokkal is jó kapcsolatot lehet ápolni, úgyhogy én nem riadtam vissza, hogy kisebbségben lennék, de nem is érzem magam abban, annak, hiszen rajtam kívül még ketten is vannak, úgyhogy ez elég sok.
5: És akkor Orosz Adrián, ön hogy érzi magát? Egyrészt erre a hangulatra reagáljunk, tehát jóba lehet lenni a tanárokkal, meg jó a hangulat a hittanórán, ön is így látja?
6: Én gondolom, hogy igen, tehát azért nyilván, amikor valaki megismeri olyan a diákait, akkor először azért megvan az egészséges távolság, de utána természetesen azért 4-6 év, 5-6 év közös tanulás, közös munka után azt hiszem, hogy kialakul az a szeretette és bizalmas lelki kapcsolat, amikor akár hittanórán kívül, hittanóra keretén belül is, de hittanórán kívül is sok szeretettel vállalok én is, akár lelki gondozást, akár beszélgetést. Én azt gondolom, hogy igyekszem is az, hogy a hittanóráknak, református hittanóráknak a hangulata az egyrészt ugye a Biblia ismeret elmélyítése, az egyháztörténelem, etika, dogmatika különböző fontos alapkérdései mellett, azért mivel heti 2 óránk volt, ugye fakultációval együtt heti 4 óránk volt, így volt lehetőség például olyan keresztény témájú filmek megtekintésére, amely akár egy egész életüket meghatározhatja. Én magam is a református gimnáziumban érettségiztem, Pápán a református gimnáziumban. Mi az elsők között voltunk az újraindult rendszerváltás után újraindult osztályok között, és nekem is dominánsak voltak azok a beszélgetések, azok a filmélmények, amelyeket ott kaptam, és amit ott kaptam, azt igyekeztem jósáfár módjára továbbadni.
5: Mondjon egy-két filmcímet a hallgatóinknak, amit esetleg ők is megnézhetnek, akik hallják ezt a beszélgetést.
6: Ilyen például a Tűzszekerek, ugye Erik Little életéről, ugye skót református misszionárius volt, illetve az ő életének a folytatása, ugye a Sasok szárnyán, akkor ilyen például Quo Vadis, ugye gyakorlatilag Nero idejében az első keresztjének hitéről, keresztény üldözésekről szól, de ezek a klasszikus bibliai filmek, ugye a József, a Dávid, a Mózes, 10 parancsolat, ugye ezek régebbi alkotások, valamelyik az 1950-es, 60-as, 70-es években készültek, de ez legtöbb ugye Oscar díjas. Közelmúltban készült Luther film, ugye ez is egy elég klasszikus, tehát minden negyed évben, fél évben azért van lehetőség arra, hogy ezekről beszélgessünk, és utána akkor egyénileg vagy csoportosan kérdések formájában ugye feldolgozzuk, illetve a konklúziókat ugye levonjuk belőle.
5: Azért 2 hittanóra van egy héten, mert ez egy egyházi gimnázium, és emiatt 2 hittanóra van, és akkor ez ugyanígy van minden felekezet hittanórájára?
6: Így van. Tehát mivel ugye az egyházi fenntartású intézményekben mindegy az, hogy melyik felekezet tartja fenn, a kerettantervben, illetve a helyi tantervben is heti 2 hittanóra van előírva.
5: Ígérem, mindjárt az érettségizőkről és az érettségiről beszélünk, csak szerintem az is nagyon érdekes, legalábbis nekem, aki inkább református intézményekben szoktam ilyen beszélgetéseket folytatni, hogy önnek tanárként milyen volt itt a légkör. Ön nem félte attól, amit a diákjaitól kérdeztem, amikor ide először belépett, hogy ön egy református tanár, és ez egy piarista gimnázium, hogyan fogják fogadni, milyen lesz a hangulata a tantestületben, milyen lesz a hangulata egy önreflexiós bűnbánati alkalmon, vagy egy iskolai tanévnyitón, egy katolikus szentmise keretében, nem tudom, tehát bármilyen aggodalom volt-e önben, és aztán mi volt a tapasztalat az évek alatt?
6: Alapvetően, hogy én több típusú intézményben tanítottam református gimnáziumban is, illetve az összes egyetemi gyakorlatomat is annak idején ott végeztem, de tanítottam magánszférában, nyelviskolákban is, tanítottam külföldi egyetemen, magyarországi egyetemen, Szegeden is voltam ugye több alkalommal, viszont ugye 10 éven keresztül felnőtt képzésben is részt vettem, teljesen világi állami szférában, illetve állami gimnáziumban, úgyhogy az elmúlt évtizedek alatt több olyan tapasztalatot sikerült összegyűjtenem, hogy akár protestáns, akár katolikus, akár bármilyen felekezetű tantestületbe elég könnyen be tudok illeszkedni. Nem volt, azt gondolom, hogy jól alkalmazkodó személynek gondolom magam, és konfliktusok egyáltalán nem voltak. Az első pár év után baráti kapcsolatot sikerült kialakítani, akár a vezetőséggel, akár a kollégákkal, mivel aktívan én is igyekszem részt venni, ugye évnyitón, évzárón, illetve ezeken a közös alkalmakon, ezeken a közös bűnbánati önreflexiós alkalmakon, így azt gondolom, hogy ez nem jelent gondot.
5: És akkor forduljunk rá a hittanra. Akkor először a diákokat kérdezem, hogy miért a hittant választottátok érettségi tárgynak? Van-e szükségetek a továbbtanuláshoz erre? Ha igen, miért? Ha nem, akkor meg talán még érdekesebb, hogy miért a hittant választottátok. Kezdette Blanka? Mehetünk ebbe a sorba, jó, akkor Bozsoki Blanka.
3: Én mindig is szerettem a hittan tantárgyat, így azt érzem, hogy nekem ez egy könnyebbség volt, hogy egy olyan tárgyból érettségizhetek, amit így szeretek is, meg könnyebb is számomra ezt tanulni. Hát a továbbtanulás szempontjából 5. tárgynak elfogadják a hittant azokra a helyekre, amiket bejelöltem. Ezt is nyilván figyelembe vettem a tárgyválasztásakor.
5: Elárulod, hogy hova vágysz, vagy ez maradjon a te titkod?
3: Hát ezt még pontosan nem tudom. Vannak opciók, de még bizonytalan.
5: Puskás Mihály?
4: Ugye nekem nem kellett választani 5. tantárgynak, mert nekem volt az informatika már, de hát azért is választottam a hittant, mert nagyon hát szeretek jönni, meg úgy érzem, hogy amikor tanulunk valamit, akkor az az életünkben is hasznos dolog, és tudunk belőle hát tanulni, vagy így a saját életünkben valami hasznos dolgot megtudni, vagy akár így a lelki dolgokkal kapcsolatban, vagy ugye például abból a Bibliát forgatjuk, az is segíti az életünknek a mindennapjait. Tehát, hogy szeretek hittanra járni.
5: Közben hagyd kérdezzek, az a mondatot, csak szerintem a hallgatóink között sok olyan van, aki nem tegnap, meg tavaly előtt érettségizett. Az, hogy azt mondod, hogy az informatika megvolt, az azt jelenti, hogy előrehozott érettségében ezen már túl vagy, ugye? Ez egy két mondatban elmondott, hogy ez mit jelent?
4: Igen, ugye mindenkinek kell egy plusz egy 5. tantárgyat választania, hogy miből fog érettségizni. Ugye én megcsináltam tavaly előrehozott érettségiként az informatikát, szóval nekem ez már nem lenne, hogy azért választanám a hittant, szóval igen, én nem azért választottam, hanem...
5: Tulajdonképpen ez egy 6. plusz dolog, itt se kéne lenned, most éppen igen. Otthon ülhetnél a limonádét mellett, és készülhetnél az egyébként kötelező érettségikre, de te helyette itt ülsz egy református hittan felkészülőn.
4: Igen, meg azért is választottam a hittant, mert már régóta tanulom óvodáskorom óta, és már a legtöbb dolgot azt így meg is tanultam, és ez nekem nem jelent olyan nagyon extrém nehéz energiabefektetést, hogy hittemből is érettségizzek, hiszen már ebből eléggé felkészültnek érzem magam.
5: És te elárulod, hogy mik a terveid az érettségi után?
4: Hát én a STR-re szeretnék tovább tanulni, tanító szakra, azt jelöltem meg első helyre. Hát én sakkozó is vagyok, és szeretnék majd tanítószakot végezni, viszont én sakkot szeretnék majd tanítani, majd el fogok végezni tervek szerint egy sakkedzői képzést. Már vannak is tanítványaim, de szeretnék még kicsit magasabb szintre is lépni a sakktanításon belül.
5: És miért a tanítás?
4: Hát ez egy jó kérdés. Talán azért, mert van egy öcsém, és őt is, amikor még kisebb volt, akkor tanítgattam különböző dolgokra, akár jóra, akár még rosszra is. Engem is ugye sakkot nagyon sok többfajta edzőm tanított, és szerettem edzésekre járni, és hát szerettem, hogy fejlődök valamiben, sikereket érek el. Ez egy egész ilyen út volt, tehát az egész, hát a életemnek a nagy részéből ugye a sakkban fejlődtem, és ez egy nagyon szép út, és szeretném, hogy mások is ezt átélhessék, hogy mennyire jó érzés, hogy valamiben egyre jobb és jobb leszel, és hát közben mindent szeretsz, amit csinálsz.
5: Köszönöm, Orosz Adrienhez fordulok, egy ilyen általános összefoglalót tudnál nekünk mondani arról, hogy akkor mi is az a református hittan érettségi, tehát hogy hogyan néz ez ki, mik azok a fő irányok, amikre fel kell készíteni a diákjait.
6: Református hittanból csak középszintű érettségi van, írásbeli nincsen, és nem csak a református, hanem általában hittanból nincsen emeltszintű, hanem csak középszintű és szóbeli van. Alapvetően a minisztérium által kiadott témakörökkel ott vannak a tankönyveink, tehát alapvetően 6 tankönyvből készülünk, illetve ugye a Biblia az alap, alapvetően ugye Ószövetség, elég mélyen Ó és Új Szövetségi ismeret, azon belül ugye biblika ismeret, biblika történet, azon belül elég komolyan vesszük ugye a memoritereket, alapvetően fontosak ugye Jézus élete, Jézus példázatai, ugye az én vagyok mondások, a boldog mondások, tehát a Biblia ismeret, mint olyan, akkor a Bibliának a keletkezése, kanonizáció, ez már kicsit ugye biblika történet, illetve Biblia ismeret háttere, akkor alapvetően keresztény egyház történet. Ugye ez első 1517 évünk ugye az közös a katolikusokkal, tehát az alapvetően egy egyetemes egyház történet, egészen napjainkig, 1517-től ugye a reformációtól, amikor ugye szétvált a két különböző felekezeti irányzat, részletesen természetesen Luther, Calvin és a reformátorok élete és tevékenysége, akkor a különböző izmusok, pietizmus, ortodoxizmus, puritanizmus, akkor 11-ben dogmatika és etika, ami elég fontos, és ugye mivel azért alapvetően most már felnőtt 18-19 évesek 12-ben, így nagyon komoly ugye ilyen lelki, illetve hitbeli elmélyülésekkel is foglalkozunk. Ez elsősorban ilyen etikai kérdéseink, a 10 parancsolatnak az aktualitása, hogyan viszonyuljunk a 10 parancsolathoz, 10 parancsolatnak különböző parancsolataihoz, hogyan álljunk hozzá, hogyan álljunk az életben hozzá, nagy kérdéseink, nagy döntéseink, mi a szerepe az életünkben a lelkiismeretnek, Jézus Krisztusnak a szerepe él az életünkben, illetve az egyházi ünnepek. Ugye alapvetően egy külön nagy témakörünk az egyházi ünnepeink, és az egyházi ünnepkörnek megfelelően mindig ugye adventben, ugye adventi témával foglalkoztunk, karácsonykor természetesen karácsonyi témával, a böjtben alapvetően mindig előkerült ugye a böjti időszak, mit jelent a protestáns böjt, mit jelent ugye a nagy hétnek az eseményei, illetve most ugye nem olyan régen volt pünkösd, a pünkösdi ünnepkör, illetve annak az eseményei. Ezek alapvetően, amik témakörként ugye előfordulhatnak a református hittan érettségén.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatjuk a beszélgetést Orosz Adrián református vallástanárral és két tanítványával, Bozsoki Blankával és Puskás Mihállyal, akik hamarosan református hittanból fognak érettségizni. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpálya udvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport. Tájékoztatásuk szerint a Vasúttársaság a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Emellett kiemelten kérik az utasokat, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül szombattól kevesebbe. Pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak, írta a holtankoljak.hu. A portál adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint, a gázolajé 614 forint literenként. Így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek. Magyar Péter miniszterelnök a héten szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Súlyog Tamás köztársasági elnök és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését. Az országgyűlés június 15-én fogadta el az alaptörvény módosítását, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését, mondta sajtótájékoztatón Lajos Bence alapító. Az Élelmiszerbank vezetője közölte, több mint 10 éve dolgozik az állatvédelemben és megtapasztalta, az elhivatottan küzdő menhelyek és állatmentők számára sokszor nem a szándék, hanem az erőforrások hiánya jelenti a legnagyobb akadályt. Ezért hozták létre a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank alapítványt, küldetésük, hogy egyetlen állat se szenvedjen hiányt azért, mert nincs elegendő eledel. Jelezte az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult, de az egész országban működnek és későbbi céljaik közé tartozik, hogy európai szintre emeljék a kezdeményezést, mivel jelenlegi formájában ez európai szinten is egyedülálló.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban Orosz Adrián református vallástanárral és két tanítványával, Bozsoki Blankával és Puskás Mihállyal. Témánk pedig az, hogy hamarosan a két diák református hittanból tesz majd érettségi vizsgát.
2: Hogy néz ki egy fiktív tétel, ha így kérdezhetem? Tehát most belép az érettségiző a terembe, eljut a hittan tételekig, húz egyet, ott mit fog látni? Két, egy kisebb, meg egy nagyobb kérdést, és akkor kb. Mi lehet? Egy kisebb az ünnep, egy nagyobb, egy egyház történeti téma, vagy hogy néz ez ki?
3: Így van, tehát alapvetően A és B témaköreink vannak, le van osztva, tehát ez megvan a minisztériumnak a honlapján, vannak ilyen ajánlások gyakorlatilag témakörönként, 3-8 vagy akár 10 témakörből lehet szűkíteni, tehát egy átét témakör lehet például mondjuk egy kanonizációs folyamat, vagy Pál apostolnak valamelyik missziói útja, vagy esetleg éppen egy dogmatikai kérdés, hogy mit jelent a Szent Háromság. A B-tétel minden témakörből van nagy átétel, illetve kisebb kérdés B-tétel, és természetesen térkép, vagy esetleg valamilyen vizuális ábrázolás ugye segíti a diákoknak, például egy Pál apostolnak a missziói útja, vagy valamilyen szobornak az ábrázolása, egy festmény, vagy bármi, tehát az érettségi tétel maga tartalmazhat olyan segítségeket, vagy amit esetleg a diáknak ugye meg kell magyaráznia, hogy mit keres az a festmény azon az adott tételen belül, illetve a térkép hogyan kapcsolódik az adott témakörhöz, hogyan kapcsolódik az adott kérdéshez. Én azt gondolom, hogy elég komplex, tehát a Biblia ismeret, a hittan az alapvetően több rétű, és specifikusan ugye református témáink is vannak.
2: Oké, és akkor fordulok a leendő érettségizőkhöz, diákokhoz. Ti hogy vagytok ezekkel a témakörökkel? Kezdjük a kedvenccel. Van olyan téma, ami nagyon otthonos, vagy személyesen érdekesebb nektek? Szívesebben foglalkoztatok vele az elmúlt években is, akár mondjuk tételben is örülnétek, ha azt kerülne majd kihúzásra a részletekről? Bozsoki Blankával kezdünk megint.
4: Én szívesen beszélnék Mózes vagy Jónás történetéről, illetve mivel szeretem a történelmet, ezért az egyház történeti tételek is kedvezőek lennének nekem.
2: Utóbbi egy kicsit meglepattól szoktak felni a diákok. Van kedvenc egyház történeti korszak, ami foglalkoztat?
4: Hát így konkrétan nincsen, de talán ez a Néró ideje, meg a keresztény üldözések, szerintem ezek eléggé érdekesek.
2: Puskás Mihály, kedvenc téma?
5: Nekem is ezek a tanítások, vagy hát a történetek, például Jézusnak a tanításai, csodatételei, vagy Jónás története, József története, akár Dávid is a kedvenceim közé tartozik.
2: Van olyan, amitől tartasz, amit hát még sokszor átolvasol az érettségi előtt, de azért nem örülné neki, ha szúznád.
5: Igen, ez az egyház történet, meg ezek az ős egyház, hogy hogyan épült fel, meg mik a hasonlóságok a maival, ez talán kicsit nehezebben megy, meg a missziós utak is kicsit gondot okoznak, mint a többi, de hát még a keresztény üldözések nekem az is egy gyengeség, szóval Blankával egy kicsit ellentétesen mondom, de igen, ezeket érzem nehéznek.
2: Akkor Blanka, neked mi az, ami nem örülnél, ha az lenne a tételben?
4: Szerintem nekem nincsen ilyen, aminek nem örülnék. Nyilván, amiket előbb felsoroltam, azoknak jobban örülnék, de hogy amit nem szeretnék kihúzni, olyan nincsen.
2: Vissza tudja igazolni, tanárnő, amiket mondtak?
3: Én azt gondolom, igen, tehát azért Blankának ugye ez a humán érdeklődése, tehát ő történelem fakultációs is volt, illetve emelt szintű történelemből, ugye, és hát nyilván az ő ismereté azért mélyebbek. A Biblia ismerete nagyon jó Misónak, tehát ő abban ügyesebb, úgyhogy de igazából ugye alapvetően itt azért igyekszünk ugye azért elmélyíteni a tudásunkat, és nyilván azért nem egy vérre menő tantárgy volt, de azért rendszeresen voltak ugye számonkérések, akár dolgozat, akár szóbeli felület, minden hónapban kellett, hogy kapjanak egyet, úgyhogy rendszeresen írtunk dolgozatokat, akár témazárókat is, memoriteleket tanultunk, úgyhogy alapvetően azért bízom benne, hogy jól felkészültek a megmérettetésre.
2: Amíg erről a felkészülésről és felkészítésről szeretnélek kérdezni benneteket, hogy hogyan készültök. Most ugye nektek már nem kell olyan értelme iskolába járni, mint az elmúlt években, az írásbeli érettségi óta, de most mégis itt ülünk a Dugonics András Piarista gimnáziumban, szervezett körülmények között készültök a hittanra, tehát hogyan telnek a napjaitok, otthon mennyit foglalkoztok a hittannal, mennyire tartotok ettől a vizsgától, vagy inkább a többire készültök, mert erre már úgy érzitek, hogy felkészültetek. Pozsoki Blanka.
4: Nekem nagyon nagy könnyebbséget jelent, hogy itt az órán tanárnő is segít felkészíteni erre a hittan érettségére, egy a témaköröket beszéljük meg, mert tényleg nagyon hasznos dolgokat tanít, illetve otthon a füzetből a vázlatokat, jegyzeteket szoktam tanulni, meg olvasgatni. Nyilván a Bibliát is olvasom, és az szerintem egy elég nagy segítség.
2: Puskás Mihály, hogy készül a hittan érettségére?
5: Hát ugye van ez a hetente egy egyszerű alkalom a csütörtök, ahol a témaköröket így átbeszéljük. Ez ilyen másfél-két órás alkalom szokott lenni. Ugye itt nagyon sokat lehet tanulni, fogok készülni, viszont szerintem kevesebbet, mint más tantárgyakra, hiszen ugye a hitamból már eléggé nagy a tudásom a többi tantárgyhoz képest.
2: És akkor tanárnőt kérdezem, Orosz Adriánt, az, hogy ön találkozik csütörtökönként még a diákokkal, ez egy önként vállalás? Jól gondolom?
3: Ez természetesen igen, ez alapvetően, tehát ez nem kötelező, hanem alapvetően így beszéltük meg az utolsó hónapokban, hogy alapvetően azokra a témakörökre fókuszálunk, és akkor alapvetően itt igazából a dupla fakultációs óránknak az időpontjában a csütörtöki napom az mindig úgy nézett ki, az első két óra az fakultáció, és utána külön-külön a 11-kel, 2-12-es osztálya, tehát az első négy órám az mindig a 12-esekkel volt, és akkor bő kettő tantárgyi órának megfelelően, de néha akár még többet is, akár egy szünettel, tehát ez alapvetően egy 90-120 perces felkészülés hetente.
2: Úgy érzi, hogy már majdnem felkészültek ezek a hallgatók, diákok az érettségére? Hogy hogy látja őket? Ön mennyire izgul értük?
3: De azért izgulok értük természetesen, azt gondolom, hogy tényleg a hittan azért alapvetően tényleg nem a legnehezebb tantárgyak közé tartozik, az egyik legkomplexebb, viszont azt gondolom, hogy tényleg, amint mondták, hogy azért nagyon kiskoruk óta, ugye akár ugye mind a két család református elköteleződésű, ugye Blankáik ugye erdélyi származásúak, vannak a családban otthon is ugye keresztjén tanítások, tanok, tehát sokkal könnyebb azoknak a diákoknak, akiknek otthon van családi református kötődés, rendszeres bibliaóra, rendszeres ifjúsági óra, közös táborok, közös ifi órák, közös istentiszteletek, tehát alapvetően, hogyha van egy segítő, lelki segítő háttér otthon, akkor az nagyon-nagyon sokat jelent, hiszen a hit az alapvetően egy gyakorlatban megélt dolog, tehát az ő hitéletük az nem merül ki a 245 perces hittanóra keretén belül, hanem alapvetően, ahogy mondták ők is, hogy az életüknek a szerves része, a bibliaolvasás, alapvetően ezeket az alkalmakat is egy áhítattal szoktuk kezdeni, tehát egy áhítat, illetve egy közös imádság óra előtt, óra után szerves részét képezte, illetve képzi az alkalmainknak folyamatosan.
2: Az ön szempontjában még az érettségére visszautalva, hogy önnek is az első lesz, ez már kiderült a beszélgetés közben. Ön magától, ettől a vizsgahelyzettől mennyire tart, hogy most akkor érettségiztetnie kell, hiszen ön fogja kérdezni a diákokat.
3: Igen, én fogom kérdezni, tehát én érettségiztettem már református hittanból, református intézménybe évekkel ezelőtt, más tantárgyakból, például történelemből több mint 10 éven keresztül, illetve ugye németből is voltak csoportjaim közép és emelt szinten, illetve én magam is voltam többször érettségi elnök is több helyen, úgyhogy én az asztalnak mind a két oldalán ültem, úgyhogy azt gondolom, hogy itt ez újdonság, tehát ugye nem tudom, hogy az ország valahol máshol van-e még rajtunk kívül olyan csoport, akik katolikus, illetve más felekezetű iskolában, ugye református hittanból érettségiznek. Nem tudom, tehát én nem ismerek ilyen személyeket. Én azt gondolom, hogy igyekszünk Isten kegyelméből alázattal állni ez a szituációhoz, és a tőlünk tehető a legtöbbet megtenni a siker érdekében.
2: Nem akarok sem nagyon provokatív, sem nagyon bulváros lenni, de egyszerűen nem tudom nem megkérdezni, most egy ilyen fiktív jelenetet képzeljünk el az érettségén. Valami olyan témát húz ki a két érettségiző valamelyike, amiből én úgy gondolnám, hogy esetleg egy pillanatra megfagyhat a levegő a teremben, mondjuk egy jó reformáció témája, vagy valami olyan, ami nem egyezik a katolikus és református tanításban. Ezt a pillanatot hogyan képzelik el az érettségén, vesznek egy levegőt és mondják, amit kell, vagy ez semmi gond nem lesz ebből, nem lenne ebből természetes, hiszen itt éveken át készülhettek a református érettségizők.
3: Én azt gondolom, hogy azért alapvetően, ugye mivel vallásszabadságban, ezért tiszteletbe tartjuk mi is a másoknak a hitét és a vallását, és azt hiszem, hogy ők is tiszteletbe tartják a miénket, tehát nem hiszem, hogy olyan témakör, vagy olyan provokatív kérdés lehetne. Természetesen nyilván, mivel van lehetőség ugye énekeskönyv használatára, biblia használatára, térkép használatára, tehát ők nem maradnak eszköz nélkül, akkor másnál egy jó bibliai igével válaszolnak.
2: És akkor egy utolsó téma az érettségin túlra, hogy már egyszer itt említettem, hogy van az intézményen belül rendszeresen egy úgynevezett önreflexiós bűnbánati alkalom, és ezt külön említette tanárnő, hogy ez milyen jó, hogy van ebben az intézményben, úgyhogy zárásként még erről beszéljünk, hogy ez hogyan van jelen a gimnázium életében, és ez kinek mit jelent, és akkor Orosz Adriennel kezdjük.
3: Alapvetően az iskolának a pedagógiai programjának a része, mivel ugye ez egy egyházi intézmény, így azért a hittanórák keretén belül azért nagyobb a mozgástér, és a katolikus hitoktató, illetve vallástanár társak ugye összeállítottak ilyen különböző témaköröket. Évente 4 van, tehát mindegyik évfolyamon van egy ilyen ráhangolódó az iskolára évelején. Ezek alapvetően vagy a templomban ugye ezek ilyen elmélyülős alkalmak, esetleg ugye van lehetőség a katolikusoknak gyónáson részt venni, vagy esetleg ott elmélkedni, beszélgetni, de amiken én rendszeresen részt veszek, azok ilyen kis csoportos beszélgetések, ahol általában ugye a katolikus hittantanár, illetve a katolikus pap mindenképpen ugye részt vesz, illetve vagy az osztályfőnök, vagy felkérnek még egyéb szaktanárokat, aki ugye éppen szabad, vagy esetleg van szabad kapacitása, egy bibliai igerészből, vagy egy bibliai igerészből és egy történetből szoktunk indulni, általában az osztályteremben, vagy ahol tartják a katolikus ittant, onnan indulunk, az egy 5-10 perces közös témafelvetés, és utána kérdésekkel, kérdéscsoportokkal 3-4-5, de inkább alapvetően 3 csoportra szoktunk ugye oszlani, és mindenki viszi azt a 8-10-12 diákot, aki éppen ugye rá van bízva, és akkor azon a hittanórán keretén belül a maradék 35 percben pedig ugye csoportos beszélgetéseken vesznek részt, és mivel ugye kisebbségben vannak a reformátusok, ezért alapvetően én ugye katolikus diákokat szoktam kapni, tehát volt olyan alkalom, amikor a saját diákjaim közül nem jött velem senki, mert úgy volt éppen a csoportbeosztás, akkor sincsen semmi gond, alapvetően egy kisebb beszélgetéssel szokott, egy rövid bemutatkozással, és ezek kötetlenebb alkalmak, tehát 4 van egy évben, évelején ugye tanévnyitás alkalmával, az adventi időszakban, ráhangolódva lelkileg ugye a karácsonyra, illetve ugye ráfordulva az év végére, megnézni, hogy milyen volt ez a naptári évünk, milyen nehézségeink és milyen áldásaink voltak. Utána következő az nagybőjt, tehát alapvetően ugye egy február-márciusi időszakban van, ugye ott a húsvétra készülünk, mi számunkra ugye a legfontosabb keresztény ünnepünk Jézus Krisztus ugye halála és feltámadása, és az utolsóhoz pedig most következik, illetve a hetekben zajlik, az az évnek a lezárása, lelki, tanulmányi és egyéb értelemben, ez egyfajta lelki morzsaszedegetés, hogy mit viszünk tovább ebben a tanévben, illetve ugye akik már ugye elballagtak, számukra mit jelentett az elmúlt 4, illetve 6 év.
2: És akkor ezzel zárunk, hogy nektek ezek az alkalmak mit jelentettek, mit jelentenek, Bozsoki Blanka?
4: Szerintem hasznosak ezek a lelki beszélgetések, mivel ugye kis csoportokba vagyunk szedve, így elég nagy a bizalom köztünk, és olyan dolgokat is megtudok az osztálytársaimról, amiket így eddig nem is sejtettem, és szerintem minden alkalommal egyre jobban megismertem őket. Ezek a beszélgetések alkalmával, illetve ez kölcsönösen is így van, hogy én is kicsit többet oszthattam meg magamból, és jó volt, hogy meghallgattak.
2: Puskás Mihály.
5: Igen, ugye a Piarista gimnáziumnak ez egy ilyen különlegessége, hogy van egy ilyen része is, hogy ilyen lelki beszélgetés. Ennek az az előnye, hogy ugye megoszthatok másokkal olyan dolgokat, amit amúgy meg lehet, hogy soha nem jönne szóba, mert ugye vannak ilyen kérdések, és akkor azokra szoktunk így válaszolni sorban, így körbeülünk, és akkor mindenki válaszol, és a hétköznapokban lehet, hogy nem is kerülne elő ez a téma, vagy ez a kérdés, de ott viszont előkerül, és ki tudjuk beszélni, ami sokszor nagyon hasznos, és hogy a lelkünket így megnyugtatja.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Orosz Adrien református vallástanárt, a Dugonics András piarista gimnázium pedagógusát és két érettségizőjét, Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt hallották.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Ismét Beregszász városát javasolta az ukrán elnöknek a kétoldalú találkozóra a magyar kormányfő a brüsszeli uniós csúcs találkozón. Magyar Péter elmondta, csak rövid időre találkozott Volodymyr Zelenszkijjel, Ukrajna tervezett uniós csatlakozására utalva megerősítette, az uniós záró nyilatkozatból a magyar kormány javaslatára került ki az a rész, amely a gyorsított csatlakozásról szól. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Sulyog Tamás köztársasági elnök és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését. Az országgyűlés június 15-én fogadta el az alaptörvény módosítását, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívül

0: körüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Bejelentette lemondását a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán arról számolt be, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működése továbbra is biztosított.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk az Emődi Református templomból. Igét hirdet Gergelyfi György, a gyülekezet lelkipásztora.
2: Fohászkodjunk! Kegyelem néktek és békesség Istentől, és az ő szent fiától, ami Urunk, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten dicsőségére és lelkünk épülésére énekeljük 206-os számú dicséretünk első és második versszakait. 206-os számú dicséretünk első versszaka így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged!

Dicsőítsük az Istent az előbb énekelt 206-os dicséretünk harmadik versszakával. Zengjen minden szívben, boldog hálaének.

kegyelem trónusánál állva dicsőítsük a mi mindenható Istenünket, 713-as számú dicséretünk első, második és harmadik versszakainak eléneklésével. 713-as számú dicséretünk első versszaka így kezdődik: amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat.

A mi segítségünk, vasárnapi rádiós Isten tiszteletünk, valamint megemlékezésünk megáldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Keresztény rádióhallgatók, drága testvérek, a mai bibliai tanítást a János írása szerinti Szent Evangélium 9. részének első 12 verséből olvasom föl. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött. Sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, hanem csak hasonlít rá. De ő kijelentette: Én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált. Megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj el a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: Hol van ő? Nem tudom, felelte. A kegyelmes Isten tegye áldottá a mi Urunk Jézus Krisztusnak beszédét, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremve az ő mennyei dicsőségére gyertek, keresztény testvérek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel jöttünk a te házadba megköszönni elmúlt hetünk eseményeit, élettörténéseit, apró csodáit. Megköszönve, hogy mint a gyermeket kézenfogva vezettél bennünket, némelyeket által vezettél a síralom völgyén, másokat az élet csodáiban, sikereiben, magasztos tervekben részeltettél. Köszönjük, hogy mindenkinek a maga életfelfogás és élet csodája nyomán apró, de gyönyörű életrészleteket mutattál meg. Köszönjük, hogy minden nap tanítottál bennünket helyesen élni, másképp látni embertársainkat, és másképp látni a világot. Jöttünk megköszönni mindezeket a te házadba, de ugyanakkor világosságot kérve tőled, mert mi sokszor sötétben járunk, botorkálva, tapogatózva, kegyelemre szorulva, hogy útat mutass nekünk. Mutass útat nekünk a ma nemzedékének, és javíts a mi életfelfogásunkon, gyógyíts meg bennünket, állítsd helyre az életünket, hisz nélküled, a te kegyelmed nélkül, a te útaid nélkül, a te isteni küldésed nélkül elveszettek vagyunk. Jövünk semmit nem hozva, kegyelmedbe fogózva, amint vagyunk, gyötrelem és kétség rágódik lelkünkön, jövünk vakon és szegényen, hogy benned az igazi kincset megleljük. Köszönjük, édesatyánk, hogy a töviskoronás győztesben, egyszülött fiatban, a Krisztusban megmutattad számunkra, hogy milyen az igazi világosság. Engedd meg, hogy nekünk is megmutassa mai napon, hogy milyen az igazi világosság, és mi megtapasztalva, átélve ennek a világosságnak a gyógyító csodáját, másokat is erre a világosságra tudjunk vezetni.
áld meg mindazokat, akik ma megemlékezni jöttek, mert elveszítették az édesanyját. Áld meg azokat, akik ott ülnek a rádiókészülékek előtt, és fohászkodnak, hogy Isten valóra váltsa álmaikat, terveiket. Áld meg nyarukat, áld meg diákjainkat, akik úgy indulnak a nagy nyár fele, hogy remélik, hogy Jézus kézen fogva vezeti őket. Áld meg ezt a drága magyar nemzetet, ezt a te népedet, akiért véredet ontottad, és engedd meg, hogy a mai napon úgy tudjunk rád figyelni, hogy igédből erőt, fényt, reményt merítve, a kegyelem csodáiba kapaszkodva, úgy tudjunk élni, hogy százszoros gyümölcsöket tudjunk teremni. Így áldj meg bennünket, nem akárkiben, a gyógyító, szemünket felnyitó, s az életútat számunkra megmutató egyszülött fiúban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Az Isten ige meghallására való lelki előkészületünk rendjén az előbb énekelt 713-as számú dicséretünk 4., 5. és 6. versszakait énekeljük. 713-as számú dicséretünk 4. versszaka így kezdődik: amint vagyok vak és szegény, hogy kincset lejjek benned én.

Keresztény testvérek, hallgassátok meg Istennek áldott szavát, úgy, amint az írva található, a János írása szerinti Szent Evangélium 9. részének 10-től 12-ig terjedő verseiben. Hogy Istennek áldott szava a megnevezett helyen, azaz a János írása szerinti Szent Evangélium 9. részének 10-től 12-ig terjedő verseiben miképpen van megírva, felolvasom, keresztényekhez méltó alázattal hallgassuk meg. Erre ezt kérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj el a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Ez Istennek áldott és írott igéje. Keresztény testvérek, drága rádióhallgatók, mélyen tisztelt megemlékezők. Felgyorsult világunkban rohannunk kell. Nagyon gyorsan pörög körülöttünk az idő. Nehéz kitalálni reggel, hogy délben hol leszünk, hol kötünk ki, mi lesz az aznapi teendőnk. Nem tudom, te hogy vagy ezzel, nem-e érzed azt, hogy mások szélvészként száguldanak. Ebben a nagy száguldásban gyakran azt érezzük, hogy lemaradunk, megelőznek bennünket, és ebben a nagy versenyszellemben nincs időnk sem az Istenre, sem egymásra. Nem beszélve arról, hogy nincs időnk betekinteni egymás lelkébe. Én ebben a 20 percben lassúságra szólítanálak fel benneteket, és meglátjátok, hogy ez a lassúság, ez a lelassulás nem is olyan rossz. Ebben az odafigyelésben, amikor ebben a 20 percben oda tudunk figyelni egymásra, az Úrra, van valami csodálatos. Felolvasott igénkben a rejtőzködő Krisztus jelenik meg, aki szinte kiszalad a templomból és elrejtőzik, mert meg akarják őt kövezni. Azonban nem marad életfeladat nélkül, hanem ahogy kijön a templomból, megpillant egy különleges embert. Egy olyan különleges embert, akit évtizedek óta senki sem vett észre. Megközelíti, szemléli, oda megy hozzá, rátekint, semmiben révedező tekintetéből valami különös életcsodát érez meg. Nem-e érezted, hogy sokszor így áll meg Jézus melletted a legnagyobb nehézségedben? A legnagyobb fájdalmadban, könnyeidben, vagy amikor lesütött fejjel, sikertelenségeden, családi nehézségeden gondolkodol. Ő megérzi, hogy ennek az embernek az életében, vagy az élete mögött van valami különleges. Hisz őt kizárták az istentiszteleti közösségből. Kitaszította őt egy közösség azért, mert gyermekkorában vakon született. Neki az ajtó mögött a helye. Ki ez a különleges ember, kérdeznénk. Nincs neve, csak egyet tudunk, hogy nagyon nehéz gyermekkora lehetett. Míg mások iskolába jártak, neki otthon kellett ülnie, és míg mások családot alapítottak, neki különös mesterséget kellett váltania, koldulnia kellett az út porában. Mi is egy kicsit koldusok vagyunk, a szeretet koldusai. Hisz nincs közöttünk olyan ember, aki itt ül a templompadban, vagy a rádiókészülék mögött, akinek ne lenne igénye
az emberi jóságra. Nem tudom, mikor volt az a pillanat, amikor igazán átöleltek téged. Nem tudom, mikor volt az a pillanat, amikor édesanyád utoljára megáldott a két kezével. Nem tudom, mikor volt az a biztató szép szó, amit elmondtak számodra, hogy igen, olyan különleges ember vagy, olyan jóleső érzés veled beszélgetni. Nekünk szükségünk van ebben a rohanó világban lelassítani, és meghallani azt a teremtő szót, a gyászolóknak azt a vigasztaló szót, amit Jézus mondott, én vagyok, itt vagyok, ne féljetek. Jézus korában nagyon sok vakon született gyermek, és nagyon sok vaksággal küszködő ember volt. Hogy mi volt ennek az oka? A korabeli személyes higiénia, a Palesztinában gyakori szélvészek által generált apró porszemek, de mindezek ellenére ezeknek az embereknek volt valami külső átélésük, folyton azt érezték, hogy nem érdemes élni. Voltak azonban belső élményeik. Ők nem látták a külvilágot, embertársaikat, nem ismerték a környezetüket, csak hangokból ismerték a világot, illatokból ismerték az embereket, és tapintásrendjén tudták, hogy ki az, aki közeledik hozzájuk. Ez a vak fiatalember nem ismeri, hogy másképp is lehet élni. Azt gondolom, hogy a ma embere sem ismeri, hogy hogyan lehetne másképp élni. Hogyan lehetne másképp alakítani az életünket, a családunk rendjét. Nagyon sokan azt mondják, hogy a vakság betegség. Engedjétek meg, hogy azt mondjam, ez egy állapot. A világtalanság állapota, a fény nélküli állapot, szemlélet nélküli állapot. Ennek az embernek van egy fejlett érzékrendszere, azonban a szem és a lélek között nincs meg a kapcsolat. Jézus megérzi, hogy a szem és a lélek kapcsolatát kell helyreállítani, olyan csodálatos, ahogy mi a magyar nyelvben azt mondjuk, hogy szemlélek, azaz próbálok másképp látni. Jézus ezt a másképp látását akarja helyreállítani ennek a mai modern világnak. Tudjátok, az ókorban volt egy különleges ember, aki vak volt, de gondolkodásával, szemléletével, írásaival megváltoztatta az ókori világot. Homéroszra gondolok. Vakként él Stevie Wonder, Helen Keller, Andrea Bocelli és sokan mások. De ebben az állapotban egy különös isteni szemléletet és isteni csodát élnek meg. Amikor meglátják a tanítványok, hogy Jézus oda megy ehhez az emberhez, azonnal egy nagyon érdekes, modern kérdést szegeznek Jézusnak. Mondhatni teológiailag egy spekulatív kérdést. Ki vétkezett ez vagy ennek a szülei? És figyeljétek meg, Jézus milyen egyenes választ ad, hisz a mózesi törvények alapján azt tartották, hogy a bűn következménye a betegség, és talán arra értik a tanítványok, hogy itt egy transzgenerációs generációk által továbbvitt bűnről van szó. Jézus azonban azt mondja, hogy nyilvánvalókká kell legyenek benne az Isten dolgai. Testvérem, lehet, hogy te is azt hiszed, hogy a te életed, a te élethelyzeted értelmetlen. Engedd meg, hogy elmondjam neked, hogy nincs értelmetlen élet. Csak meg nem értett és el nem fogadott élet van. Akik közösségeinkben élnek, akik eljárnak Isten tiszteleteinkre, gyakran ilyen emberek.
meg nem értett életű, el nem fogadott életű emberek. Mekkora kontraszt van, a templom kapuin belül, a templom ajtain belül nincs hely a vak számára, de Jézus ott a templom küszöbén túl hozzá fordul, hisz ő az élet ura, az élet Isten tiszteletébe vonja be ezt a különös állapotban levő férfit, és azonnal cselekszik. Jézus nem gondolkodik, nem kérdi a dolgainak a miértjét, nem is hezitál, hanem azonnal cselekszik, és kijelenti, amíg nappal van, nekünk munkálkodnunk kell. Azaz el kell végeznünk az atyától ránk bízott feladatot, hogy mi az a különleges feladat, amivel megbízott téged az Isten, nem tudom. De tudom, hogy engem megbízott a Parányi Emődi gyülekezettel, hogy vezessem, óvjam, pásztoroljam, biztassam és hirdessem a Krisztusban megjelent megtartást, bűnbocsánatot, kegyelmet és isteni csodát. És Jézus cselekszik, az áldott orvos közbelép, beavatkozik. Nem kell időpontra jelentkezni nála, azonnal fogadja a betegét. A kórterem, a műtő szalon különleges helyen van, a templom kapujában, azonnal fogadja a betegét. Nem is ír fel neki valami drága gyógymódot, több milliót sem kell fizetnie, hanem mindabból, amiből az Úr megformálta Ádámot, abból a sárból először a földre köp, és ebből a sárból a saját nyálából, ugye tudjuk, hogy nyálunkban benne van az egész DNS mintánk, meggyógyítja a beteget. Először a szemeire keni, mert tudja, hogy ez az ember nem lát, de érez. Fáj neki az egész élete, fáj az élettörténése, fáj ez az egész életkudarc, ez a sikertelenség, ez a bizonytalanság, ez a félelem, ez a fény nélküliség. Nem tudom, hogy a te életedben van-e ilyen fény nélküliség, ilyen fájdalom, van-e ilyen mélység, van-e olyan küzdelem, amit cipelsz évtizedek óta, vagy talán nagyon friss a sebed. Jézus tudja, hogy az embernek éreznie kell a jóságot, és ő jósággal közeledik az ember fia, olyan csodálatos gyógymód van nála. Ő igazi terapeuta, a probléma gyökerét akarja megoldani. 2014-ben lovas táborban voltam a Hargitán. Mozgássérült gyerekeket lovagoltattunk. 16 éves iskola lovamon egy beteg kisfiút lovagoltattam egy héten keresztül. Mivel az imádság évében vagyunk, református egyházunkban, az édesanya a legszebb imát mondta. Behívott a szobájukba, könnyek között összekulcsolta a kezét, s így imádkozott. Uram, te tudod, hogy az én gyermekem mozgáskorlátozott, de számomra egy különös Istentől kapott csillag, csak más a fénye, s más a rendeltetése. Drága testvérem, éreztette így, hogy az Isten kezében te egy különös eszköz vagy. Más az életed, más a fényed, mint a többi embernek. Más az elküldetésed, más a ragyogásod, és más az Istentől kapott ajándékod. Jézus ezt a különös csillagot, ezt a fény nélküli csillagot szólítja meg ott a templom kapuban, sárken a szemeire, és azt mondja, menj el, és mosakodj meg a Siloám tavában. Mintha egy ószövetségi, gyönyörű történetet hallanánk. Mintha éppen hallanánk egy ószövetségi gyógyítás történetet.
Siloám tavát Ezékiás király az asszír hódítás idején építette. 533 méter hosszú volt ez a víztározó. Gyönyörűen ki volt építve Jézus idejében, lépcsőzetes hely volt, mikvének nevezték, egy tisztulási fürdő volt. Jézus ide küld, és azt mondja, menj el, mosakodjál meg, mert rituálisan is tiszta leszel a mózesi törvények szerint, de a víz az újrakezdés, a keresztség, az új élet, a szem és a lélek kapcsolatának a meggyógyulása, új szemlélet, új életmód váltásra van szükséged. Kedves gyászolók, drága rádióhallgatók, drága emődi gyülekezeti tagok, határon innen és határon túli magyar testvéreim, szakítsatok Isten tisztelet után 20 percet, és nézzétek meg a Pillangó cirkusz nevű filmet. A főszereplő Nick Vujicic kezek és lábak nélkül született. Őt elviszik egy cirkuszba, ahol bemutatják, és szinte gúnyt űznek belőle, hogy az egyik lába helyén egy csirkeszcán-szerű főrmedvény van. De megjelenik a Pillangó cirkusz igazgatója Mendez, és azt mondja a Willnek, odasugja a fülébe, hogy csodálatos vagy. Aztán ez a nyomorék ember, a szabad így neveznem, elnézést kérek, ez a másmilyen állapotú ember, ő is társaival, cirkusztársaival át szeretne menni a túlsó partra, de a sziklák között elbukik, és beleesik a vízbe. Azt gondolják a társai, hogy megfulladt, aztán feljön a vízből, és azt mondja, megtanultam úszni, új életem van. Hányszor voltál ilyen mélyen, hogy elleptek a hullámok, vak voltál, szegény, kiszolgáltatott, elveszítettél valakit az életedből, egyedül maradtál, érezted, hogy sem kezed, sem lábad nincs. Csak Jézusod van, aki megtanít a mélységben is úszni. Aztán fölmegy egy hatalmas emelvényre, mindenki föláll a tömegben, és magasról beleugrik egy medencébe, és újra meg újra feljön. Ez a mi küldetésünk, ez a vakember elmegy a Siloám tavához, ismerik az ottani emberek és csodálkoznak, ő botorkálva lassan nem tud száguldani, elmennek mellette az emberek, mások sikeresek, valóra váltják az álmaikat, terveiket, ő ugyanott van, vakon és szegényen, botorkálva fény nélkül, de amit kap, abban a pillanatban az egész életet felülírja. Újra lát, és a lélek, és a szem kapcsolata által meglátja megváltóját, Jézusát. Ha ezt te tapasztaltad, testvérem, ha volt ilyen mélységet, hogy mindent elveszítettél az életedben, semmit sem maradt, akkor láthatod, hogy a vak hit sokszor nagyobb, mint a hitnek a vaksága. Nem vak hittel kell nekünk Jézust követnünk, hanem szelíd lelkünk egyszerűségében. Ez az ember alázatos, szófogadó és kitartó. Parányi hitével elindul apró lépésekben a Siloám tava fele. Megkérdik kételkedve a hozzátartozók, hogy vajon ő volt ez? A koldus, akinek a tegnap még szakadt ruhái voltak, révedező tekintete, beszűkült látásmódja volt, egyszerre más lett a világa. Adja az Úristen, hogy a mában beszűkült, értéktelennek vélt világodból egyszerre csak te is megtanulj úszni, megtanulj megmosakodni, megtanulj bízni, és elindulni te is. Jézus Krisztus bíztató szavainak a nyomán. Testvéreim, szellemi vakságban élünk.
Jézus az egész szemléletünket, szellemiségünket akarja átalakítani. Látja, hogy ennek a mai modern magyar társadalomnak a szem és a lélek viszonyában van a gondja. Másképp szem-lélek. Egyet lát a szemem, mást üzen a lelkem. Miután a farizeusok kételkednek, mivel szombatnapon tette ezt Jézus, megtörte úgymond a sabbátnak a szentségét, per elé állítják, koncepciós pert indítanak a szegény vak és családja ellen. Jézus azon kizárják újra a templomból, kitaszítják, meggyógyultan sem kell, mert nem az ő szemléletük szerint él. És én ezzel a gondolattal zárnám ezt a röpke igehirdetést. Egy különös dolgot kérdez tőle Jézus. Hiszel-e az ember fiában? Nagyon egyszerűen kérdezném tőled, de legelőbb önmagamtól, hogy hiszek-e Jézusban? Rámerem-e bízni az életemet? Merek-e kezek és lábak nélkül a magasból a vízbe ugrani? S merek-e én vele az ismeretlenbe elindulni? Merek-e én vele tervezni? Merek álmodni? És az imádság évében merek-e vele imádkozni? Le tudok-e ülni? Van-e időm a másik emberre? Bódás János Megvakult ember vallomása című verséből idéznék egy részletet. S ami sötét volt eddig és hamis, most ismerem meg önmagamban is, de tisztában látom önnön képem, milyennek Isten álmodott meg régen, s míg egyre mélyebben befele nézek, benne látom a zengő mindenséget. Drága testvérem, tudod, hogy Isten milyen szépnek álmodott meg téged? Isten után milyen szépnek álmodott meg az édesanyád, az édesapád, a barátaid, a családod, a közösséged? Miért érzed magad értéktelennek? Válts szemléletet! Törpüljön semmivé a közel és a távol, láss meg más valamit ebből a világból, mert ez a koldus a Siloám tavában először önmagát látta meg, a meggyógyult ember arcát. Jézusban megláthatjuk betegségeinket, fájdalmainkat, kudarcainkat, sebeinket. Ő az igazi tükör ma is az emberiség számára. Merj bátran úgy élni, amivé formálts, akinek elhívott az Isten, ahogy megálmodott téged az Isten, és merj befele nézni, s lásd meg ebben a gyönyörű teremtett világban a zengő mindenséget. Ebben áldjon, s őrizzen meg téged a mindenható Atya Isten. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Lassú léptekkel haladunk, mesterünk, mi is a Siloám tava fele. Lassan, mert bizonytalanok a lépteink, kiszámíthatatlanok. Emberünk sincs, aki bevezessen bennünket, aki elvezessen bennünket a gyógyulás fele. Csak rád tudunk hagyatkozni. Rád, mert annyi nehézségen keresztül átvezettél. Átvezettél gyász időszakon, veszteségeken, megmutattad az élet örömeit, sikereit, sokszor adtál nekünk bátorságot, kitartást, a reményvesztettségben is adtál erőt. Mi most újra hozzád jövünk, hozzád, hogy gyógyíts meg bennünket. Egy különös korban élünk, amikor mindenki száguld, amikor mindenki valahonnan, valahová el akar jutni, de senki sem tudja a lelkében az igazi célt megfogalmazni. Hozzád jövünk, hogy mutasd meg, hogy mi legyen az életünknek az iránya. Hozzád jövünk, hogy jobban megismerhessünk,
és engedd meg, hogy először a Siloam tavában a saját gyengeségeinket, félelmeinket ismerjük föl, mert ezt vetítjük rá mi sokszor az emberekre. Istenünk, ezen a mai vasárnapon meggyógyult emberekként más szemlélettel imádkozunk azért a családért, aki az elmúlt héten a drága édesanyát, a drága tanítónőt temette el. Imádkozunk azokért, akik épp gyászban élnek, akik veszteséget éreznek az életükön keresztül. Imádkozunk gyermekeinkért, hogy áld meg nyarukat, tedd áldottá vakációjukat. Imádkozunk pedagógusainkért, lelki nevelőinkért, vezetőinkért. Imádkozunk mindazokért, akik mélységben élnek, akik meg kell tapasztalják éppen, hogy benned van mélység és magasság, szélesség és mélység, benned van az élet remény. De imádkozunk azokért, akik még szellemi vakságban vannak, és nem ismertek fel téged, mert oly idegen, oly különc vagy a világ számára. Imádkozunk, mert te kitaszított vagy. Nem volt egykor számodra hely, de megkérdezzük, hogy vajon van-e ma a mai modern, száguldó ember számára hely az életben, te számodra. Jöjj közel hozzánk, Krisztusunk, áldj meg bennünket, tedd áldott az elkövetkezendő hetünket, hozd föl ránk a te kegyelmed napsugarait, és mutasd meg nekünk, hogy igen, érdemes élni. Érdemes másképp látni, másképp szemlélni, és érdemes kegyelmi életet élni általad, hozzád közel kerülni, veled minden csatát megvívni, veled álmodni, veled remélni, s veled, ha kell, az élet mélységébe belépni. Hisz te vagy a világ világossága, te hoztad el számunkra az életet. Mutasd meg, hogy a gyászban is van életremény, a megfáradásban, a depresszióban, a mélységben, a lelki válságban, a szellemi vakságból is van kiút. Te vagy az út, az igazság és az élet. Engedd meg, hogy higgyünk benned, az ember fiában. Így kérünk, így áldj meg mindannyiunkat, ő benne, a gyógyító áldott orvosban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Csendesedjünk el, és lélekben könyörögünk a mi megtartó Istenünkhöz. Csendes imádságunk rendjén hallgassuk meg Hutkainé Lövei Márta művésznő barokk orgonadarabját.

Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásra várva 770-es számú dicséretünk első és második versszakait énekeljük. 770-es számú dicséretünk első versszaka így kezdődik: az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.

Akkor így szólt hozzájuk Jézus, én vagyok a világ világossága. Amen. Áldás, békesség Istentől.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Vasárnap Svájcban megkezdődnek az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások, miközben tovább nő a feszültség a Hormuzi szoros körül, amelynek lezárását Teherán az izraeli hadműveletekre és a libanoni tűzszünet megsértésére hivatkozva jelentett be. A Reuters jelentése szerint az iráni küldöttség már megérkezett Svájcba, ahol az amerikai delegációt J.D. Vance alelnök, Steve Witkoff külön megbízott és Jared Kushner képviseli. A tárgyalások célja a Donald Trump amerikai és Masoud Pezeshkian iráni elnök által a héten aláírt 60 napos tűzszüneti és békekeret megállapodás véglegesítése. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Horvátország jó szomszédi légkörben kívánja rendezni Magyarországgal az energetikai együttműködés nyitott kérdéseit, közölte Andrej Plenković, horvát kormányfő, miután Brüsszelben megbeszélést folytatott Magyar Péter miniszterelnökkel. A találkozót az uniós tagállami vezetők csúcs találkozójának keretében tartották. Plenković az X közösségi oldalon azt írta, Horvátország a vitás energetikai ügyeket jó szomszédi légkörben rendezné és javítani kívánja a két ország kapcsolatait. Közlése szerint abban is megállapodtak, hogy a következő hónapokban kétoldalú találkozót tartanak Zágrábban vagy Budapesten. A horvát-magyar energetikai kapcsolatokban az elmúlt években több kérdés is napirenden volt. Ezek közé tartozik az INA horvát olajipari vállalat, irányítási jogai körüli jogi és tulajdonosi vita, valamint a kőolajszállításokkal és az energiabiztonsággal kapcsolatos együttműködés. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosításának, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló kormányrendelet módosításának célja a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények szervezeti, szakmai autonómiájának növelése, ennek érdekében a munkáltatói jogok körében az intézmény igazgatók részére több jogosultság biztosítása, valamint a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogainak helyreállítása. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságait, eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat. A társadalmi egyeztetés határideje június 27-e. Elkészült az orvosok kommunikációs etikai kódexe, tudatta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az állásfoglalást a jövő héten adják közre. Megjegyezte, úgy hiszi, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható. Két egymást követő, egy 4,6-es, majd egy 5,3-es magnitudójú földrengés rázta meg Krétát szombat délután. Az epicentrumot a Kréta déli partjainál fekvő apró Gavdos szigetének közelében, nagyjából 14

0: kilométeres mélységben a tengerfenék alatt regisztrálták. Komolyabb anyagi károkról, személyi sérülésekről nem érkezett jelentés. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A politikus felidézte, a Hadtörténeti Múzeum eredetileg 1937. májusában jött létre a Kapisztrán téren, az egykori nádor laktanya épületében. A gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát, 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, majd 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A magyar katonai múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik, vélekedett Kürtös László. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, fogalmazott a politikus. Az intézmény előtt óriási feladat áll, az újrakezdés nem csak nagy felelősséggel jár, hanem egyben nagy lehetőség is a megújulásra. Az ezredforduló után születettek, de különösen az Z és az alfa generációk számára a hagyományos kiállítási formák immáron nem elegendőek. Az intézmény kincseit és szellemi tőkéjét ma már a 21. századi módszerekkel kell átadni a látogatóknak, elsősorban a tanuló ifjúságnak. Tájékoztatása szerint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai az utóbbi időszakban elkészítették egy új kiállítás szakmai forgatókönyvét, amely korszerű elvek szerint kiegyensúlyozottan és tényszerűen fogja bemutatni a 110 éves magyar katonai múltat.
1: Az időjárásról.
0: A derült időt követően gomoly felhők képződnek, amelyekből záporzivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet. Hajnalban 16-23 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: Május 20-án kezdődött meg a két ország külügyminisztériumának a szintjén egy egyeztetés, és ha jól emlékszem, két hét alatt gyakorlatilag konkrét eredményeket sikerült elérni. A felek a korábbi magyar kormány által beterjesztett 11 pont alapján, amelynek egy igen jelentős része már kitárgyalva volt, előrehaladottak voltak a tárgyalások, vetette föl, hogy ezekben a kérdésekben valamilyen végső döntést kellene hozni.
3: Évek óta a június 4-i dátumot, ugye, ami a Nemzeti Összetartozás napja, megcélozzuk, hogy valamilyen módon ugye nem csak a dalaink által próbáljunk segíteni a határon túli magyaroknak, hanem valamilyen tevőleges, esetleg egy felhívás kapcsán. Így volt ez most is, és hát az, hogy most Kárpátaljára esett a választás, az talán nem véletlen. Ugye tudjuk, hogy sokkal nehezebb a sorsa most a magyarságnak Kárpátalján.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: A vonal túlsó végén várakozik Galambos Nándor, az Ismerős Arcok zenekar vezetője, basszusgitárosa. Üdvözlünk a műsorba, halljuk-e egymást?
2: Igen, itt vagyok, jó napot, szervusztok!
3: Hát, ha kárpátaljai koncertről nem is tudunk beszámolni ebben az időszakban, bár nagyon hiányoztok Kárpátaljáról, de mindenképpen a kárpátaljai, akkor érdemes megemlítenünk a hétvégét, mert ránk gondolva koncerteztetek egy jótékonysági koncert keretében, egy kárpátaljai alapítványnak, a Verecke alapítványnak gyűjtöttetek, akik kimondottan kárpátaljai betegekre, hirtelen rászorulók számára próbálnak orvosi segítségi nyújtást szervezni, és ennek az alapítványnak a munkáját támogattátok az elmúlt hétvégén tartott koncertnek a bevételével. Kinek mesélnek a kapcsolatáról, hogyan jött el hozzátok, és ez már nem az első jótékonysági koncert, amely Kárpátalján vagy Kárpátaljáért szól a ti esetetekben.
2: Igen, évek óta a június 4-i dátumot, ugye, ami a Nemzeti Összetartozás napja, megcélozzuk, hogy valamilyen módon ugye nem csak a dalaink által próbáljunk segíteni a határon túli magyaroknak, hanem valamilyen tevőleges, esetleg egy felhívás kapcsán. Így volt ez most is, és hát az, hogy most Kárpátaljára esett a választás, az talán nem véletlen. Ugye tudjuk, hogy sokkal nehezebb a sorsa most a magyarságnak Kárpátalján, és a dátumot pedig így szoktuk kiválasztani egy évben. Azért néhány alkalommal mi jótékonysági koncerteket szoktunk adni, de ezt az alkalmat szeretnénk minden évben kihasználni. Ez jó pár éve így van. Szóval az idei koncert, most már túl vagyunk rajta, úgyhogy azt tudom mondani, hogy nagyon jól sikerült. A cél az volt ugye, hogy egyrészt legyünk minél többen, másrészt minél több adomány is gyűjjön össze, harmadrészt pedig, hogy legalább ebben az időszakban és ezen a koncerten, akik ott vannak, azok érezzék át azt, amit mi talán mindannyian érzünk, vagyis azt, hogy nagyon szívesen segítenénk, és bár vége lenne már ennek az őrületnek, és újra tudnánk találkozni is esetleg, és összejárni, és újra olyan koncerteket adni, mint amit itt felevelítettetek. Szóval ez volt a cél, bízunk benne, hogy ez csak egy kezdet. Az alapítvány elérhetőségeit ott meghajtuk az embereink által, úgyhogy most egyébként éppen folyik az összeszámlálása, hogy milyen adománnyal tudunk a Verecke alapítvány felé előjönnünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt. Ja, még egy mondatot talán, mert éppen most olvasom, hogy akik ott voltak a koncerten, nagyon örültek annak is, hogy rég nem hallott dalokat, hogy olyan dalokat válogattunk, amelyek segítettek abban, hogy ne felejtsük el, hogy miért is gyűltünk össze. És ami így tulajdonképpen nem is volt előre hirdetve, de kevéssel a koncert előtt csatlakozott hozzánk Popovics Emese, népdalénekes, kárpátaljai születésű, aki szintén emelte ennek az estnek a fényét és hangulatát. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy ez így sikerült.
1: Van egy olyan kérdésem, ami talán így kedd délelőtre egy kicsit talán túl mély, de vállalom. Olvasom a Wikipédián rólatok a leírást, hogy egy erdélyi út következményeként változott meg a szövegvilág és a témaválasztás, többit nem olvasom hozzá. Felidézhető az, hogy mondjuk az első kárpátaljai utatok, vagy amikor Kárpátaljára jöttök, az hagyott-e ilyen mély nyomokat az együttes életében? Most nem is azt gondolom, hogy akkor témát váltani meg, újraírni a szövegeket, de Kárpátaljával kapcsolatban milyen élményekkel, vagy milyen... Na, pont.
2: Igen.
1: Köszönöm. Illetve kérdőjel.
2: Igen. Szóval, hogy azt is már nehéz visszaidézni, hogy ez mikor volt, de biztos, hogy jó pár évvel azután, hogy Erdélybe jutottunk. Tehát az első sok, ami ért minket akkor Erdélyben, hogy a határon túl élnek magyarok, tőlünk kicsit elszakítva, kicsit keveset tudva rólunk. Ez talán már, ugye, amikor Kárpátaljára jutottunk, ez már nem ért ennyire mélyen. Viszont nagy volt a különbség, mondjuk ha a két utat összehasonlítom, és így visszagondolok, abban a tekintetben, hogy itt is élnek magyarok Kárpátalján, ők egy picit nem csak a kilométer miatt állnak közelebb hozzánk, hanem valahogy a kultúra, a nyelvezet, tehát a például a ti beszédetekben is szerintem sokkal jobban szakembernek kell lenni, hogy az ember megállapítsa, hogy kárpátaljai nyelvjárást hallunk esetleg. Szóval valahogy, ha nem is volt sok hatású, de amikor ott találkoztunk emberekkel, akkor megint csak úgy éreztük, hogy mintha egy picivel többek lennénk, nem csak az emberek számát tekintve, ugye, hanem hogy belülről is mélyen, mintha még hozzárakódott volna a magyarságunkhoz még valami. És fantasztikus fogadtatás volt minden alkalommal, amikor ott jártunk, és ez különlegesség tette minden egyes találkozást. Úgyhogy nagyon jó visszagondolni ezekre, még hogyha nem is tudom pontosan visszaidézni, hogy mikor volt ez.
1: Idéztünk egy kis múltat, beszéljünk a jelenről, hanem is a jövőről. Ugye 2026-ban is nagyon aktív a zenekar, ugyanis búcsúdal, illetve búcsú címmel megjelent új dalotok is. Mi jellemző a 2025-2026-os, a napjaink ismerős arcok zenekarára?
2: Nem is csak egy dal jelent meg, hanem évelején, illetve valamikor tavasszal egy teljes album jelent meg. A búcsú című dal ezen az új albumon hallható, és ennek videóklipje is van, talán ezért jutott el sokkal több helyre. Közben egyébként már készül a második videóklip is. Szóval ennek az albumnak Ecce Homo a címe, íme az ember, a Biblia idézet, ami egy picit arra utal, majd ha mindenki kezébe tudja venni a CD-t, vagy a borítót látja, hogy egy kicsit párhuzamot próbáltunk állítani azzal a bibliai történettel és napjainkkal. Mennyire nehéz, ezt talán Kárpátalján talán még inkább megértik majd az emberek, hogy amikor Jézus ugye Pilátus előtt mennyi gyötrelmet elszenvedett, hát most a mai embernek valószínűleg sok hasonló érzése lehet. De a dalok nagyon vegyesek, mint minden lemezünkön. A Búcsú című dal az egy emléket szeretne állítani azoknak a már nem köztünk lévő színészeknek, művészeknek, akik ideje korán, tehát még az életük derekán hagytak itt minket, és ennek egy ilyen lírai megfogalmazása talán ez a dal. De egyébként még a lemezről csak annyit hadd mondjak, hogy ez az első olyan lemez, ugye, amin közben nekünk az egyik zenész poszton volt egy tagcserénk. Letó Szilvesztert a Billentyűk mögött váltotta Pap Gyula, aki hozta azt az évtizedes tapasztalatot, ugye nagyon sok magyar rock zenekarban megfordult, és az ő játéka, meg az ő felfogása, a zenei felfogása talán egy picit változtatott is az egész zenekar megszólalásán. Ezt majd ha halljátok, akkor talán lehet érzékelni. Nem mondanám jobb vagy rosszabb, hanem egy picit más. És talán egy zenekar életében nagyon jót tesznek az ilyen néhány évente bekövetkező kicsit más felfogások. Belülünk is sokkal többet hoz ki. Talán azok, akik hallgatják, ők is kis kapnak egy picit mást is, még akkor is, hogyha nyilván a szövegvilág is, meg a gondolatok azok hasonlóak, mint a korábbi lemezünk. Úgyhogy nagyon, nagyon ajánlom mindenkinek. Én szerintem a top 5-ben benne van, biztos vagyok benne a mi lemezeinket tekintve.
1: Az ismerős arcok zenekar számos díjjal rendelkezik, Máté Péter díjjal, Teleki Pál érdeméremmel, illetve 2023-ban Petőfi zenei díjjal is kitüntették az együttest. Azonban 2024. szeptember 5-én átadták Magyarország harmadik zenélő útját, amely 21-es főút 60-ból Lőrinci felé vezető oldalon szólal meg. Ez ez az elismerés, mert én megmondom őszintén, ha én zenész lennék, és zenélő útszakasz szólna az én dalomról, én elismerésnek venném. Ti ezt hogy fogadtátok?
3: Igen,
1: mi volt a reakció?
3: Európában sincs sok.
2: Természetesen persze, hogy elismerés, és hatalmas megtiszteltetés. Igen, én is, amikor a zenélő úton járok, és még nem volt a nélkülednek zenélő útja, akkor azt gondoltam, hogy ha vannak dalok, vagy van dal olyan, ami az embereknek egészen közel áll hozzájuk, vagy beléjük hatol, akkor azt talán érdemes felidézni imitamot, járva kelve, tehát például egy zenélő út formájába, és hogy azt hiszem ez lett a harmadik Magyarországon zenélő út, az pont a nélküled kapcsán jutott az út tervezők eszébe. Hát igen, ez annak az elismerése talán, hogy ez a dal, ez tényleg velünk él, ugye a napjaink a magyarságának ez a dal nagyon sokat mond, nagyon sokat jelent, elég csak a nemzeti válogatott futballmérkőzésekre gondolni, vagy erre rengeteg rendezvényre, ahol ez a dal megszólal, és ez nem csak a mi koncertünk, szóval ennek a dalnak mi is nagyon sokat köszönhetünk, és hát abban bízunk, hogy ezt így az egész Kárpát-medencében, sőt a tengeren túli magyarság is ismeri, és ők is sokat köszönhetnek neki, vagy köszönnek neki. Ezt mi nem saját sikernek éljük meg, hanem a dal sikerének, úgyhogy mi ezt özetlenül átadtuk, úgymond a napjaink emberének, vagy a kornak, és legyen vele, amit az emberek szeretnének, és látjuk és nézzük kicsit még háttérből is, hogy milyen önálló életet él a dal, hol szólal meg leginkább, legjobban hol szeretik, nyilván akkor, amikor a nemzeti összetartozás témája fölmerül.
1: Hadd kérdezzek egy olyat is, hogy az előbb elhangzott, hogy az új album, az Ecce Homo, szerinted az első öt albumotok között van minőségben. Ha a nélküledre gondolok, akkor mint önálló dalra, akkor én azt gondolom, hát nem akarom azt mondani, hogy mintha egy új himnuszunk született volna, de azt gondolom, hogyha nemzeti szálaimat, érzelmeimet akarom átélni, megfogalmazni, akkor mondjuk a himnusz után szorosan mondjuk az első ötbe ott van nálam a nélküled. Az, hogy ez így alakult.
3: Maradjunk
1: az első ötnél, ahogy a vendég fogalmazott. És biztos, hogy ezt a kérdést már nagyon sok helyen feltették. De nem...
3: Székely himnusz után talán közvetlen.
1: Jó, tehát mondjuk akkor 1-2-3. Biztosan nagyon sok helyen megkérdezték már, hallottam is egyébként válaszokat erre a kérdésre, de szeretném, hogyha nekünk itt Kárpátaljai Rádió hallgatóknak is egy picit beszélni, hogy ezt ti hogy éltétek meg zenekarként, hogy egyszer csak írtok egy számot, és ez lesz belőle, ami lesz belőle.
2: Hát Attilát tudnám idézni, az énekesünket, aki a dalszövegírója is, ennek a dalnak is az írója, aki azt szoktam mondani, hogy amikor egy rockzenész, vagy egy zenész ugye elkezdi ezt a feladatot és karriert, vagy munkát, nem tudom, vagy elkötelezetten ugye beleáll valamibe, akkor talán erről álmodik, hogy legalább egy dal legyen az életében, ami kicsit a halhatatlanság felé viszi. Nem őt magát, hanem a dalt. És hát ezzel a dallal ezt talán sikerült nekünk elérnünk, tehát hogy ezt a gyerekkori vágyat, vagy nem tudom milyen vágyat, ugye ezt akkor beteljesítette nekünk, számunkra ez a dal. De nyilván ennél sokkal többet jelent az, amikor az embereket látjuk, hogy milyen hatást tud kiváltani az a dal. Tehát, hogy ugye vannak dalok, amit az ember azért hallgat, mert szórakozni szeretne, akár mondjuk táncolni, akár elmélyülni mondjuk egy gondolatban. Ez a dal meg valahogy valami mást ad. Szóval biztos, hogy nem a szórakozás jut az ember eszébe, amikor hallgatja. Elmélyülni nyilván tud sok gondolat között, de de talán a dal úgy van megfogalmazva, meg úgy van megírva, hogy a hatás az, ami sokkal fontosabb. Tehát amikor a színházba bemegy az ember, és a katarzisra vágyik, hogy az előadás végén legyen valami, ami őt felemeli, és valamilyen állapotba hozza, valamilyen jó állapotba érzéseket ad neki, úgy ez a dal is talán ezt adja. Tehát ez biztos, hogy nagyon nehéz akkor létrehozni, hogyha az ember úgy áll neki, hogy én szeretnék most egy olyan dalt írni, ami ezt a katarzist, vagy ezt az élményt adja, ezt így valószínűleg nem lehet. Tehát ezt egy ösztönökkel vezérelve, vagy én nem is tudom, hogy hogyan, valamilyen felsőbb sugallatra születik nagyon ritkán egy ilyen dal. Tehát nekünk ezt megélni, hogy éppen ez a dal az, ami ezt váltja ki, ez felemelő érzés, fantasztikus érzés. Ugyanakkor hadd mondjak egy zárójelben egy másik dolgot is, hogy ugyanakkor pedig ez a dal, amikor ugye a zenekar munkásságáról van szó, akkor természetesen elsőként jön elő, és egy picit árnyékba borítja a mi munkásságunknak a többi darabját. Ami nem feltétlenül rossz vagy negatív dolog, hiszen legalább ez az egy dal az, ami minket, vagy ezt a gondolatiságot, amit képviselünk, ennyire széles körbe elterjeszti. Csak van egy ilyen nehézség a zenekar életében, hogy amikor a koncerten látjuk az embereket, akkor a többi dalunk biztos, hogy kevésbé ismert, mint a nélkülen. A nélküled általában a koncert záró dala, na arra aztán mindenki ott lesz egy pillanat alatt telefonnal a kézbe, és felvételt készít, és megörökíti a pillanatot. Hát azt szoktuk mondani, hogy ez legyen a legnagyobb teher, amit a zenekarnak el kell viselnie. Igyekszünk majd olyan dalokat írni, amik még esetleg hasonló népszerűségre tesznek majd szert.
1: Nem is biztos egyébként, hogy kell. Galambos Nándor, az Ismerős Arcok zenekar vezetője, basszusgitárosa volt a vendégünk, és én őszintén remélem itt Zoltánnal együtt, hogy hamarosan újra Ismerős Arcokat köszönhetünk itt Kárpátalján is akár, vagy bárhol a világon, ahol jártok és találkozhatunk veletek.
2: Nagyon várjuk már mi is ezt a találkozást.
1: Így legyen. Köszönjük a beszélgetést, jó egészséget, kitartást,
2: áldást. Köszönöm én is, minden jót nektek.
3: Minden jót.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Itt van velünk dr. Zubánics László, az UMDS elnöke. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Én is köszönöm a meghívást.
3: Az elmúlt időszakban nagyon sok hír jelent meg arról, hogy az ukrán-magyar kapcsolatok terén nagyon sok diplomáciai folyamat vette kezdetét az érdekképviseletnek a különböző szintjén, és akár a nyelvhasználat, az oktatás, illetve a különböző kisebbségi szimbólumoknak a használata témakörében is számos egyezmény jellegű hírt hallhattunk. Mi az, ami megindult, mi az, ami mostanra már kitisztázódott, és láthatunk már dokumentumokat is, amelyek tervezetként ott vannak. Mi zajlott eddig, miről tudunk?
2: Május 20-án kezdődött meg a két ország külügyminisztériumának a szintjén egy egyeztetés, és ha jól emlékszem, két hét alatt gyakorlatilag konkrét eredményeket sikerült elérni. A felek a korábbi magyar kormány által beterjesztett 11 pont alapján, amelynek egy igen jelentős része már kitárgyalva volt, előrehaladottak voltak a tárgyalások, vetette föl, hogy ezekben a kérdésekben valamilyen végső döntést kellene hozni, illetve számos olyan nyitott kérdés volt, amiről beszélgetett a két fél, méghozzá eléggé intenzív munka keretében, tehát két igen hosszú ülés, illetve három szakértő értekezlet is volt a két hét alatt, aminek a következményeként az ukrán fél letett egy olyan dokumentumcsomagot, amely 8 vagy 9 különböző ágazati törvényben, többek között a kisebbségi törvényben készített elő konkrét szövegszerű javaslatokat, törvénymódosításokra, ami többek között érinti az oktatást, a felsőoktatást, a szakoktatást, a közszférát, az önkormányzatokat, a felsőoktatást, tehát igen széles a paletta, és sokan szociális médiában olvasgatjuk, hogy hát mindenki követel, hogy ezt kérem szépen, ők szeretnék elolvasni, szeretnék szakérteni. Hát mindenkit megnyugtatni, hogy valószínűleg a közeljövőben ez nyilvánosságra is fog kerülni. Jelenleg az álláspont az, hogy ameddig a két külügyminisztérium vezetője erről nem nyilatkozik, ezért a részletekről mi sem beszélhetünk, de körülírhatjuk azokat a témákat, amelyekről szó volt. Tisztában kell lenni, hogy Ukrajnában azért a 2024 decemberétől kezdődően azért a kisebbségi jogok biztosításában igen jelentős előrehaladások történtek. Éppen ezért a javasolt módosítások elsősorban arról szólnak, hogy pontosítani szövegszerű olyan módosítások kerülnek be a közeljövőben majd például az oktatási törvényben, amely teljes egészében körülírja, hogy reggeltől estig az oktatási folyamatban órán kívül falragaszon, osztálynaplóban, elektronikus hordozón, tankönyvekben hogyan lehet a kisebbségi nyelvet használni, és azért mondjuk a kisebbségi nyelvet, mert gyakorlatilag ezek a javaslatok nem csak ránk vonatkoznak, hanem valamennyi olyan kisebbségre, amely Ukrajnában él, és oktatási rendszerrel rendelkezik. Tehát sok esetben már meglévő törvényeknél egy kifejezés, egy fél mondat, tehát olyan dolgok vannak, mint például ugyebár mindenki a közelmúltban nemzeti multiteszten vett részt, aki például szeretne felsőfokú képzésben részesülni. Jelenleg az ukrán nyelven kívül valamennyi tantárgy lefordításra kerül, nem csak magyar, hanem román, bolgár, krími, tatár nyelvekre is. És a törvényben a jogharmonizáció során benne maradt egy olyan passzus, hogy ez 2030-ig él. És többek között a tárgyalások eredményeként az a javaslat került előtérbe, és a minisztérium is ezt támogatja, hogy ezt a passzust iktassák ki, tehát ez egy végtelenített lenne, tehát mindaddig, amíg legalább egy érdekelt van, aki szeretné, hogy ő magyar nyelven tegye le ezeket a multiteszteket, ebben az esetben ez rendelkezésre fog állni. Tehát sok ilyen dolog van, és pont emiatt a felek egyébként, tehát szövegszerűen haladtak azokon a javaslatokon, amelyeket itt azért hangsúlyozunk, az ukrán fél tett le az asztalra, tehát a magyar fél részéről volt egy elvárás, hogy mit kellene, de az, hogy konkrétan mi lesz ezekben a törvényekben, ezt az ukrán fél a különböző ágazati minisztériumokkal konzultálva készítette elő, majd nyújtotta be egy hivatalos jegyzék formájában a magyar félhez, magyar félhez nyugtázta, illetve miután Ukrajna ugyanezt hivatalos jegyzékben is a kisebbségi cselekvési terv mellékleteként ezt benyújtott az Európai Bizottsághoz is, illetve ott is elfogadták, és többek között egy ilyen, hát egy garanciális betoldással elfogadták, ez azt jelenti, hogy nem csupán a magyar fél fogja számon kérni ezeknek a javaslatoknak, vagy ezeknek a szövegeknek a törvényi erőre való emelését és a későbbiekben az ellenőrzését, hanem az Európai Bizottság is, illetve tegnap olvastam szintén, hogy miután 15-én megkezdődött az első tárgyalási klaszter Ukrajna és az Európa Unió között, akkor ide is beiktatódott ez a dolog, és méghozzá olyan kitétellel, hogy folyamatában ellenőrizni fog, és amennyiben ezek nem haladnak, ebben az esetben a tárgyalási folyamat is megáll. Tehát sokan mondják, hogy ó, hát láttunk már karon varjút, úgy sem lesz ebből semmi, de hát hogyha nem haladunk ezekkel a kérdésekkel, akkor valóban nem lesz semmi. Így viszont az ukrán fél azt vállalta, hogy 2026-ban az összes oktatási témát, 2027 végig pedig valamennyi olyan témát, ami ebben a 11 ponton belül, tehát ebben a kultúra, az általános nyelvhasználat, illetve hát a politikai képviselet biztosítása is benne van. Tehát sok esetben most eddig például a különböző önkormányzatoknak a jóváhagyásától függött, hogy a kisebbségi törvényeket helyben hogyan alkalmazzák. A letett tervezet szerint ez onnan kikerül, tehát ott, ahol 10% fölött van a kisebbség részaránya, ott ezek a jogok automatikusan járnak. Amennyiben például az önkormányzat nem tud mellé megfelelő pénzügyi fedezetet tenni, akkor megoldhatja azt helyette más is. Tehát például javasoltuk, hogy például akár mondjuk a rádió és tévéadások esetében, amelyek regionális sugárzásúak, illetve kisebbségi nyelven vannak, ott akár mondjuk az ukrán nyelvű kvótákat, ami mai nap is azért tisztában vagyunk benne, mind a reklámidőben, mind a főműsoridőben, mind az esti időben, hogy ezek esetünkben ne legyenek kötelezőek. Tehát, hogy úgy láttuk, hogy ebben egyébként van egy nyitottság, ennek vannak természetesen megfelelő szabályozásai is, de az ukrán fél nyitott volt arra, hogy a következő évben többek között az a 2027-es feladat, hogy ne kelljen kétszer bemondani a dolgokat, mert gyakorlatilag ez elviszi a nappali műsoridőnek a felét. Tehát ilyen apró finomságok is vannak ezekben a javaslatokban. Én úgy látom, hogy mind a két fél érdekelt, ott egyrésztből a magyar kormány abban volt érdekelt, hogy rövid határidőn belül bizonyítsa, hogy mégsem volt fölösleges az a bizalom, amit a választóktól kapott. Ukrajna pedig nagyon készült erre a június 15-i megnyitásra, mert ez is egy ilyen, hát már több mint 3 éve zajló folyamat, hogy folyamatosan nekifutnak. Na most végre a kis ajtó ott, mint az agárversenyben kinyílt, és most már lehet szaladni. És hát itt a következő kérdés többször fölmerült, hogy mikor lehet majd ennek az Európai Uniós csatlakozási folyamatnak vége. Hát ez mindig az adott országtól függ. Tehát valaki mondjuk tudja esetleg 5 éven belül teljesíteni, valaki 10. Hát a Törökország ugyebár az már valamikor 30-valahány éve próbálkozik, és neki valahogy semmiképpen nem sikerült. Tehát Ukrajnának is föl kell kötni a fehér neműt, és többek között ezek a kisebbségi jogoknak a biztosítása, ez arról szól, hogy elébe megyünk az Európai Uniós jogalkotási elvárásoknak, és már sok esetben már most tudunk bizonyos dolgokat teljesíteni, és ebben az esetben, amikor odaér a fejezeti beszámoló, akkor csak szépen ki kell pipálni. Azért tisztában kell lenni velünk, hogy tehát a kárpátaljai szakértők ebben az egészben, tehát ők voltak a lakmuszpapír, hogy amikor a két fél megállapodott a szövegben, abban az esetben akkor nekünk kellett véleményeznünk, hogy megfelele, az ukrán törvényekbe kell ez harmonizáló-e, illetve a helyi közösségnek ez mennyire felel meg most, illetve a jövőben.
3: Jövőben ezen látunk, azért mégis fontos megkérdeznünk, hogy hozzávetőlegesen milyen idő kell ahhoz, hogy ezek a dolgoknak a gyümölcsét lássuk. Beszéltünk arról, hogy a két külügyminiszternek a kommunikációjára várunk, de azért a levegőben van egy legfelsőbb szintű találkozónak is a híre. Miket tudunk erről időrendi sorrendben, mikor kell, hogy megtörténjenek?
2: Tehát ahogy BBC mondja, hogy azért javítják a közutakat Beregszászban, mert erre fog valaki haladni, ezt pontosan nem tudjuk, de valószínűsített, hogy június, legkésőbb július elejéig a legfelsőbb szintű találkozóra sor fog kerülni, tehát ezzel kapcsolatos egyeztetésekről mind a két külügyminisztérium hivatalos formában is tájékoztatott már. Gondolom a helyszínt, illetve hát a szövegkörnyezetet, meg hát általában nem csak arról fog valószínűleg ezt szólni, hogy most akkor köszönöm szépen, jól érezzük magunkat, hanem azért konkrétumokról is van szó. Illetve hát valószínűleg a két ország közötti kapcsolatokat meg kell próbálni valamilyen új útvonalra terelgetni, tehát nem lehet folyamatosan csak konfliktusokat. Vannak itt olyan dolgok is, amiket szerintem nagyon könnyen, nagyon egyszerűen egy folyamatos kommunikációval meg lehet oldani.
1: Az Európai Bizottság és az Európai Tanács ellenőrző szerepe mennyire jelenthet nekünk garanciát arra, hogy az említett vállalások nem maradjanak papíron?
2: Egyrésztből a leállítással, tehát azt jelenti, hogy a 2026. december 31-ig bezárólag mondjuk ezek a bizonyos vállalásoknak az első fele nem történik meg, akkor egyszerűen megáll a tárgyalási folyamat. Ebben nem érdekelt senki, tehát plusz nem hiszem, hogy az ukrán részről is ez a két hónapnyi nagy belefektetett, és gyakorlatilag inkább több éves munka, ez csak azért lenne, mert valakinek nem volt jobb dolga. Tehát egyértelműen most még jön a puding, próbálja a parlamenti vita, viszont azért is jó ez a évvégéig való határidővel picit játszani, mert azért tisztában kell lenni a parlamenti munkának is a sajátosságaival. 2024-ben ugyebár gyorsan egy hét alatt kellett az egész törvénymódosítási csomagot végigvinni a parlamenten. Ennek az volt többek között a feltétele, hogy minden frakció támogatja. Egyáltalán egyetlen módosítót sem nyújtanak be, viszont ebben az esetben a frakciók jelezték, hogy hát nekik vannak bizonyos fenntartásaik, és helyenként bizony kiherélték a törvényeket. Most ilyen kötelezmény nincs, ami azt jelenti, hogy normális üzemmódban lehet ezekkel a törvényekkel foglalkozni, és hát a kormányzati többség amennyiben vállalta, és egyébként pontosan, ha jól emlékszem, június 11-én a parlament egy saját határozatában felelősséget vállalt az európai integrációs törvények megfelelő szakszerű és időben történő megszavazásáról. Tehát ha van egy vállalás, akkor ezt be kell tartani, ha nincs betartva ebben az esetben decemberben, akkor time out van. És ezért valakinek akkor a felelősséget viselnie kell.
3: Területekről beszélgettem, említsük meg a területeket, mink az az öt terület, amiken biztosan valami fajta változás kell, hogy történjen, ha nem is mondhatjuk el a belső részeket.
2: Az oktatás mindenképpen ebben benne van, kultúra és ehhez kapcsolódóan sok minden más, tehát ebben benne van a média, könyvkiadás, lapok, reklámok, feliratok, aztán a közszolgálatban való nyelvhasználat, tehát hogyan tudja a mindennapi helyzetekben az állampolgár anyanyelvén a különböző szolgáltatásokat igénybe venni. A mostani törvény például azt mondja ki, hogy csak bizonyos típusnál, tehát ha például, ha jól emlékszem, egészségügyi vészhelyzet esetében, ha valaki fölhívja a mentőszolgálatot, és esetleg a telefon túlsó oldalán is van, aki magyarul ért, akkor ő elmondhatja, hogy most kérem szépen szívinfarktus keretében vagyok, és szeretném, ha segítenének. A javasolt módosítás, hogy bármilyen egészségügyi szolgáltatás esetében ez elérhető legyen, természetesen, ha van megfelelő szakképzett orvos vagy mentős, aki ezt meg tudja oldani, viszont ebben az esetben már a munkaadónak is többek között érdekeltsége lesz, hogy olyan munkatársakat alkalmazzon, aki itt akár a közhivatalban is valamilyen magyar nyelvtudással rendelkezik, és a bármiféle akár szóban vagy írásban érkező megkereséseket tudja kezelni, és ezekre tudjon válaszokat adni. Tehát sokszor, ha majd előkerülnek is ezek az iratok, akkor egyesek azt mondják, hogy hú, de unalmas szövegek, de viszont ezekben az unalmas szövegekben van rögzítve, hogy például mondjuk a szimbólumok szabad használata, a 10%-on felüli területeken ez automatikus, 10% alatt egyébként ott is lehetséges, az önkormányzat engedélyezi, de például van egy ilyen kis hozzátudás, hogy nagyságában nem lehet nagyobb, mint az állami szimbólumok mérete is, nem nyomhatja el ezt. Tehát a kisebbségi szimbólumok használatát ez a módosítás szintén engedélyezni fogja, ezek például ez 2027-ig kell ezeket megfelelő módon kodifikálni.
3: Egy csomó jó hírt hallhattunk, aminek nagyon tudunk örülni, reménység szerint ez a gyakorlatban is megvalósul, látjuk majd az eseményeket, a folyamatokat. Köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket.
2: És köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Zubánis Lászlóval, az OMDS elnökével beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Ablak. Az Európa Rádió kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. I am yours and you are mine.

0: segíteni a forgalmat, és amennyire lehet, próbálják elkerülni, hogy torlódások alakuljanak ki. Igyekszünk visszatérni ahhoz a rendhez, hogy a közérdeket szolgáljuk, ne a magánérdekeket, és csökkentsük az egyszerre lezárható szakaszok hosszát az M1-es autópályán, de ezt egyik napról a másikra nem tudjuk megtenni, jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszter. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Közleményében a szaktárca hangsúlyozta, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A nyári időszakban az újra tölthető kulacsot vagy palack használatát javasolják, hogy csökkentsük a műanyag palackok használatát és a keletkező hulladék mennyiségét. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban sem embert, sem állatot, ne hagyjunk még pár percre sem. A házi kedvencek sétáltatását lehetőség szerint a reggeli vagy esti időszakra időzítsük. Mindig legyen előttük friss ivóvíz, és biztosítsunk számukra árnyékos, hűvösebb pihenőhelyet. Írták a közleményben, amelyben kitértek arra is, hogy a kánikula a vadon élő állatok számára is komoly kihívást jelent, ezért, ahol erre lehetőség van, helyezzünk ki számukra itatót vagy egy tál friss vizet. A pazarlás miatt a kertek öntözésének minimalizálását és a hajnali vagy a késő esti órákra időzítését javasolják. Tanácsolják továbbá, hogy akik eddig nem éltek a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. Elkészült az orvosok kommunikációs etikai kódexe, tudatta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az állásfoglalást a jövő héten adják közre. Megjegyezte, úgy hiszi, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint, eltérő mértékben a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM DMAS ellátási területet érinti. Az MVM DMAS hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. Ismét örömhírről számolt be a Miskolci Szimbiózis Alapítvány, alig egy hónappal az idei első alpaka születése után újabb kis jövevény érkezett a Baráthegyi Majorságba. Süti, a majorságban született nőstény alpaka egy egészséges kislánynak adott életet. Az újszülött apja Carlos, aki néhány éve külföldről érkezett, és ma már a majorság alpaka csapatának tagja. Az újszülött és édesanyja is egészségesek. Fél órával a világra jötte után már megpróbált lábra állni, és bár az első lépések még kissé bizonytalanra sikerültek, kíváncsian kezdte felfedezni környezetét.
1: Az időjárásról.
0: A derült időt követően gomoly felhők képződnek, amelyekből záporzivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat.

0: Fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet. Hajnalban 16-23 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután Darmos István néprajzkutatóval a vőfélyekről beszélgetünk.
2: Kiből lehetett vőfély? Hát ez is területenként változott, mert van olyan, Abaújban van olyan település, ahol mindig a rokonságból ment a vőfély, és akkor tanult szövegeket esetenként, amit használtak, vagy ami ott a faluban ilyen kis füzetecskékben terjedt, egymásnak adogatták át ugye ezeket a vőfészövegeket, de voltak természetesen olyan vőfélyek is, akik egy-egy településen nagy rangban álltak, és nagyon sokszor hívták őket lakodalomba, sőt az volt a rang, hogyha az a vőfély ott volt abban a lakodalomba. Úgyhogy sokféle módon működött ez a titulus, de mindenképpen a szerepe az nagyon nagy a lakodalom során.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Június 21-e van, ma van a zene ünnepe, amely francia eredetű, 1982 óta emlékezünk róla. Célja, hogy a világ minden pontján szóljon a muzsika ezen a napon. 1554-ben Báthori András tölti be az országbírói tisztet e naptól. 1771-ben a Szentjobb Budára érkezett, a kalandos sorsú erekjét Mária Terézia váltotta ki a ragudzai domonkos kolostorból. 1842-ben az erdélyi országgyűlésen gróf Kemény József és unokatestvére gróf Kemény Sámuel felajánlják könyv, kézirat és ásványgyűjteményeiket egy Kolozsváron létesítendő nemzeti múzeum céljaira. 1936-ban Csehszlovákiában az Országos Magyar Keresztény Szocialista Párt és a Magyar Nemzeti Párt Egységes Magyar Párt néven egyesül, melynek elnöke Jaros Andor és az ügyvezető elnöke Eszterházy János. 1990-ben pedig e napon megalakul Budapesten az értéktőzsde. 1856-ban született Strobl Alajos szobrászművész. 1874-ben Kempelen Béla családtörténeti író heraldikus született. 1897-ben Molnár Farkas műépítész, festő és grafikus, az avantgárd építészet kiemelkedő képviselője született. E napon látta meg a napvilágot 1928-ban Bara Margit, Kossuth Díjas színésznő, 2016-ban hunyt el. 1527-ben hunyt el Niccolò Machiavelli, olasz író, filozófus, politikus, korának egyik legnagyobb hatású gondolkodója, kinek sorsa összefonódott a reneszánsz Firenzével és a gyakorlati politizálással. 1928-ban Ballagi András történész hunyt el, ő az ELTE bölcsészettudományi kar egykori dékánja volt. 1944-ben Magyari Kossa Gyula farmakológus egyetemi tanár hunyt el, 1957-ben Johannes Stark Nobel-díjas német fizikus. 1959-ben Kovács Béla politikus, földművelésügyi miniszter, a Független Kisgazda Párt országos főtitkára hunyt el. Ő volt a Tildy Zoltán és Nagy Ferenc kormány, majd Nagy Imre második és harmadik kormányának földművelésügyi minisztere. 1994-ben Kontraszti László festőművész hunyt el, a magyarországi absztrakt festészet képviselője, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. És 2020-ban hunyt el Bálint György, Bálint gazda, kertész, mezőgazdasági mérnök, író, szerkesztő, média, személyiség, újságíró, aki politizált is, országos közismertségét Bálint gazda néven a Magyar Televízió műsorában szerezte. Kedves hallgatóink, a június 21-i nap kalendáriumát hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
2: I am yours and you are mine.

Befolyásos emberek. Már előre rettegek a mai naptól. Meg kell csináltatni a lejárt jogosítványomat, utána az APEC-hoz, vagyis a NAV-hoz is be kell mennem. És még jó lenne a TIGÁZ ügyfélszolgálatánál is elintézni néhány dolgot. Sorbanállás, űrlapok, befizetés, majd megint sorbanállás, ügyintéző, némi vita, újabb űrlap. Jó lenne egy kis ismeretség itt is, ott is. Jól jönne egy kis segítő támogatás. Ne is szépítsük a dolgokat. Amióta világ a világ, és amióta szabályok, paragrafusok, írott és íratlan kódexek között tesszük a dolgainkat, azóta keressük a kiskapukat, és folytatjuk csatározásainkat a jobb pozíciókért. Életünk keszekusza útvesztőiben, bürokratikus labirintusaiban bizony jól jön egy kis segítség. És jó, ha van valaki, aki képes azokat a bizonyos kiskapukat megnyitni, a nyomasztó és fáradtságos sorban állásban előre segíteni, egy-egy kilátástalannak tűnő ügyben megoldásokkal előrukkolni. Mindenkor kitermelte a maga befolyásos embereit. De hogy kiből lehet befolyásos ember, rejtély. Ügyesség, fifika, helyezkedés, kapcsolat, netán valamiféle velünk született adottság, vagy ki tudja, hogy mi kell hozzá. Nincs egyértelmű recept. A lényeg közel lenni a hatalomhoz. Elég egy kollégiumi szobatárs, egy távoli rokon, és már is formálódik a befolyásos ember alakja. Érdekes figurái ők a történelemnek. Képesek úgymond a történelem szekerének irányán is változtatni, képesek egy-egy rendelet érvényét késleltetni, netán siettetni, egy-egy döntés mienségét befolyásolni. Persze mindig úgy, ahogyan az érdek, leginkább az ő egyéni érdekük diktálja. Egy idegen szó társul a befolyásos emberhez, ami mára mindennapossá lett a szótárunkban. Protekció. A szó jelentése védelem, pártfogás, támogatás. Azt mondják, hogy ma már nem lehet meglenni protekció nélkül. A jövőnk, a pályánk, a biztonságunk, egzisztenciánk múlik azon, hogy van-e elegendő támogatottságunk. Nem gondolom, hogy érdemes lenne felvenni a harcot a befolyásos emberekkel szemben, és még a protekció ellen sem emelem föl szavam. Nem hiszem, hogy ezt a jelenséget képes lenne a mi korunk embere megszüntetni. Értelmetlen és eredménytelen lenne. De van itt valami, ami mégis zavar. A befolyásra alapozó emberek, a protekciót nyújtók és a protekcióval élők egyaránt képtelenek kimondani azt a szót, hogy elég. Nincs megállj náluk. Nem ismerik a megelégítést. Újabb és újabb kérések, újabb és újabb leosztások. Egy idő után azonban nagyon szemet szúr az egyoldalú kivételezés, a mindig egyfelé sikeredő támogatás. Nagyon aktuálissá kezd lenni az LGT egyik számának sora, az lenne jó, ha mindenki tudná, mikor elég. Az lenne igazán jó, ha a befolyásos emberek is tudnák, mikor elég. De bizony nem tudják. A protekcióról tehát kijelenthetjük, hogy egyoldalú és kiváltságos, azaz nem jár mindenkinek. Tehát már nem is támogatás, hanem kivételezés. Amikor jár, amikor van, az természetes, amikor másnak adatik, mérhetetlenül bosszantó. Hát ennyire igazságos a befolyásos emberek által kreált világ. Na de én is indulok, mert eszembe jutott egy ismerős az okmányirodából, és még föl kell hívnom.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 5. alkalommal rendezte meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület azt a találkozót, amelynek célja, hogy az apró gyülekezetek is láthassák, egy nagy közösség részei, amely mindig mögöttük áll, és amelyre mindig számíthatnak. A nagyszabású eseménynek immár hagyományosan a Sárospataki Református Kollégium udvara adott otthont. A rendezvény sikeréhez a Hittudományi Egyetem is hozzájárult a maga eszközeivel. A program kínálatot ugyanis dr. Nagy Károly Zsolt, az intézmény tudományos rektor helyettesének fotókiállítása gazdagította, amelyet teltházas könyvbemutató kísért. A különleges üzenettel bíró tárlat alapjául ugyanis a Böjt album című könyvének képanyaga szolgált, a kötetben is olvasható üzenetekkel, gondolatszilánkokkal együtt. A könyvbemutatón Nagy Károly Zsolt beszélgető partnere Hajdú Zoltán Levente, a Magyar Református Egyház missziói szolgálatának vezetője volt. A következő percekben dr. Nagy Károly Zsolttal Sütő Dávid Pelé beszélget.
2: Hogyan, milyen módon csatlakozik itt a gyülekezeti alkalomhoz?
3: Két programot hoztam, illetve két program ide jövetelében vagyok ludas. Az egyik egy könyvbemutató, ahol az imádság éve alkalmából megjelent köteteket fogjuk bemutatni Hajdú Zoltán Leventével együtt. A másik program pedig, ahogy a könyvbemutatón is szerepel az én könyvem, a Böjt album, ennek a Böjt albumnak az anyagából készült kiállítás, amit pedig az egyházkerületnek a kérésére, felajánlására hoztunk ide a Teológia Zsibongó galériájába.
2: Megelőzve az eseményeket egy kicsit és kettészedve, a könyvbemutató az nagyjából miről fog zajlani, mit kaphatnak majd a résztvevők?
3: Az imádság éve alkalmából több új típusú imakönyv, vagy az imádságot segítő, az imádságban vezető könyv jelent meg egyházunkban. Ezek tulajdonképpen újdonságok. Megszoktuk az öreg szikszait, ami a kegyességünknek egy ilyen nagyon alapvető, nagyon fontos sarokköve. Megszoktuk, hogy jól leírt, jól körvonalazott imádságokat kapunk imakönyv címén, amiket mondhatunk, amiket együtt is mondhatunk, akár hogyha a közösségben vagyunk, de azt nem szoktuk meg, hogy egy könyv, egy imakönyv hogyan segít bennünket, hogy is mondjam így, talpra állni, saját lábra állni az imádságban, hogyan segít bennünket fejlődni az imádságban, az ima életben. Ezek a könyvek, amikről most szó van, ezek ilyen könyvek. Hajdú Zoltán Leventével erről fogunk beszélni, egyfelől magának az imádság szövegnek, az imádság szöveg mondásának, kötött imádság mondásának a dinamikájáról, ennek a jelentőségéről a hívő életben, a református hívő ember életében, illetve utána pedig a különböző könyvek sajátosságairól lesz szó. Ezek között lesz a Böjt album is. Úgy beszéltük meg Zoltánnal, hogy az első felében én kérdezem őt, a második felében pedig ő kérdez majd engem az albumról.
2: Átkötve a kiállításra, úgymond az album és a kiállítás az hogyan alakult ki, ha jól tudom, kéz a kézben jártak.
3: Igen, kéz a kézben jártak. A kiállítás az album anyagának egy részét mutatja be. Az albumnak az alapkoncepciója az volt, hogy a Nagyböjt időszakán vezeti végig az olvasót, a Nagyböjt tematikus vasárnapjaihoz válogattam szikszai imádságaiból egyet-egyet, és a Nagyböjt napjain pedig ezeketnek az imádságoknak egy-egy szava, szófordulata segítségével megyünk végig, úgyhogy a könyv egy saját imádsághoz vezet. Ez nyilván egy hosszú időszak, kiállítás formában befogadhatatlan lenne, ezért ebből az anyagból 4 hetet választottam ki. A 4 hét nem annyira a Böjt koncepcióján, mint inkább az Isten keresés, az Isten akaratának a keresésében vezet végig. Ugyanaz a metódus, van egy-egy szikszai imádság, vannak a képek, amelyek az imádság szavaira reflektálnak, de a vége nem az én imádságom, hanem egy üres lap várja a látogatókat, ahova saját imádságot, saját imaszavakat írhatnak föl.
2: Kiállítással, illetve akár az albummal, most főleg a kiállításon lenne a hangsúly, mit szeretne elérni, mit szeretne megmutatni?
3: Ez egy nehéz kérdés. Én inkább abban gondolkodom, hogy nekem volt egy nagyon erős élményem a Böjt albumhoz kapcsolódóan, Böjt album készítésének a menetében. Úgy indult ez az egész próbálkozás, hogy én nagyon szeretem szikszait, Böjtben is olvastam, és kerestem azt kicsit kutatóként is, hogy vajon a Nagyböjt tematikája egy 18. századi protestáns imádságírónak az imádságaiban megtalálható-e, és ahogy ezt kerestem, találtam olyan imádságot, tulajdonságokat, amik a böjthöz kapcsolódnak, és úgy döntöttem, hogy a saját böjtömet ezek mentén élem végig, és ahogy jöttem-mentem a városban, úgy rájöttem, hogy egészen máshogy kezdem el látni a világot az imaszövegeken keresztül, ahogy azok dolgoznak bennem, mint azok nélkül. Én abban vagyok inkább érdekelt, vagy azt szeretném átadni, vagy azt szeretném elérni, hogy azok, akik az albumot használják, illetve akik most a kiállítást nézik, azok is kezdjenek el más szemmel nézni a világra. Ez egy nagyon kálvinista gondolat, hogy az Isten kijelentésének terepe hordozója a világunk, csak ezt el szoktuk felejteni. Néha még a természettel kapcsolatosan ezt így érezzük, hogy ó, milyen gyönyörű táj, és az Isten milyen gyönyörű dolgokat teremtett, de lehet az Isten kijelentésének hordozója egy töredezett aszfalt, és mellette a kutya lábnyoma, hogyha megpróbálunk úgy tekinteni rá, feltesszük a kérdést, hogy ez miért fontos, mit hordozhat ez. Ebben az elmélyülésben, kérdésfeltevésben szeretném én, ha nem is annyira vezetni, inkább inspirálni azokat, akik megnézik a kiállítást.
2: Hogyan látja ez a mostani nagy alkalom, a gyülekezeti találkozó miért jelentős?
3: Nálunk van egy nagyon jó szak a teológián, a református közösségfejlesztő szak, és a közösségfejlesztők között egy ilyen, hát tulajdonképpen közhely, persze támadjuk is ezt a közhelyet, de akkor is egy közhely, hogy egy közösséghiányos, közösségdeficites társadalomban élünk. Én azt gondolom, hogy minden olyan alkalom, amikor az embereknek lehetőségük van találkozni egymással, sőt, minden olyan alkalom, ahol a közösségeknek lehetőségük van találkozni egymással, vagy egymást erősíthetik. Egyszerűen csak találkoznak, és az egymás jelenlétében gazdagodnak az egymás jelenlétével, nem kell ott még beszélni sem túl sokat, csak jelen lenni egymás mellett. Minden ilyen alkalom nagyon fontos, mert ezeket a szálakat, amik összekötnek bennünket, ezeket kellene erősíteni. És én annak örülök, hogy ennek a rendezvénynek már hosszú ideje a Pataki Kollégium ad otthont, és most talán mi is elkezdünk nem csak otthont adni ennek a rendezvénynek, hanem bekapcsolódni ennek a rendezvénynek, és a közösségépítésnek a folyamatába, akár egy könyvemutatóval, akár egy ilyen kiállítással.
1: Kedves hallgatóink, 5. alkalommal rendezte meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület azt a találkozót, amelynek célja, hogy az apró gyülekezetek is láthassák egy nagy közösség részei, amely mindig mögöttük áll, és amelyre mindig számíthatnak. A nagyszabású eseménynek immár hagyományosan a Sárospataki Református Kollégium udvara adott otthont. A rendezvény sikeréhez a Hittudományi Egyetem is hozzájárult a maga eszközeivel. A program kínálatot ugyanis dr. Nagy Károly Zsolt, az intézmény tudományos rektor helyettesének fotókiállítása gazdagította, amelyet teltházas könyvbemutató kísért, a különleges üzenettel bíró tárlat alapjául ugyanis a Böjt album című könyvének képanyaga szolgált, a kötetben is olvasható üzenetekkel, gondolat szilánkokkal együtt. A könyvbemutatón Nagy Károly Zsolt beszélgető partnere Hajdú Zoltán Levente, a Magyar Református Egyház missziói szolgálatának vezetője volt. Az előző percekben dr. Nagy Károly Zsolttal Sütő Dávid Pelé beszélgetett.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a vőfély a házasságkötés szokás körének sokoldalú tisztségviselője, a lakodalom szervezője és az esküvő gyakorlati munkáinak a vezetője. A tisztség betöltése felkészültséget kíván, tapasztalatot a szervezésben, valamint a vőfély versek ismeretét, ezért a paraszti közösségekben néhány jó képességű férfi specializálódott erre a feladatra. Néha a rokonságba tartozó fiatal férfit kérték fel a vőfélyi feladatok ellátására. Egy lakodalomban több vőfély is lehetett, akik közül egy-kettő töltött be vezető szerepet. Kedves hallgatóink, Darmos István néprajzkutatóval most a vőfélyekről beszélgetünk, a riporter Jászter Beáta.
2: A mai adásunkban a vőfélyekről fogunk beszélgetni Darmos István néprajzkutatóval. Hát a vőfélség az egy nagyon magas titulus, és nem is tudom, hogy születnek a vőfélyek, vagy megtanulnak vőfélyeknek lenni. Kik a vőfélyek?
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert vannak olyan elméletek, vannak olyan kutatások, hogy tulajdonképpen a vőfélyek azok az egykori sámánoknak a leszármazottai, és ezt mutatja az öltözködésük is sokszor. Tehát vannak erre irányuló gondolatok, hogy ez így lehetett valamikor. Általában ugye ők a lakodalmi tisztségviselők között vannak, ugye a lakodalmi tisztségviselők vagy tisztesek sokan vannak, hiszen léteznek kis vőfélyek, nagy vőfélyek, nász nagyok, örömapa, örömanya, komora gazda, gazdaasszony, tehát nagyon sokan vannak, de köztük ő a szertartásmester. És ugye kiből lehetett vőfély? Hát ez is területenként változott, mert van olyan, Abaújban van olyan település, ahol mindig a rokonságból ment a vőfély, és akkor tanult szövegeket esetenként, amit használtak, vagy ami ott a faluban ilyen kis füzetecskékben terjedt, egymásnak adogatták át ugye ezeket a vőfélszövegeket, de voltak természetesen olyan vőfélyek is, akik egy-egy településen nagy rangban álltak, és nagyon sokszor hívták őket lakodalomba, sőt az volt a rang, hogyha az a vőfély ott volt abban a lakodalomba. Úgyhogy sokféle módon működött ez a titulus, de mindenképpen a szerepe az nagyon nagy a lakodalom során.
2: Nekem a Bodrog közben élnek rokonaim, és van közöttük vőfény is. Azért mondom, hogy vőfény, mert itt a mi vidékünkön nem vőfénynek, hanem vőfénynek hívják őket.
3: Igen, vőfénynek is emlegetik. Ez így van, és az is érdekes, hogy ugye az egyik jelképük, az egyik jelvényük az a vőfénykendő vagy vőfékendő, de ennek is sokféle elnevezése van, mert ezt mondják hosszú kendőnek is, aztán itt a hegyközi településeken ott emlegették úgy is, hogy rucsnik, ami ugye hát itt a szlovák és ruszin lakosság nyelvéből, anyanyelvéből átemelve ott törölköző jelent hivatalosan, és vannak leírások, amiben azt mondták egyszerűen csak, hogy hosszú szőttes, kirojtozott törölközőt tettek a keresztbe a vállukon a vőfények.
2: A vőfélyek vagy vőfények szertartásmesterek, így említetted őket, tehát nekik szerepük van a templomi szertartás előtt és után a polgári szertartásban, aztán később a jó csürdöngölős lakodalomban is, igaz?
3: Igen, sőt, már jóval megelőzve a lakodalmat, bizonyos esetekben már a készfogón is voltak, hiszen ott már mentek kikérni a lányt, úgymond, és voltak kikérő vőfények, voltak kiadók, kiadó vőfélyek, és már ott is kaptak például, akkor még nem is menyasszonytól, vőfélykendőt, és abban végezték el a feladatukat. Utána a hívogatásnál is már szerepük van, tehát mennek házról házra, ugye megbeszélve az ifjú párral, hogy kiket kell meghívni, és akkor kisvőfélyek, van, ahol a kisvőfélyek hívogatnak, van, ahol a nagyvőfély hívogat. Aztán olyanról is tudunk, hogy a bokréta kötésre, hívogatásra is már szintén felszallagozva ment a vőfély, és ezt is hivatalosan tették meg, tehát nem csak szóltak egy-két barátnak, barátnőnek, ismerősnek, rokonnak, hogy gyertek el a bokrétát megkötni, Sőt, még olyat is ír a szakirodalom, hogy a csiga csinálás, ami szintén megelőzi a lakodalmat, ugye a csigatésztának az elkészítése, ez is egy közösségi esemény, és hogy erre is hívogattak, és ezt is már felszallagozva, fölöltözve végezte a vőfé.
2: Azért nem mehetünk el szó nélkül a vőfé szövegek mellett, hiszen tudjuk, hogy településenként, tájegységenként változnak ezek a szövegek, de tulajdonképpen lényegében mind ugyanarról szólnak, és bizony vannak benne sikamlós, csiklandós részek is.
3: Hát, mint ahogy a lakodalomban is vannak ilyen részek is természetesen, hiszen azért a lakodalom már az ifjú párról, az ifjú párnak a további életéről, az ifjú párnak, vagy a menyasszonynak a házas életre való felkészítéséről is szól. Tehát itt a mi vidékünkön például a kontyoló az bizony olyan, ami nem gyerekfülnek való, amikor körbeállják az asszonyok a menyasszonyt átöltözéskor, amikor már újasszonyként tér majd vissza a lakodalomba, akkor bizony elég vaskos szövegekkel énekelték körbe, és táncolták körbe. És bár az is érdekes, hogyha az egyik faluba kérdeztük, hogy itt énekeltek-e ilyen vaskos szövegű kontyoló dalokat, akkor mondták, hogy hát itt Fűzéren nem énekeltek, a pusztafalusiak, na azok igen, a pusztafaluba kérdeztük, akkor azt mondták, hogy hát itt nem volt, hogy csak a finomabbakat énekel, na bezzeg a fűzériek, azok énekel. Mindenütt énekeltek, mert annak megvolt a maga szerepe, éppen az, amit az előbb említettem, hogy a házas életre felkészítse a fiatalasszonyt. És ugye a szövegekre visszatérve, a vőfé szövegekre visszatérve, tulajdonképpen már a 19. századi ponyva irodalomban is megjelennek ezek a szövegek, és ezeket sokszor kézírással leírkálva kis füzetecskékbe vagy lapokra így őrizgették meg, és adogatták egymásnak át a különböző nemzedékek, és természetes volt az, hogy ha valahol volt egy jó rímfaragó ember, akkor ő hozzátett ehhez. Valahol meg elvettek egy kicsit belőle, és akkor ez mindig alakult. Mindig ugye a helyi szokásokhoz alkalmazkodott, tehát hogyha valahol a lakodalom menetéből kiesett egy szokás ellen például, akkor az természetes, hogy akkor azokat a szövegeket nem használták, és akkor az esetleg elfelejtődött. De mert azért azt is el kell mondani, hogy sem a szokásvilág, sem a szövegek, népi szövegeknek a világa, sem a lakodalom, az soha nem egy állandó dolog, hanem mindig folyamatos változásban van. Tehát ha valami eseményről beszélünk, akkor az abban az időszakban, azon a helyen értelmezhető, és abban a környezetben értelmezhető.
2: Halljunk szót, ha ezt valaki meghallja, rögtön tudja, hogy ez a vőfélyeknek a beköszönő szövege. Te vőfé vagy voltál?
3: Én nem voltam vőfé soha, viszont egyszer voltam egy vőfé találkozón, mégpedig ott arra kértek engem, hogy én legyek a konferenszé. És ugye ez földesen volt ez a vőfé találkozó, éveken keresztül ment ez a rendezvény, és megbízott engem a igazgató asszony, elmondta, hogy mi lesz a menete a dolognak, és menjek ki, és ezt mondjam el a vőfélyeknek. Na most azt tudni kell róla, hogy ott akkor az egész magyar nyelvterületről 60-70 vőfélyt sikerült összeszedni azon az egy alkalommal például, de Gyimesből, Moldvából, Székelyföldről, Délalföldről, Dél-Dunántúról, Rába közben mindenhonnan jöttek a vőfélyek. És akkor mondta az igazgató asszony, hogy menjek ki, és ezt mondjam el a vőfélyeknek, hogy ezeket az információkat. Kiléptem az irodából, és ugye egy nagy aulában találtam magam, két zenekar muzsikált éppen, az egyik sarokban, a másik a büfé előtt, a vőfélyek énekeltek, beszélgettek, mulattak, tán még valaki táncolt is. Mondom, hát én itt hogy szólaljak meg? És eszembe jutott ez a mondat, és mondtam, hogy halljunk szót, uraim! És abban a pillanatban mindenki odafordult. A zenészek levették a vonót a húrról, és mindenki figyelt. Mert ugye ők ugyanazt elvárják a lakodalom menetén, hogyha ők megszólalnak, akkor mindenki odafigyeljen. És ugyanezt ők is természetesnek vették, hogyha én ezzel felhívom a figyelmet, akkor ők is odafigyelnek. Úgyhogy nekem ilyen élményem volt a vőfékedésről, én magam nem foglalkoztam el vőféként soha ezzel. De ha már emlegettük a vőfé szövegeket, itt a beszélgetés elején, akkor hadd mondjam el, hogy itt a vőfé találkozón találkoztam olyan szövegekkel, hogy igazából hát ledöbbentem, hogy a vőfé versek között ilyen is létezik. Mert volt egy idős vőfé, sajnos nem tudom, hogy honnan érkezett a bácsi, és ő a magyarok bejövetelét mondta el, tehát elképesztő verselésben. És bizony, volt, vannak olyan lakodalmak, vagy léteztek olyan lakodalmak, ahol ezt is, ez is része volt a lakodalmi menetnek.
2: De azért biztos tudsz egy vőfészöveget, amivel el tudunk most búcsúzni a hallgatóktól.
3: Itt áll előttünk az ékes menyasszony, hogy menyecske fővel először mulasson, mindenkinek egy táncot juttasson. De vigyázzanak le, ne tapossák a cipője sarkát, gondoljanak arra, hogy drága pénzen varták az új helyi vargák, úgyhogy menjen mindenki el, 20-asér, 100-asér, 500-asér, 1000-esér, most már azt mondják, hogy dollárér, euróér, mert én kezdem a táncot, a többi még ráér, húzd rá cigány az új házaspárért.
2: Úgy legyen, köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, Darmos István néprajzkutatóval az imént a vőfélyekről beszélgettünk, a riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írott első levele, 5. fejezetének 18. verséből hallgassuk meg. Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata. A hála nem egy érzelem, hanem egy döntés. Pál apostol nem azt írja, hogy mindenért érezzünk hálát, hiszen a gyászért vagy a betegségért nehéz lenne, hanem azt, hogy minden helyzetben adjunk hálát. Miért? Mert a hála az a lelki fal, amely megvédi a szívünket a keserűség fertőzésétől. Amíg a panasz utat nyit a romboló erőknek, addig a hálaadás Isten jelenlétének épít oltárt a legnehezebb körülmények között is. Emlékszem egy idős asszonyra, aki súlyos ízületi fájdalmakkal küzdött. Amikor meglátogattam, nem a betegségéről beszélt először. Azt mondta, tiszteletes úr, hálát adok az úrnak, hogy bár a lábam fáj, a szemem még épp, és tudom olvasni az igét. Ő nem a hiányra nézett, hanem arra, amilyen maradt. Ez a hozzáállás nem vette el a fájdalmát, de elvette a fájdalom mérgét. A panaszkodás felemésztette volna a lelkét, a hála viszont méltóságot és békességet adott neki a szenvedésben is. A hálaadás tehát nem kegyes látszat, hanem stratégiai fegyver. Ha hálát adunk, elismerjük Isten szuverenitását a baj felett, és ezzel kihúzzuk a talajt a csüggedés alól. A mai ige magyarázat Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között, itt, az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Jelzett

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. A lineáris televíziós sugárzás, vagyis amikor a tartalomhoz mindenki egyszerre azonos időben fér hozzá, ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megye székhelyen. A városvezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ebből a tényből kiindulva a médiafogyasztási szokások átalakulásáról, az okokról, a folyamatról, az irányokról és a jövőképről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével.
2: Mondhatnám, hogy örülök annak, hogy beszélhetünk erről, de igazából nem örülök az apropónak. Hát én azt gondolom, hogy itt alapvetően egy politikai döntés született, ami baj. Azt is megmondom, miért baj. Azért baj, mert a politikának mondjuk ilyen szinten nem kellene beleavatkozni a médiába. Mondok egy egyszerű példát, a város üzemeltetés, a hóseprést azt végezheti cirokseprűvel, hólapáttal, meg unimoggal is. Ugyanúgy a önkormányzat fizeti, de hát azért az ottani szakemberek döntsék már, hogy mivel végzik ezt a hótakarítást. Tehát ugye érezzük azt, hogy mi a különbség közötte. Ha most valaki azt mondja, hogy nem politikai döntés született, hanem szakmai döntés, akkor az még nagyobb baj. Mert az, hogy online térbe kihelyezni valamit, az a nem ma, tehát a digitális átállás az nem tegnap, meg nem az elmúlt 5 évben kezdődött, az már régen elkezdődött a magyar médiában is. De azt, hogy csak odaálljunk át, és ugye erre most látunk különböző példákat. Én azt gondolom, hogy a lineáris televíziózást azt nem lehet elengedni, egy városban főleg nem lehet elengedni, hiszen egy viszonylag szűk közösséget kell elérni, célzottan kell elérni.
3: Meglehetősen jelzésértékűnek tartom azt, hogy a város a jövőben kizárólag az online platformon kereszt,

0: keresztül kíván kommunikálni, ahogy egyébként azt is nagyon jelzésértékűnek tartom, hogy az online térbe költözött tévének az első vendége Miskolc város polgármestere volt, mert hogy ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy a politikai kommunikáció egyre inkább az online térbe helyeződik át, és hogy a következő években én azt várom, hogy a közéleti szereplők egyre kevesebbet fognak egyébként nyilatkozni a lineáris média szolgáltatóknak, és gyakorlatilag egy ilyen közösségi média kommunikáció következik. Ennek már egyébként voltak előjelei. És egy másik dolog egyébként, mert ugye a közlemény azt is írja, azért fontos, hogy idézzük pontosan, mert ebből lehet valamit azért kihámozni, hogy egy rugalmasabb, egy interaktívabb és egy könnyebben hozzáférhető kommunikációt szeretnének kialakítani. Hát ennek vannak előnyei, meg vannak hátrányai is. Bennem az egy komoly kérdés, hogy ez a váltás, ez mennyiben jelent szélesebb nyilvánosságot, hiszen van egy olyan korosztály, van egy olyan társadalmi réteg Miskolcon, aki kifejezetten a helyi tartalmak miatt és a hagyományos média szolgáltatók értékei miatt, tehát a szerkesztettség, a hitelesség miatt nézték a Miskolc TV-t.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Németh Csaba szerkesztő, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kojsza Péter médiaismeret szakos tanár, az Európa Rádió főszerkesztője.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. A lineáris televíziós sugárzás, vagyis amikor a tartalomhoz mindenki egyszerre azonos időben fér hozzá, ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megye székhelyen. A városvezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ebből a tényből kiindulva a médiafogyasztási szokások átalakulásáról, az okokról, a folyamatról, az irányokról és a jövőképről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével.
2: Mondhatnám, hogy örülök annak, hogy beszélhetünk erről, de igazából nem örülök az apropónak, és hát nyilván tegyük azt is helyre a hallgatókban, hogy ugye itt többen érintettek vagyunk, ugye te is. Én is ilyen szempontból, én azt hiszem 2002 és 2004 között voltam szerkesztő, illetve főszerkesztő a Miskolc Televízióban, illetve 2023 és 25 között voltam híradó szerkesztő szintén a Miskolc Televízióban, illetve az egyházi magazint készítettem még ott. Hát én azt gondolom, hogy itt alapvetően egy politikai döntés született, ami baj. Azt is megmondom, miért baj. Azért baj, mert a politikának mondjuk ilyen szinten nem kellene beleavatkozni a médiába. Mondok egy egyszerű példát, a város üzemeltetés, a hóseprést azt végezheti cirokseprűvel, hólapáttal, meg unimoggal is. Ugyanúgy a önkormányzat fizeti, de hát azért az ottani szakemberek döntsék már, hogy mivel végzik ezt a hótakarítást. Tehát ugye érezzük azt, hogy mi a különbség közötte. Ha most valaki azt mondja, hogy nem politikai döntés született, hanem szakmai döntés, akkor az még nagyobb baj. Mert az, hogy online térbe kihelyezni valamit, az a nem ma, én ugye az Olca TV-nek voltam 20 éven keresztül főszerkesztője, igazgatója, mi 2011-ben kezdtük el ott a YouTube-ra feltölteni a videóinkat. Tehát a digitális átállás az nem tegnap, meg nem az elmúlt 5 évben kezdődött, az már régen elkezdődött a magyar médiában is. De azt, hogy csak odaálljunk át, és ugye erre most látunk különböző példákat, hogy Pécsen ott volt, hogy megszüntették ugye a földfelszíni sugárzását a televíziónak, de a kábel tévén. Ugye Magyarországon valahogy úgy szocializálódott a társadalom, hogy ez a földfelszíni sugárzás, ez igazából tényleg csak nagyon vidéken, ahova nem kötöttek be semmilyen kábelt, ott van ennek létjogosultsága, de nagyon kis számú az a bekötött háztartás, ahol földfelszíni sugárzást használnak, mindenki valamilyen kábelszolgáltatón, hiszen azon jön a telefon, azon jön az internet, és hát így azon jön a tévé is, néz lényegében lineáris televíziót. Úgyhogy Pécsen ugye az történt, hogy a földfelszíni sugárzást szüntették be, amiben van költségracionalizálás nyilvánvalóan, mert most a sugárzási díjak, meg az adónak a fenntartása, egyebek az nyilván egy költség, de ugyanakkor megmaradt a lineáris sugárzás a televíziónak. Az, hogy a lineáris televíziózást elengedni, és csak digitális platformokra is itt több számot kell használni, YouTube, Facebook, és akkor kérdezem, hogy mi még, Instagram, X-es, és egy csomó olyan dolog van, ugye, amit nem, és ez ahány, ez annyiféle formátum, ez annyiféle elérés, és hát azt hiszem, ennek a részleteiről majd itt a mai nap folyamán még fogunk bőven beszélni,
1: igen, hogy ez
2: mitől más az online jelenlét, mint a nem online jelenlét. Én azt gondolom, hogy az lineáris televíziózást azt nem lehet elengedni, egy városban főleg nem lehet elengedni, hiszen egy viszonylag szűk közösséget kell elérni, célzottan kell elérni, hát vagy kellene elérni, mert hogy van-e rá szándék, és ezért mondom, hogy politikai döntés volt.
1: Peti, neked milyen véleményed? Ugye nyilván beszélgettünk már itt a rádióban erről a témáról. Veled arról beszéltünk, hogy nagyon megváltoztak a médiafogyasztási szokások.
3: Igen, egy kicsit reagálnék erre, és árnyalnám ezt a képet, mert én egy picit könnyebb helyzetben vagyok, mert nem kötődöm erős érzelmi szállal a Miskolc Televízióhoz. Nyilván van, illetve volt kapcsolatom a tévével, még annak idején gimis koromban volt egy ilyen nagyon jó diák együttműködés egyébként, én akkor találkoztam először az ottani kollégákkal, és utána egyébként én néhány hétig gyakornok is voltam, de igazából ez volt a közvetlen kötődésem a tévéhez. Viszont kötődöm erősen azokhoz az emberekhez, akik ott dolgoztak, és elveszítették a munkahelyüket, illetve azokhoz, akik mondjuk nekem egykori kollégáim voltak itt a rádióban, és nagyon sokat meséltek arról, hogy milyen volt a tévé. És én mindig azt éreztem, hogy ez egy nagyon erős kötődési szál volt, mindenkinek itt tanulták meg a szakmának az alapjait, és rengeteg emlék kötődik hozzá, úgyhogy nyilván nagyon rossz látni ezt a folyamatot egyébként, hogy hogyan alakul át a médiapiac, és hogyan veszi át egyre jobban az online platform gyakorlatilag a hagyományos hírfogyasztási szokásokat. Ja, azért nehéz, mert hogy nem ismerjük egyébként pontosan a döntésnek a hátterét. A polgármesteri hivatal kiadott egy meglehetősen szűkszavú közleményt, amiben ugye arra hivatkoznak, hogy megváltoztak a piaci körülmények, és hogy átalakultak a médiafogyasztási szokások. Hát ezek a jelenségek, vagy ezek a szempontok valóban léteznek, és ezekről rengeteget lehetne egyébként média szakmai szempontból beszélni. Minden esetre meglehetősen jelzésértékűnek tartom azt, hogy a város a jövőben kizárólag az online platformon keresztül kíván kommunikálni, ahogy egyébként azt is nagyon jelzésértékűnek tartom, hogy az online térbe költözött tévének az első vendége Miskolc város polgármestere volt, mert hogy ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy a politikai kommunikáció egyre inkább az online térbe helyeződik át, és hogy a következő években én azt várom, hogy a közéleti szereplők egyre kevesebbet fognak egyébként nyilatkozni a lineáris média szolgáltatóknak, és gyakorlatilag egy ilyen közösségi média kommunikáció következik. Ennek már egyébként voltak előjelei. És egy másik dolog egyébként, mert ugye a közlemény azt is írja, azért fontos, hogy idézzük pontosan, mert ebből lehet valamit azért kihámozni, hogy egy rugalmasabb, egy interaktívabb és egy könnyebben hozzáférhető kommunikációt szeretnének kialakítani. Hát ennek vannak előnyei, meg vannak hátrányai is. Bennem az egy komoly kérdés, hogy ez a váltás, ez mennyiben jelent szélesebb nyilvánosságot, hiszen van egy olyan korosztály, van egy olyan társadalmi réteg Miskolcon, aki kifejezetten a helyi tartalmak miatt és a hagyományos média szolgáltatók értékei miatt, tehát a szerkesztettség, a hitelesség miatt nézték a Miskolc TV-t. És nem tudom, hogy megelőzte bármiféle piackutatás ezt a döntést. Remélem, hogy igen, vagy legalábbis csak bízom benne, hogy igen. De alapvetően én azt is érzem ebben, hogy egy picit a 35 vagy a 40 év alatti korosztály felé szeretne inkább nyitni a városvezetés, mert hogy a médiafogyasztások is pont ezt mutatják. Nemrég jött ki egyébként egy friss kutatás, még pár évvel ezelőtt a tévék és a közösségi média holtversenyben voltak a hírfogyasztásban, ma ez egyértelműen áttevődött a közösségi média felületére. Elképesztően nagy számban fogyasztunk híreket, az elsődleges információforrásunk, és nem célzottan szerkesztőségi tartalmakat keresünk, tehát nem beütjük, most nem akarok hírportálokat mondani, hanem a hírfolyamunkon keresztül közvetett módon kapcsolódunk ezekhez a tartalmakhoz, és nem biztos, hogy ez minden esetben jó.
2: Hát igen, mert mi talál meg? Tehát itt az a nagy kérdés, ugye a Facebooknak napi felhasználói létszám az ilyen 3,3 milliárd ember. Most nyilván egy miskolci hír ugyanúgy versenyez az argentin kisfiú cicás videójával, mint a oda bővítéssel. Tehát hogy ez egy nagyon nehéz és nehezen definiálható történet. Persze vannak adatok, és én is készültem itt ilyen kulcs számokkal, hogy ugye a nyomtatott médiának a éves példányszáma az elmúlt 35 évben, 36 évben a rendszerváltás óta 1/6-ára esett vissza. A televízió nézés 2014-ben 4%-kal csökkent, ma átlagosan 2 óra 24 perc, amit magyarok televíziózással töltenek. Az online figyelem ugyanakkor iszonyatosan megnőtt, ez több mint 10 óra naponta. És ugye ezt tudjuk, hogy gyerekeknél is, felnőtteknél is folyamatosan növekvő dolog. Tehát, hogy azért nyilván ez azt jelzi, hogy igen, átkerül a figyelem az online térre, de azzal, hogy bezárunk egy printlapot, és bezárunk egy városi televíziónak a lineáris sugárzását, az nem jelent egy digitális stratégiát. Tehát az, hogy az emberek elvesztették az állásukat, hát könyörgöm, hogyha jó minőségi újságírást akarsz csinálni, az teljesen mindegy, milyen platformra készíted, ugyanannyi ember kell hozzá. Tehát az, hogy most lényegében ott van két újságíró, meg két úgymond televíziós szerkesztő, az nem, érted, hogy szerkesztőség attól sok szünet. Látunk nemzetközi példákat, és azért nem jó nemzetközi példákat hozni erre egyébként. Én ezen most nagyon sokat gondolkoztam, ugye pár nappal ezelőtt kerestem meg Vanda ezzel a felkéréssel, hogy jöjjek egy ilyen beszélgetésre, és ja, nagyon, én foglalkozom egyébként is, és egy londoni újságíróiskolát is elvégeztem, és nagyon sokat tanultam, meg foglalkoztam tényleg ezzel, hogy a digitális átállás, és hogy a, mit tudom én, a The Economy, meg a, én is New York Times előfizető vagyok egyébként, tehát hogy a New York Times az megjelenik, mit tudom én, 300 ezer példányban printbe, ugye milyen 50 oldal egy napi lapot Amerikában, tehát van, hogy a hajléktalan, ugye azzal komplet be tud takarózni, mert olyan mennyiségű az újság, de hogy amellett ugye van 13 millió előfizetője. Tehát az online tér, hát kinyitotta. Tehát addig ugye azt tudta megvenni a New York Times, aki hozzáfért a papírhoz, tehát elvitték neki repülővel, mit tudom, Európába is, az egynapos késéssel megkapta a New York Times-ot. Most elmegy a Karib-tengerre vitorlázni, és laptopon, meg iPad-en tudod olvasni a online előfizetést, és teljesen más a tartalom. Tehát azt is látni kell, hogy a fizetős tartalom és a nem fizetős tartalom hozzáférése között óriási különbség van ma már a világon. De ezt nem lehet megint levetíteni egy városi tévé színvonalára. Bár vannak példák egyébként, amerikai meg angol példákat találtam rá, illetve Csehországban van egy fizetős próbálkozás arra, hogy egy városi hírcsatorna az fizetőkaput tesz fel a hírei mögé. Tehát a newsroom az egy teljesen más. Az öntje a híreket, ugye rövid videókat, rövid híreket, egyebeket, erre nagyon jó az X, ugye nagyon jó a Facebook is ilyen szempontból, de amikor minőségi újságírásról beszélünk, tehát én a New York Times-ban előfizetőként olvasok olyan cikkeket, amit három kontinens öt országának hat újságíró ugye írt meg, és valószínűleg nem egy óra alatt, hanem egy hónap alatt, vagy egy hét alatt. Tehát, hogy azért vannak teljesen más felfogások ebben a média fogyasztásban, és igen, tehát egy Miskolc 100-140 ezer, ugye most egy lakosság létszám, tehát az a 3 milliárdban az ilyen csepp a tengerben. Tehát azt megszólítani tudni, hogy őket valóban elérje ez. És itt nem arról van szó, hogy tényleg a óvodafejlesztés, hanem akár egy vészhelyzet idején, amikor valami probléma történik, amikor tájékoztatni kellene az embereket. De nem lehet csak arra hagyatkozni, hogy majd elolvasod a Facebookon.
1: Peti, ugye te tanítasz a Lévai Gimnáziumban. Mi a tapasztalatod, a fiatalok honnan szereznek híreket? Közösségi médiából?
3: Nem, ez pár évvel ezelőtt, vagyis igen. Tehát, hogy a pár évvel ezelőtt ez egyébként úgy volt, amikor elkezdtem tanítani, hogy még akkor valamit tudtak arról, hogy milyen televíziók léteznek Magyarországon, meg milyen rádiók. De egyébként ez nem csak a Lévai Gimnáziumra igaz, hanem alapvetően a fiataloknál, hogy ma már egyáltalán nem néznek tévét és nem is rádióznak. Sőt, egyébként a közösségi média használatban is olyan szempontból nagyon tudatosak, hogy csak olyan felületeket használnak, ahol már nincs ott a nagyszülő meg a szülő. Mert hogy ott cikinek érzik azoknak a tartalmaknak a megosztását. Tehát ebben egyébként raffináltak, akkor talán ezt mondom, és nem az, hogy tudatosak. A hírfogyasztási szokásaik pedig gyakorlatilag egyenlőek a nullával, nagyon random módon találkoznak egyébként, eseti módon bármiféle hírrel. Ugye azért vagyok egy picit nehéz helyzetben, mert én médiás diákokat tanítok alapvetően, akik azért ebben egy picit tudatosabbak, de látom a többi diákokon is, hogy ők azért nagyon eseti módon, vagy nagyon közvetett módon találkoznak bármiféle hírrel. Ugye Csabi azt mondta, erre muszáj reagálnom, hogy szerintem ugyanannyiba kerül egy lineáris média szolgáltatónál műsor gyártani, mint egyébként online, és én ezt meg pont nem így látom. Tehát nekem pont az a véleményem, hogy majd televíziónak a működtetéséhez egy elképesztő nagy technikai és pénzügyi háttér kell. Minden szempontból. Tehát, hogy oda kell stáb, kellenek operatőrök, kellenek vágók, kell gyártásvezető, ugye van valamilyen frekvencia használati engedély is, ami nyilván valamiféle költségekhez kötött. Tehát szerintem ennek a döntésnek az egyik oka lehet az, hogy sokkal olcsóbb egyébként online tartalmakat gyártani. A minőség nem biztos, hogy jobb. De ebben egyébként a felhasználói szinten is érdemes okokat keresni, mert én az utóbbi években pont azt tapasztaltam, hogy egyrészt romlott a figyelmünk, nagyon-nagyon kevés ideig tudunk egy dologra. Van ez a híres aranyhal elmélet, hogy most nekünk sokkal rosszabb egyébként a koncentrációs képességünk, mint egy aranyhalnak, ami 9 másodperc körül van. És ha megnézzük egyébként a médiafogyasztási szokásainkat, pont ezt mutatja. Hát a Reels videók, az Insta videók, a Short videók pont erre a felhasználói szokásra vagy élményre reagálnak. Abszolút. Úgyhogy ez egy érdekes dolog egyébként, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Én azt látom, hogy régen például a televízió az egy ilyen napirend volt az emberek életében. Tudták azt, hogy este 6 órakor én is tudtam, pedig gimnazista voltam, a Miskolc TV-n híradóban, és megismétlik 7-kor, és megismétlik 8-kor. Utána pedig van valamilyen magazin. Tehát nekem kellett alkalmazkodnom tulajdonképpen a műsor struktúrához. Tehát nekem kellett úgy szerveznem az életemet, hogy le tudjak ülni a tévé elé, hogyha híradót szeretnék nézni. Ma meg nem így van. Ma meg a tartalomgyártók alkalmazkodnak a felhasználókhoz. Mert mi történt? Megjelent egy elképesztő információ robbanás, egy technológiai fejlődés a 10-es évek után, hogy minden egyes hagyományos média felület, a tévé, a rádió, az újság, az beköltözött az online térbe, és beköltözött a zsebünkbe, a mobiltelefonunkra. Mindent ott fogyasztunk. És a tartalomgyártóknak fel kellett venni a versenyt, hogy el tudják érni ezeket az embereket, és ennek rengeteg ára volt. Tehát tartalomminőségben, szerkesztettségben, hitelességi kérdésekben. Tehát az az irány, ami felé most tartunk, azért az nagyon komoly kérdéseket vet fel, és szerintem nekünk, főszerkesztőknek, szakmai vezetőknek az a nem szabad úgy csinálnunk, mint hogyha ez nem létezne. Tehát én nekem nagyon fáj, hogyha bármilyen lineáris média szolgáltató megszűnik, és én továbbra is azt mondom, hogy van egyébként létjogosultsága mind a televíziónak, mind a rádiónak. De azon komolyan el kell gondolkodnunk, hogy lehet, hogy már nem elég egy sima online átállás, tehát ugye mi volt régen, hogy az volt, hogy mindenkinek legyen először honlapja, utána legyen közösségi médiája, legyen YouTube-ja, tehát mi folyamatosan zárkóztatta fel saját magát a lineáris műsorhoz. Most meg azt látjuk, hogy az elsődleges tartalmak online jelennek meg. Ott vannak a podcastek, videópodcastek, vagy a sima podcastek. Tehát komoly kihívások elén is szerintem a médiaszolgáltatás, a lineáris médiaszolgáltatás a jövőt illetően, és nagyon várom például az új kormánynak a médiatörvényét, hogy vajon milyen irányba fogja szabályozni, mert az utóbbi években az is látszódott, hogy az online tér gyakorlatilag teljesen kibújhatott mindenféle vállalások alól. De nem voltak helyi vállalások, nem volt közszolgálati vállalás, és szerintem nem csak ez, de az egyik szempontja volt annak, hogy nagyon erősen az online tér felé tolta a médiafogyasztást.
1: A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. Ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megyeszékhelyen a hagyományos televízió sugárzás. A város vezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ennek apropóján beszélgetünk a médiafogyasztási szokások átalakulásáról Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kojsza Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Honnan szerzünk híreket, alkalmas-e erre a közösségi média, ki irányítja a médiafogyasztási szokásainkat? Visszatérhet-e Miskolcra a hagyományos televíziózás? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ az Európa Szalon mai adásában. Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc televízióban, és Kojsza Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével. Folytatjuk a beszélgetést.
2: Tényleg a anyagi dolgokra, tehát ugye én azt mondtam, és te is ezt mondtad, hogy ugye sajnálom azokat, akik elvesztették a munkájukat. Nem kellett volna, hogy elveszten a munkájuk. Tehát ugye azon persze itt a költségeket és itt a rádió hallgatókat ezzel nem akarom mutatni, én ugye voltam igazgató is, tehát látom a működtetésnek azt az oldalát is. Azért vitatkozok veled, Peti, ebben, mert a híradó a legdrágább műfaj a televíziózásban, tehát teljesen mindegy, hogy online készíted a tartalmat, vagy lineáris médiába teszed ki ezt a tartalmat, ki kell menni a helyszínre, annak van autóköltsége, annak van emberköltsége, minden költsége, tehát ez. A másik dolog, ami hátulütője ennek, és itt viszont a közszolgálatiságot hoznám be, amiről eddig nem beszéltünk, hogy én azt gondolom, hogy egy városi televízió, bár ugye itt pont a mostani médiatörvény jogállása szerint ez vagy kereskedelmi televízió, vagy közösségi televízió, tehát ugye ebben azért várunk mindannyian valami változtatást, mert ezek nincsenek mai korhoz kellően definiálva ezek a megfelelések. A városi televíziónak vannak olyan feladatai, hogy szerintem, de hát ez legyen az én álláspontom, de én azt gondolom, hogy ezért ez osztható, és ezt tud más is csatlakozni, hogy egy színházi közvetítést megcsináljon, hogy beszámoljon egy olyan sporteseményről, ami helyi és egyebek. És itt a technika, amit te is mondtál, tehát nem lehet mobiltelefonnal csinálni színházi közvetítést, mint ahogy nem lehet sportot sem csinálni. Tehát ahhoz igenis kell a normális kamera, amivel tudsz egy szűket adni, amivel azokat a fényviszonyokat ki tudod kompenzálni, amit mondjuk egy színházi közvetítésnél előfordulnak. Tehát azt senki nem fog végignézni egy mobiltelefonnal felvett színházi közvetítést az online médiában. Tehát ez nonsens. Tehát azért mondom, hogy az emberek ilyen szempontból azon így nem lehet, úgy lehet spórolni, persze, hogy elküldöd őket, és akkor nyilván az ő bérük, fizetésük, az nem játszik szerepet a költségvetésben, de alapvetően, hogyha normális médiát akarsz csinálni, akkor ezt nem tudod megtenni. Azzal viszont teljesen egyet tudok érteni, hogy a fiatalok, ugye mi 10 évet keresztül tanítottunk együtt a Lévaival, és tényleg ez mindig ilyen játék volt, hogy szeptemberben megkérdeztük a fiatalokat, hogy ki milyen újságot szokott olvasni. És hát az újságnál ott már a Blik jött egyedül szóba, hogy a apa néha meg szokta venni a sör mellé a Blikket, vagy fordítva. De hogy alapvetően, tehát komoly hír forrást nem olvasnak papír alapon a fiatalok, és hát nyilván, hogyha meg bezárják a print médiát, mint ahogy azt teszik most Miskolcon, akkor már a idősebb korosztály sem, amelyiknek azért hozzátartozott az, mint tőlem a hétvégi rutinjához, hogy bedobták, vagy legalábbis a küszöbre valahova letették a helyi újságot, és akkor elolvasgatták, meg a keresztrejtvényt megfejtették benne, meg kivágták, mert benne volt az unoka a fényképen a óvodába, tehát hogy ez a dolog, ez eltűnik. Nyilván ebben van egy korszakos történet, amire nincs ráhatásunk, de azt gondolom, hogy tehát, és ez látszik a nagy trendekben is, hogy megmaradnak azért, tehát, és amellett épül fel egy digitális platform és egy digitális tér, na de hát ezek a digitális terek, ezek olyan helyekre épülnek fel, amire neked nincs ráhatásod. Neked nincs ráhatásod a YouTube-nak a algoritmusára, nincs ráhatásod a Facebook-nak az algoritmusára, az X-nek is sorolhatnám. Tehát az, hogy téged ez hogy fog elérni, illetve a te közönséged ez hogy fogja elérni, arra neked igazából semmilyen ráhatásod nincs. És a másik dolog, amit nem lehet tudni, és erre tudunk példákat, ugye egy Donald Trumpot letiltottak az X-ről, meg a Mi Hazánknak ugye megszüntették a Facebook oldalt. Tehát alapvetően érzitek a problémát, tehát hogy itt egyszer egy amerikai milliárdos azt mondja, hogy akkor jó, hát akkor a Miskolc TV-nek a Facebook oldalát megszüntetem. Vagy úgy megváltoztatom. És a másik dolog, hogy nem ismered az algoritmust. Mert lehet úgy tartalmat gyártani, ha te ismered az algoritmust, hogy mi alapján tudod elérni általad elérni kívánt embereket, de ezeknek a média platformoknak, amiket mi social médiaként szeretünk emlegetni, ezeknek az algoritmusát senki nem ismeri a fejlesztőkön kívül. Tehát az, aki oda tartalmat gyárt, annak fogalma nincs arról, hogy milyen tartalmat kell gyártania.
3: Nem én alakítom a hírfogyasztási szokásaimat mostantól, tehát nem én döntöm el, hogy mit szeretnék látni. Egyébként nagyon érdekes, hogy a közösségi média működik, mert ez fontos tisztán látni, hogy egy személyiségi profilt készítenek rólunk a kereséseink alapján, meg az online tevékenységünk alapján, és ehhez kapcsolódóan egy ilyen személyre szabott információ áramlást kapunk, ami egyébként nagyon kényelmes, mert nem kell nekem a csatornák között váltogatnom, hogy találkozzak mindenféle hírrel, ugyanakkor nagyon veszélyes, mert gyakorlatilag csak a saját értékrendemet és véleményemet megerősítő tartalmakkal találkozom egyébként. A médiafogyasztásunk is ilyen, hogy szelektálunk, és azokat erősítjük fel, amik megerősítenek minket, azokat pedig, amik ellentétesek a mi véleményünkkel, azokat vagy elengedjük a fülünk mellett, vagy hogyha esetleg meghallgatjuk, vagy elolvassuk, akkor nagyon hamar elfelejtjük. És emiatt egyébként az ember egy nagyon könnyen ilyen információs buborékba tud kerülni a neten, egy algoritmus alapú, ahogyan megjelennek a hírfolyamban számunkra ezek a hírek, és én ebben egyébként több problémát is látok, mert hogy ugye kiszűri meg ezeket a tartalmakat, tehát kimondja azt, hogy ez egy újságírók által ellenőrzött, jóváhagyott tartalom, ugye nem véletlenül hívták így, vagy hát bízom benne, hogy még ma is így hívják az újságírókat, hogy az információ kapuőrei. Hát ugye ők döntik el, hogy mi kerülhet be a nyilvánosságba, és mi nem. De itt ugye nem ő dönti el, hanem az algoritmus dönti el, hogy én mivel találkozom. És amit Csabi mondott, hogy ugye régen a tévéknek egymással kellett versenyezniük. Ma meg a tévéknek minden tartalomgyártó valaki online van, legyen amatőrről szó, vagy legyen profiról, mindenkivel versenyezni kell.
2: Igen, azt most is látjuk, hogy kigyullad Tapolcán a évtizedek óta nem használt szálloda, és az első felvételek azok nem a hivatásos újságíróktól kerülnek ki, hanem a kép arra járt, kerékpározott, elővette a mobiltelefonját, felrakta, és elkezdik megosztani. És mire a újságíró, meg a tévéstár, meg akárki kiér oda, és professzionálisan megpróbálja ezt feldolgozni, információt gyűjt hozzá, jó minőségű képet csinál, addigra már mindenki látta ezt a dolgot, tehát lényegében szaladunk a hírek után. Annak idején volt a CNN-nél egy ilyen norma, hogy még amikor kazettára forgattak, hogy a kazetta bekerült, 4 perc volt a norma idő, hogy a kazetta beérkezése a szerkesztőségbe és az adásba kerülés között annyit telik el. Ma a online médiában ez nem tudom, de hát szerintem ilyen 1 perc.
3: Az online média a legnagyobb előnye egyébként a sebesség, meg a gyorsaság, azonnal lehet hírt adni, nincs szükség arra, hogy megvárjuk. Viszont ezzel együtt a gyorsaságnak ára van. Ára van, mert nem győződünk meg a források hitelességéről, nem tudjuk ellenőrizni, hogy amit látunk vagy olvasunk, és egyszerűen az, hogy meg a kontextusokat vagy az összefüggéseket meglássuk egy-egy ilyen röpke pillanat alatt, hiszen ahogy mondtam, a figyelmünk meg hanyatlik, az meg szinte már nem is elvárható egy tartalomfogyasztótól. Szóval rengeteg kérdés van, egy picit.
2: Pontosan ez az, hogy a tartalomfogyasztóra van ez bízva. Tehát, és azt meg azért, bocsánat, de ezt nem lehet elvárni ma a tartalomfogyasztótól, hogy ő eldöntse, hogy akkor mi a valid és mi a nem valid.
1: Igen, összegzésképpen milyen jövőképetek van, mint média szakembereknek 5-10 éves távlatban például?
2: 10 évvel biztos, hogy nem tudok mondani semmit. Egyszerűen, tehát ha csak visszagondolunk arra, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése 4 évvel ezelőtt mennyire változtatta meg az életünket, és nem látjuk még ennek a végét se, hogy ez, vagy ez nem is a végét, mert nyilván nincsenek vége, hanem hogy ez hogyan illeszkedik bele a mindennapokba, a médiába, minden egyébbe, azt ugye nem látjuk, meg ennek a trendjeit se látjuk, hogy ez hova fog fejlődni. Én elkövetkezendő 5 évre tényleg azt jósolom, hogy online média fogyasztás az meg fog erősödni. Ugyanakkor nyilván igény lesz arra, és azért mondtam az elején, azzal kezdtük, hogy egy politikai döntés volt, tehát nyilván ezek mind visszacsinálható politikai döntések, aminek nyilván ára van. De biztos vagyok benne, hogy lesz Miskolcon megjelenő print média is, főleg, hogyha közeledik majd valami választás. Ugye ezt most is láttuk a mostani választásnál, amikor mindenki azt mondta, hogy ez egy ilyen online térben folyó választás. Érdekes módon mind a két nagy párt ilyen időszaki kiadványokat jelentetett meg, méghozzá nagyon nagy számban. Ingyenesen mindenki ez eljuttatva. Ami ugyanolyan befolyásolás természetesen, mint az online térben történik, de hát erre igény van, erre szükség van, és minden média szakember, aki politikában valójában nem politikában működik, az látja, hogy ezzel lehet elérni tömegeket, és ezzel lehet eljuttatni gondolatokat emberekhez. Én azt gondolom, hogy a televízió is valamilyen formában visszakapcsolható. Én azt gondolom, hogy a Miskolc TV esetében is ugyanaz, mint ami Pécsen lejátszódott, hogy megmarad a kábeles sugárzás, az egy fontos nem visszalépés, hanem megtartás lenne, ilyen szempontból nézői megtartás, mert amit te is mondtál, Peti, igen, hogy fiatal korodban te is úgy voltál, én mind a mai napig úgy vagyok vele, leülök a tévéhez, már eleve odaszállnak 30 percet. Amikor görgetem a Reels videókat, az amik egyébként is ilyen félpercesek, akkor tényleg az van, hogy a molylepkének a gondolatvilágával vagyok egy szinten, mert 3 másodpercet nézek meg egy Reels videóból, ahogy összenyomja a hidraulikus nyomóval, mint amilyen a tejfölös dobozt. Nem érdekel, mert ez mondjuk az én dolgom, hogy nem érdekel, de alapvetően tényleg ez van, hogy az ember ezeket nézi, és ugye amikor most az oktatási miniszternek hallottam a interjúját, és ugye mondja 45 perces óráknál, ugye, hogy nehezen tudják a gyerekek ezt figyelni. Hát ezért van, mert a 30 másodperces ügyes videókhoz vannak hozzászokott. Tehát ahhoz képest a 45 perc az egy örökké valóság. Na de hát azért ülünk itt 3-an, meg azért hallgatnak minket néhány százezren, akik azért 45 perces órákon nőttek fel, és azért csak emberek.
3: És már akkor is nehéz volt egyébként egy helyen
2: nőni. De azért csak emberek lettek belőle.
3: Nehezet kérdezel, mert nincs nálunk a bölcsek köve. Én azt gondolom egyébként nagyon határozottan, hogy 2 dolgot tehetünk, tehát akár médium szintjén, akár újságíróként, hogy beletörődünk abba, hogy ez így van, és megyünk az árral, és egyszerűen csak figyeljük, hogy a világ elmegy mellettünk, mi még mindig ragaszkodunk gyökeresen azokhoz, amiket tanultunk, meg azokat, amiket csináltunk. Vagy, és én inkább ebbe az irányba mozdulnék egyébként, egy picit megpróbálja minden hazai csatorna, legyen szó rádióról vagy tévéről, egy picit így újra definiálni a saját küldetését, meg újra meghatározni azt, hogy mit is szeretne. Nyilván nem arról beszélek, hogy most itt fel kell adni mindent, és akkor mindenki költözzön az online térbe, sőt egyáltalán nem erről beszélek, mert szerintem igenis van jelentősége és van fontossága annak, hogy legyenek lineáris médiaszolgáltatók, de meg kell vizsgálni mindenkinek, hogy hogyan tud egy picit most mindenki egyszer jól trendibb lenni ebben a zajban, ami tudom, hogy nem könnyű, de hogy ebbe az irányba megy a világ. És szerintem nekünk újságíróknak is, mert nem elég azt mondani, hogy ez 10 éve így volt, vagy 20 éve így volt, vagy 30 éve így csinálom, szerintem vége van ennek. És szerintem annak is vége van, és lehet, hogy sok kolléga nem ért velem egyet, hogy itt csak tévézni, vagy csak rádiózni, vagy csak újságot írni tudni kell. Ez ennek a világnak vége van. És szerintem egy újságíró akkor lesz értékes a piacon, hogyha egyszerre több mindent tud jól csinálni. Egyszerre tud akár podcasteket gyártani, videós tartalmakat készíteni, és jól tud írni. És én arra számítok egyébként a következő pár évben, hogy lesz egy nagyon erős felfutása az online médiának, ami azt jelenti, hogy az elsődleges megjelenési forrás nagyon sok helyen már az online lesz, és akár egy ilyen másodlagosként megmaradhatnak a lineáris médiaszolgáltatók. Én azt se titkolom, hogy szerintem itt Magyarországon sok médiaszolgáltató egyébként lehet, hogy áldozatává fog esni ennek. Szeretném, hogyha ez nem így lenne, és szeretném ezt nem így látni, de biztosan lesznek olyanok, ahogy egyébként már látunk példákat erre itt Magyarországon, hogy elkezdenek megszűnni ezek a hagyományos tévék vagy rádiók, viszont én nagyon abban bízom, hogy ezután a nagyon erős online felfutás után, amikor egyetlen platformon rengeteg tömeges információ fog megjelenni, el fognak silányulni ezek a tartalmak, mert nem fogja az ember ebben találni a helyét. És én abban bízom, hogy ha eljön ez a pont, akkor utána fel fog értékelődni egyébként a tévéknek és a rádióknak a szerepe. Az emberek vágyni fognak egy kis csendre, és arra fognak vágyni, hogy ők irányítani tudjanak, le tudjanak ülni, és azt mondják, hogy most bekapcsolom a tévét, mert ott hiteles információval találkozom. Lehet, hogy ez egy túlzottan optimista kép a jövőt illetően. Én most így látom, hogy ez így lesz, és nyilván az is nagyon sok kérdés rejt magában, hogy például az AI-nak a megjelenése, ez milyen irányba tolja majd egyébként a hagyományos újságírói szerepeket. Hát ezek olyan kérdések, amikről szerintem minden nap, meg minden héten lehetne egy kicsit újra beszélgetni.
2: Szerethető gondolataid vannak, mert én azt kell, hogy mondjam. Még egy gondolatot tennék ezt hozzá. Ugye beszéltünk arról, hogy ugye mibe kerül a média. A közösségi médiában való megjelenéssel ugye az egész média és tartalomgyártásnak a finanszírozását is át kell gondolni. Ugye eddig az újságon el lehetett adni hasábokat, kolumnákat, komplett újságoldalakat, televízióban el lehetett adni műsortartalmakat, támogatóként műsorperceket, reklámokra, egyebekre. Ez a online médiával ez megszűnik. Tehát itt ez teljesen átalakul, teljesen más formába helyeződik. Tehát az, hogy mibe kerül a média, amiről itt beszélgettünk, vagy vitatkoztunk, az ugye a finanszírozási oldalról is egy teljesen új megvilágításba fog kerülni. Ugye látjuk azt, most tényleg hagyd mondjak podcastot ugye a Fidericusnál, hogy már nem a YouTube bevételből van ott a nagy pénz, abból is van nyilván, mert nagyon nézettségi szám, de igazság szerint már ő is ugye ezeket az 5-10 másodperceket belerakja a reklámokat a videójába, amik igazából a támogatási összeget hozzák. Ezt viszont csak nagy médiák és minőségi tartalmat készítő médiák tudják megcsinálni, hogy azokat a reklámozókat, akik eddig a lineáris médiában vagy print médiában megjelentek és támogattak multinacionális cégek műsorokat, azok támogassanak most adott esetben egy városi tévének a tartalmait. Tehát ezt nagyon át kell gondolni, ez szerintem itt Miskolcon aztán végképp nem volt átgondolva, de hát ez szerintem az elkövetkezendő 5 évnek a feladata lesz.
1: A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. A lineáris televíziós sugárzás, vagyis amikor a tartalomhoz mindenki egyszerre azonos időben fér hozzá, ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megye székhelyen. A városvezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ebből a tényből kiindulva a médiafogyasztási szokások átalakulásáról, az okokról, a folyamatról, az irányokról és a jövőképről is beszélgettünk az Európa Szalon mai adásában Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kojsza Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19:20-től az Esti Krónikát követően.

0: Paz.
1: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadék fogyasztásra hívta fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Közleményében a szaktárca hangsúlyozta, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért különösen fontos a rendszeres folyadék fogyasztás. A nyári időszakban az újra tölthető kulacsot vagy palack használatát javasolják, hogy csökkentsük a műanyag palackok használatát és a keletkező hulladék mennyiségét. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban sem embert, sem állatot, ne hagyjunk még pár percre sem. A házi kedvencek sétáltatását lehetőség szerint a reggeli vagy esti időszakra időzítsük. Mindig legyen előttük friss ivóvíz, és biztosítsunk számukra árnyékos, hűvösebb pihenőhelyet. Írták a közleményben, amelyben kitértek arra is, hogy a kánikula a vadon élő állatok számára is komoly kihívást jelent, ezért, ahol erre lehetőség van, helyezzünk ki számukra itatót vagy egy tál friss vizet. A pazarlás miatt a kertek öntözésének minimalizálását és a hajnali vagy a késő esti órákra időzítését javasolják. Tanácsolják továbbá, hogy akik eddig nem éltek a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. Az M1-es autópályán tapasztalható

0: Eszter. Horvátország jó szomszédi légkörben kívánja rendezni Magyarországgal az energetikai együttműködés nyitott kérdéseit, közölte Andrej Plenković, horvát kormányfő, miután Brüsszelben megbeszélést folytatott Magyar Péter miniszterelnökkel. A találkozót az uniós tagállami vezetők csúcs találkozójának keretében tartották. Plenković az X közösségi oldalon azt írta, Horvátország a vitás energetikai ügyeket jó szomszédi légkörben rendezné és javítani kívánja a két ország kapcsolatait. Közlése szerint abban is megállapodtak, hogy a következő hónapokban kétoldalú találkozót tartanak Zágrábban vagy Budapesten. A horvát-magyar energetikai kapcsolatokban az elmúlt években több kérdés is napirenden volt. Ezek közé tartozik az INA horvát olajipari vállalat, irányítási jogai körüli jogi és tulajdonosi vita, valamint a kőolajszállításokkal és az energiabiztonsággal kapcsolatos együttműködés. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz a június 20-án induló nyári főszezonban, mint eddig. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba, annak érdekében, hogy minél többen választhassák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is. A tájékoztatás szerint sűrűbben járnak majd a Balatonhoz és a tó környékén az autóbuszok is, de a főszerepet idén is a Flirt, valamint a KISZ motorvonatok játsszák majd a balatoni közlekedésben. A Tópart Express, a Katica Interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Ezek a járművek kényelmesek, akadálymentesen használhatók, sűrűn közlekednek, így a legmegbízhatóbb módon juttatják célba az utasokat. A tó körül idén is közlekednek a népszerű éjszakai bagolyvonatok. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással. A menetrendi keresőkben piktogramok jelzik, mely járatokat ajánlják a kerékpáros utasoknak, a legnagyobb kerékpárkapacitású vonatokon pedig diákmunkások segítik a bringák fel- és lerakodását. Ahogyan a korábbi években, most is igényelhetik a szülők az ingyenes nyári gyermekfelügyeletet a 6-14 év közötti helyi tanulók számára Debrecenben. Az önkormányzat idén 25 millió forintot szán erre a Városi Család és Gyermekjóléti Központ szervezésével, a debreceni karitatív testület és tagjai segítségével tudják biztosítani a programot a vakáció heteiben, július 1-től. A Bújai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lesz a helyszín. Sok család számára nagy terhet jelent a gyerekek elhelyezése az iskolai szünetben. Ezen tudnak enyhíteni, közölte Széles Diana, Debrecen alpolgármestere.
1: Tudjuk azt nagyon jól, hogy szülőként nagyon nehéz megoldani az iskolamentes időszakokat, főleg, hogyha egyedül neveljük a gyermekünket. Ezt azért is szeretném kiemelni, mert ma már egy nyári tábor, az komoly költsége egy családban, és ez nem mindig kigazdálkodni. És azért is döntöttünk úgy több mint 10 éve, hogy a gyerekekről gondoskodjunk nyáron, és ne csak addig, ameddig iskola időszak van. A debreceni önkormányzat plusz forrás, nagy terheket vállalva, összehangolva, az összes lehetőségével, ami van akár mi fenntartóként önkénteseket tudunk mozgósítani arra, hogy ne csak a pedagógusok és a szociális munkatársaink legyenek itt a gyerekekkel. Múl is egyenlőtt a nyelvi gyermekfelügyelet, és egészen augusztus végén itt vannak. Ugye mindig egy intézmény együttműködben a debreceni tankerülettel kijelölünk, és most ez a Bújai Általános Iskola. Mindig úgy működik a jelentkezés, hogy kiküldjük a krétarendszerek keresztül, a Család és Gyermekjóléti Központon keresztül. A jelentkezési határidőben lejárt, de látjuk azt, hogy még lehetne jönni gyermekeknek, ha szeretnének, és ezért úgy gondoltuk, hogy akkor hivatalosan meghirdetnénk, hogy akinek még van szüksége arra, hogy igenis a gyermekének van szüksége, hogy egy idő intervallumban sokáig akár, hogy a nyári gyermekfelügyeletbe fogadjuk, akkor még vannak utolsó helyén sajátos nevelésigényű gyerekeket is fogadunk.
0: Idén 84

0: éves a Szimba völgyi néptánc műhely. 80 év az már történelem, fogalmazott Maródi Attila, az együttes egyik művészeti vezetője. Történetük egészen a háború utáni időszakig, 1946-ig nyúlik vissza. Az együttes a Diósgyőri Gépgyár kultúrházában még Vasas Néptánc Együttes néven indult el. A szimbavölgyi ebből nőtte ki magát a hazai néptánc szakma egyik élvonalbeli, országos hírű képviselőjévé. Ez a jubileum nem csak a múlt idézésről szól, hanem arról a hihetetlen életerőről is, amivel a miskolci fiatalok ma is megtöltik a színpadot. Maródi Attilát, az együttes művészeti vezetőjét hallják.
1: Próbáltam így 20 évekre felosztani a táncegyüttes történelmét, és a megalakulás, azt így pontosan tudom idézni, hogy az 1946. december 21-én, tehát innen számítjuk a színművölgyi együttesnek a megalakulását. Ez a Diósgyőri Vasgyár igazgatósága által megrendezett karácsonyfa ünnepségem történt, és akkor az együttesnek az első neve az volt, hogy a Kisgyártó Üzemtáncsoportja. Tehát ez a gyárral, a vasgyárral kapcsolatos tánckarnak a létrejöttétől számítjuk ezt az időszakot. Így nagyjából látom azokat a időszakokat, ilyen 20 évre így lebontva, hogy kik is voltak itt az együttesnél, ilyen nagy alkotók, a Szlifka Jenő, akkor Gramantik Géza, Ország Mihály, igen, akkor Jóna István, és hát most Anitával pedig hát lassan 20 éve vagyunk a művészeti vezetői. Tehát ilyen nagyjából 20 évekre tudom így felosztani ezt a nagy időszakot, és ebből a 80 évből egyébként nekünk aktív táncos részünk az több mint 40, mert a 40 éve tanítunk Anitával a Szimba völgyinél, és már előtte már elkezdtünk táncolni. Én 1983-tól, vagy 82-től táncolok, de 83-tól a Szimba völgyibe.
0: Csökkent a diplomások globális mobilitása 2025-ben. A legalább egyetemi alapképzéssel rendelkező diplomások közül tavaly 3,3 millióan költöztek külföldre, 430 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban. Magyarországról sokkal több diplomás ment el, mint amennyi érkezett, közölte felmérése alapján a Boston Consulting Group. Több mint 221 millió magasan képzett szakember mobilitási adatait elemezték, több mint 200 célállomásra vonatkozóan. Kocsis Ádám, a cég igazgatója elmondta, a globális tehetségáramlás lassult, de a stratégiai szempontból legfontosabb szakemberekért folyó verseny változatlanul kiélezett. A magasan képzett szakemberek azokat az országokat preferálják, ahol erős az innovációs környezet, vonzóak a szakmai lehetőségek és a karrierutak hosszú távúak. Az elemzés szerint azok az országok, amelyek képesek magukhoz vonzani és megtartani egy technológia legjobb szakembereit, 17-szer nagyobb eséllyel válnak az adott technológia éllovasává. Mindez jól mutatja, hogy a tehetségekért folyó verseny és a versenyképesség között milyen szoros az összefüggés. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
3: Revicki Gyula, mi atyánk.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Csoma Judit Margit, berekfürdői lelkész vagyok. A mai napon a 117. Zsoltárt olvasom. Az elmúlt hét minden napján egy-egy Zsoltárt olvastunk. Szebbnél szebbeket. Mindeközben végig gondolhattuk életünket, hálát adhattunk, de legfőképp időt kaptunk arra, hogy dicsérjük és magasztaljuk Istent. Voltak hosszabb, rövidebb Zsoltárok. És magyarázat is bőven. De vajon szükséges ez a sok beszéd? A 117. Zsoltár a legrövidebb a 150 Zsoltár közül. Hallgassuk meg, és tegyük fel a kérdést. Kell ehhez még hozzátenni valamit? Így szól. Dicsérjétek az Urat mind ti népek, dicsőítsétek mind ti nemzetek. Mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat. Amen. Vasárnap van. Aki teheti, menjen el a templomba. Vegyen részt az Isten tiszteleten. Dicsérje Istent a gyülekezet közösségében. Mert nincs annál jobb, mint közösségben lenni, együtt lenni, együtt énekelni, imádkozni. Imádkozzunk most is. Csak nálad, lelkemben élő Istenem, csak nálad csendesül el lelkem, csak akkor nyugszom meg, ha rád figyelek, csak akkor tudom magam összeszedni, ha eszembe jutsz. Ha megállok egy pillanatra szent színed előtt, és rád nézek, a középpontra, a lényegre, életem centrumára, és megtalállak. Megtalállak a templomban, megtalállak szívem szent terében, és már hallom égi szódat, már látom az utat, látom a következő lépést, a világos megoldást, és már csak abban reménykedek, lelkemben élő Isten, hát ha legközelebb nem lesz szükségem ennyi időre ahhoz, hogy eszembe juss.

Lábnyomok. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mondta, ott járt én velem. De ahogy az út végén visszanéztem, ittam ott csak egy pár lábnyoma látszott. Éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden napot leszel velem. S most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben. Az úr kézen fogott, s szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látott csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Udvari csillagászat. Nyár vége felé lassan minden megnő. Kifejlődik. Ilyenkor van a földön a legtöbb kelkáposzta, az égen pedig a legtöbb csillag. Ez mind a melegtől és a záporoktól bújhat elő, mert a vetemények meg a csillagok ilyenkor érezhetik magukat a legjobban. Ha nagyon kedvez az időjárás, még az is előfordul, hogy egy-egy csillagnak hosszú indája nő, és mögötte tekereg az égbolton. Azokból lesznek azután az üstökösök. A csillagokat gyakran figyeltem, és tanulmányoztam, mert egy időben udvari csillagász akartam lenni. De aztán láttam, hogy nem tudok velük boldogulni, mert a legnagyobb össze-visszaságban nőnek, főként, ha az idő meleg és tiszta. Úgy tapasztaltam, hogy a nyár igen kedvező a számukra, mert ilyenkor kigömbölyödnek, megérnek, sőt, az érettebb részük le is potyog. Először Laci bácsitól vettem udvari csillagászleckéket, hogy fölkészülhessek a tudományra. Laci bácsi az udvaron üldögélt a galambduc közelében, nézte a felhőket, és mindig megvárta, amíg feltűnnek az első csillagok. Tőle kérdeztem meg, hogy a csillagok tulajdonképpen mik akarnak lenni, és miért tartják őket az égen. Bár Laci bácsi számtalanszor nézte a csillagokat, a kérdés mégis váratlanul érte. Gondolkodott. A csillagok a tündérek szemei, jelentette ki végül. Ez hirtelen elhihető volt, bár nem értettem, hogy a tündérek miért nem bámészkodnak inkább nappal, amikor az ember sokkal jobban lehetne látni. Miután részletesebben foglalkoztam Laci bácsi csillagász elméletével, végül tévesnek kellett tartanom. Mert ha a csillagok tündérszemek lennének, akkor kettő kéne legyen mindenikből. Úgy 8 csillagból állna a göncöl. Gondolkozzunk csak észre. Lehetséges-e, hogy a göncöl irányából 3 tündér pislog, a negyedik tündér pedig félszemű? Mindenki tudja, hogy nincs egyszemű tündér, hanem csak egyszemű óriás. Márpedig, ha Laci bácsi jól mondta, akkor a mennybolt félvak tündérekkel van tele. És még azoknak is kiesik időnként az az egyszemük, különösen ősz elején. Ezért tovább foglalkoztam a csillagászattal, és megkérdeztem Mariska nénit, aki állítólag még varázsolni is tudott, és úgy olvasott a csillagokból, mint egy meséskönyvből. Tessék megmondani, hogy a csillagok micsodák, és miért tartják őket? Mariska néni kissé meglepődött, mert ő csak a részleteket tudta. Hogy miképpen került az égre a fiastyúk, és miképpen hajtották el a tejútról a göncölszekeret. A csillagok, jelentette ki végül, égi lámpások, amelyek az olyanoknak világítanak, akik későn mennek haza. Azonnal éreztem, hogy itt súlyosan téved a tudomány. Mert aki éjszaka szokott hazamenni, az megérdemli, hogy útközben neki menjen a falnak. És ráadásul a csillagok annyira se világítják meg az utat, mint egy zseblámpa. Ezért történt meg, hogy a múltkor is egy legény éjszaka hazafelé ment a vendéglőből, és beleesett az árokba. Akik utána indultak, nem a csillagfény mellett keresték, hanem gyufát gyújtogattak. Így hát a csillagok természetét ez idő szerint nem tisztázta a tudomány. Arra vetődött azonban egyszer egy bölcs és okos ember. Tőle kérdeztem meg azután, hogy mik tulajdonképpen a csillagok, és az égen miért nyüzsögnek. Ő azonnal és hosszasan válaszolt. De bizony, annál a csillagos ég szemmel láthatóan egyszerűbb és világosabb volt. Végül pedig kijelentette összefoglalásképpen. Azt jegyezd meg tehát, hogy a csillagok gömbszerű égi testek. Szó nélkül kimentem. Bántott a lenézés, a fontoskodás. Mintha nem láttam volna állandóan, hogy a csillagok igenis égi testek, még föld alatti bádogdobozoknak képzeltem volna őket. Ez olyan volt, Akár csak az erdei manóról magyarázta volna valaki, hogy olyan test, amely a gombák alatt szokott ácsorogni. Vagy hogy a hableány olyan test, amely halfarokban folytatódik. Köszönöm az ilyen tudományt. Ekkor hagytam abba az udvari csillagászatot. Nézni, tovább is meghatottan néztem a magasság fényét. Sajnálom, ha hirtelen fölvillannak és lezuhannak. És tiszta időben hallgatom a finom suhogást, ahogy ezüst sugaruk az alvó földre hull.
1: Már a szép nap lenyugodott, egészen bealkonyodott, és sötétbe mondta magát, adjon Isten jó éjszakát, amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Az M1-es autópályán tapasztalható torlódások mögött nem csak a felújítások állnak. A korábbi kormány a Mészáros-Szíj konceszor kedvéért feloldotta az egyszerre lezárható útszakaszokra vonatkozó korlátokat. Elfogadhatatlan, hogy a közlekedők érdekei helyett a konceszor profitja diktálja a szabályokat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, az autópályákra olyan szabályok vonatkoztak, hogy együttemben csak 8 km hosszan lehet félpályás tereléssel lezárni autópálya szakaszokat. Ezek után pedig kell egy olyan szakasz, ahol a normál autópálya van, és utána lehet csak újabb szakaszokat lezárni. Ezeket a szabályokat a Mészáros-Lőrinchez és Szíj Lászlóhoz kötődő autópálya konceszor számára tavaly feloldották, és engedélyezték számukra, hogy összességében majdnem 40 km hosszan legyenek lezárások az M1-es autópályán. A miniszter úgy vélte, ez a lezárás így ebben a formájában nem találkozik a közérdekkel. Vitézi Dávid kiemelte, a nyárra azt kérte az autópálya konceszortól, hogy próbálják segíteni a forgalmat, és amennyire lehet, próbálják elkerülni, hogy torlódások alakuljanak ki. Igyekszünk visszatérni ahhoz a rendhez, hogy a közérdeket szolgáljuk, ne a magánérdekeket, és csökkentsük az egyszerre lezárható szakaszok hosszát az M1-es autópályán, de ezt egyik napról a másikra nem tudjuk megtenni, jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszter. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Közleményében a szaktárca hangsúlyozta, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ez

0: időzítését javasolják. Tanácsolják továbbá, hogy akik eddig nem éltek a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. Elkészült az orvosok kommunikációs etikai kódexe, tudatta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az állásfoglalást a jövő héten adják közre. Megjegyezte, úgy hiszi, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint, eltérő mértékben a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM DMAS ellátási területet érinti. Az MVM DMAS hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. Ismét örömhírről számolt be a Miskolci Szimbiózis Alapítvány. Alig egy hónappal az idei első alpaka születése után újabb kis jövevény érkezett a Baráthegyi Majorságba. Süti, a majorságban született nőstény alpaka egy egészséges kislánynak adott életet. Az újszülött apja Carlos, aki néhány éve külföldről érkezett, és ma már a majorság alpaka csapatának tagja. Az újszülött és édesanyja is egészségesek. Fél órával a világra jötte után már megpróbált lábra állni, és bár az első lépések még kissé bizonytalanra sikerültek, kíváncsian kezdte felfedezni környezetét.
1: Az időjárásról.
0: A derült időt követően gomoly felhők képződnek, amelyekből záporzivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet. Hajnalban 16-23 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk az Emődi Református templomból. Igét hirdet Gergelyfi György, a gyülekezet lelkipásztora.
2: Fohászkodjunk! Kegyelem néktek és békesség Istentől, és az ő szent fiától, ami Urunk, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten dicsőségére és lelkünk épülésére énekeljük 206-os számú dicséretünk első és második versszakait. 206-os számú dicséretünk első versszaka így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged.

Dicsőítsük az Istent az előbb énekelt 206-os dicséretünk harmadik verszakával. Zengjen minden szívben, boldog hálaének.

kegyelem trónusánál állva dicsőítsük a mi mindenható Istenünket, 713-as számú dicséretünk első, második és harmadik versszakainak eléneklésével. 713-as számú dicséretünk első versszaka így kezdődik: amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat.

A mi segítségünk, vasárnapi rádiós Isten tiszteletünk, valamint megemlékezésünk megáldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Keresztény rádióhallgatók, drága testvérek, a mai bibliai tanítást a János írása szerinti Szent Evangélium 9. részének első 12 verséből olvasom föl. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött. Sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, hanem csak hasonlít rá. De ő kijelentette: Én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált. Megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj el a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: Hol van ő? Nem tudom, felelte. A kegyelmes Isten tegye áldottá a mi Urunk Jézus Krisztusnak beszédét, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremve az ő mennyei dicsőségére, gyertek keresztény testvérek, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel jöttünk a te házadba megköszönni elmúlt hetünk eseményeit, élettörténéseit, apró csodáit. Megköszönve, hogy mint a gyermeket kézenfogva vezettél bennünket, némelyeket által vezettél a síralom völgyén, másokat az élet csodáiban, sikereiben, magasztos tervekben részeltettél. Köszönjük, hogy mindenkinek a maga életfelfogás és élet csodája nyomán apró, de gyönyörű életrészleteket mutattál meg. Köszönjük, hogy minden nap tanítottál bennünket helyesen élni, másképp látni embertársainkat, és másképp látni a világot. Jöttünk megköszönni mindezeket a te házadba, de ugyanakkor világosságot kérve tőled, mert mi sokszor sötétben járunk, botorkálva, tapogatózva, kegyelemre szorulva, hogy útat mutass nekünk. Mutass útat nekünk a ma nemzedékének, és javíts a mi életfelfogásunkon, gyógyíts meg bennünket, állítsd helyre az életünket, hisz nélküled, a te kegyelmed nélkül, a te útaid nélkül, a te isteni küldésed nélkül elveszettek vagyunk. Jövünk semmit nem hozva, kegyelmedbe fogózva, amint vagyunk, gyötrelem és kétség rágódik lelkünkön, jövünk vakon és szegényen, hogy benned az igazi kincset megleljük. Köszönjük, édesatyánk, hogy a töviskoronás győztesben, egyszülött fiatban, a Krisztusban megmutattad számunkra, hogy milyen az igazi világosság. Engedd meg, hogy nekünk is megmutassa mai napon, hogy milyen az igazi világosság, és mi megtapasztalva, átélve ennek a világosságnak a gyógyító csodáját, másokat is erre a világosságra tudjunk vezetni.
áld meg mindazokat, akik ma megemlékezni jöttek, mert elveszítették az édesanyját. Áld meg azokat, akik ott ülnek a rádiókészülékek előtt, és fohászkodnak, hogy Isten valóra váltsa álmaikat, terveiket. Áld meg nyarukat, áld meg diákjainkat, akik úgy indulnak a nagy nyár fele, hogy remélik, hogy Jézus kézen fogva vezeti őket. Áld meg ezt a drága magyar nemzetet, ezt a te népedet, akiért véredet ontottad, és engedd meg, hogy a mai napon úgy tudjunk rád figyelni, hogy igédből erőt, fényt, reményt merítve, a kegyelem csodáiba kapaszkodva, úgy tudjunk élni, hogy százszoros gyümölcsöket tudjunk teremni. Így áldj meg bennünket, nem akárkiben, a gyógyító, szemünket felnyitó, s az életútat számunkra megmutató egyszülött fiúban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Az Isten ige meghallására való lelki előkészületünk rendjén az előbb énekelt 713-as számú dicséretünk 4., 5. és 6. versszakait énekeljük. 713-as számú dicséretünk 4. versszaka így kezdődik: amint vagyok vak és szegény, hogy kincset lejjek benned én.

Keresztény testvérek, hallgassátok meg Istennek áldott szavát, úgy, amint az írva található, a János írása szerinti Szent Evangélium 9. részének 10-től 12-ig terjedő verseiben. Hogy Istennek áldott szava a megnevezett helyen, azaz a János írása szerinti Szent Evangélium 9. részének 10-től 12-ig terjedő verseiben miképpen van megírva, felolvasom, keresztényekhez méltó alázattal hallgassuk meg. Erre ezt kérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj el a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Ez Istennek áldott és írott igéje. Keresztény testvérek, drága rádióhallgatók, mélyen tisztelt megemlékezők. Felgyorsult világunkban rohannunk kell. Nagyon gyorsan pörög körülöttünk az idő. Nehéz kitalálni reggel, hogy délben hol leszünk, hol kötünk ki, mi lesz az aznapi teendőnk. Nem tudom, te hogy vagy ezzel, nem-e érzed azt, hogy mások szélvészként száguldanak. Ebben a nagy száguldásban gyakran azt érezzük, hogy lemaradunk, megelőznek bennünket, és ebben a nagy versenyszellemben nincs időnk sem az Istenre, sem egymásra. Nem beszélve arról, hogy nincs időnk betekinteni egymás lelkébe. Én ebben a 20 percben lassúságra szólítanálak fel benneteket, és meglátjátok, hogy ez a lassúság, ez a lelassulás nem is olyan rossz. Ebben az odafigyelésben, amikor ebben a 20 percben oda tudunk figyelni egymásra, az Úrra, van valami csodálatos. Felolvasott igénkben a rejtőzködő Krisztus jelenik meg, aki szinte kiszalad a templomból és elrejtőzik, mert meg akarják őt kövezni. Azonban nem marad életfeladat nélkül, hanem ahogy kijön a templomból, megpillant egy különleges embert. Egy olyan különleges embert, akit évtizedek óta senki sem vett észre. Megközelíti, szemléli, oda megy hozzá, rátekint, semmiben révedező tekintetéből valami különös életcsodát érez meg. Nem-e érezted, hogy sokszor így áll meg Jézus melletted a legnagyobb nehézségedben? A legnagyobb fájdalmadban, könnyeidben, vagy amikor lesütött fejjel, sikertelenségeden, családi nehézségeden gondolkodol. Ő megérzi, hogy ennek az embernek az életében, vagy az élete mögött van valami különleges. Hisz őt kizárták az istentiszteleti közösségből. Kitaszította őt egy közösség azért, mert gyermekkorában vakon született. Neki az ajtó mögött a helye. Ki ez a különleges ember, kérdeznénk. Nincs neve, csak egyet tudunk, hogy nagyon nehéz gyermekkora lehetett. Míg mások iskolába jártak, neki otthon kellett ülnie, és míg mások családot alapítottak, neki különös mesterséget kellett váltania, koldulnia kellett az út porában. Mi is egy kicsit koldusok vagyunk, a szeretet koldusai. Hisz nincs közöttünk olyan ember, aki itt ül a templompadban, vagy a rádiókészülék mögött, akinek ne lenne igénye,
az emberi jóságra. Nem tudom, mikor volt az a pillanat, amikor igazán átöleltek téged. Nem tudom, mikor volt az a pillanat, amikor édesanyád utoljára megáldott a két kezével. Nem tudom, mikor volt az a biztató szép szó, amit elmondtak számodra, hogy igen, olyan különleges ember vagy, olyan jóleső érzés veled beszélgetni. Nekünk szükségünk van ebben a rohanó világban lelassítani, és meghallani azt a teremtő szót, a gyászolóknak azt a vigasztaló szót, amit Jézus mondott, én vagyok, itt vagyok, ne féljetek. Jézus korában nagyon sok vakon született gyermek, és nagyon sok vaksággal küszködő ember volt. Hogy mi volt ennek az oka? A korabeli személyes higiénia, a Palesztinában gyakori szélvészek által generált apró porszemek, de mindezek ellenére ezeknek az embereknek volt valami külső átélésük, folyton azt érezték, hogy nem érdemes élni. Voltak azonban belső élményeik. Ők nem látták a külvilágot, embertársaikat, nem ismerték a környezetüket, csak hangokból ismerték a világot, illatokból ismerték az embereket, és tapintásrendjén tudták, hogy ki az, aki közeledik hozzájuk. Ez a vak fiatalember nem ismeri, hogy másképp is lehet élni. Azt gondolom, hogy a ma embere sem ismeri, hogy hogyan lehetne másképp élni. Hogyan lehetne másképp alakítani az életünket, a családunk rendjét. Nagyon sokan azt mondják, hogy a vakság betegség. Engedjétek meg, hogy azt mondjam, ez egy állapot. A világtalanság állapota, a fény nélküli állapot, szemlélet nélküli állapot. Ennek az embernek van egy fejlett érzékrendszere, azonban a szem és a lélek között nincs meg a kapcsolat. Jézus megérzi, hogy a szem és a lélek kapcsolatát kell helyreállítani, olyan csodálatos, ahogy mi a magyar nyelvben azt mondjuk, hogy szemlélek, azaz próbálok másképp látni. Jézus ezt a másképp látását akarja helyreállítani ennek a mai modern világnak. Tudjátok, az ókorban volt egy különleges ember, aki vak volt, de gondolkodásával, szemléletével, írásaival megváltoztatta az ókori világot. Homéroszra gondolok. Vakként él Stevie Wonder, Helen Keller, Andrea Bocelli és sokan mások. De ebben az állapotban egy különös isteni szemléletet és isteni csodát élnek meg. Amikor meglátják a tanítványok, hogy Jézus oda megy ehhez az emberhez, azonnal egy nagyon érdekes, modern kérdést szegeznek Jézusnak. Mondhatni teológiailag egy spekulatív kérdést. Ki vétkezett? Ez vagy ennek a szülei? És figyeljétek meg, Jézus milyen egyenes választ ad, hisz a mózesi törvények alapján azt tartották, hogy a bűn következménye a betegség, és talán arra értik a tanítványok, hogy itt egy transgenerációs, generációk által továbbvitt bűnről van szó. Jézus azonban azt mondja, hogy nyilvánvalókká kell legyenek benne az Isten dolgai. Testvérem, lehet, hogy te is azt hiszed, hogy a te életed, a te élethelyzeted értelmetlen. Engedd meg, hogy elmondjam neked, hogy nincs értelmetlen élet, csak meg nem értett és el nem fogadott élet van. Akik közösségeinkben élnek, akik eljárnak Isten tiszteleteinkre, gyakran ilyen emberek.
meg nem értett életű, el nem fogadott életű emberek. Mekkora kontraszt van, a templom kapuin belül, a templom ajtain belül nincs hely a vak számára, de Jézus ott a templom küszöbén túl hozzáfordul, hisz ő az élet ura, az élet Isten tiszteletébe vonja be ezt a különös állapotban levő férfit, és azonnal cselekszik. Jézus nem gondolkodik, nem kérdje dolgainak a miértjét, nem is hezitál, hanem azonnal cselekszik, és kijelenti, amíg nappal van, nekünk munkálkodnunk kell. Azaz el kell végeznünk az atyától ránk bízott feladatot, hogy mi az a különleges feladat, amivel megbízott téged az Isten, nem tudom. De tudom, hogy engem megbízott a Parányi Emődi gyülekezettel, hogy vezessem, óvjam, pásztoroljam, biztassam és hirdessem a Krisztusban megjelent megtartást, bűnbocsánatot, kegyelmet és isteni csodát. És Jézus cselekszik, az áldott orvos közbelép, beavatkozik. Nem kell időpontra jelentkezni nála, azonnal fogadja a betegét. A kórterem, a műtő szalon különleges helyen van, a templom kapujában, azonnal fogadja a betegét. Nem is ír fel neki valami drága gyógymódot, több milliót sem kell fizetnie, hanem mindabból, amiből az Úr megformálta Ádámot, abból a sárból először a földre köp, és ebből a sárból, a saját nyálából, ugye tudjuk, hogy nyálunkban benne van az egész DNS mintánk, meggyógyítja a beteget. Először a szemeire keni, mert tudja, hogy ez az ember nem lát, de érez. Fáj neki az egész élete, fáj az élettörténése, fáj ez az egész életkudarc, ez a sikertelenség, ez a bizonytalanság, ez a félelem, ez a fény nélküliség. Nem tudom, hogy a te életedben van-e ilyen fény nélküliség, ilyen fájdalom, van-e ilyen mélység, van-e olyan küzdelem, amit cipelsz évtizedek óta, vagy talán nagyon friss a sebed. Jézus tudja, hogy az embernek éreznie kell a jóságot, és ő jósággal közeledik az ember fia, olyan csodálatos gyógymód van nála. Ő igazi terapeuta, a probléma gyökerét akarja megoldani. 2014-ben lovas táborban voltam a Hargitán. Mozgássérült gyerekeket lovagoltattunk. 16 éves iskola lovamon egy beteg kisfiút lovagoltattam egy héten keresztül. Mivel az imádság évében vagyunk, református egyházunkban, az édesanya a legszebb imát mondta, behívott a szobájukba, könnyek között összekulcsolta a kezét, s így imádkozott. Uram, te tudod, hogy az én gyermekem mozgáskorlátozott, de számomra egy különös Istentől kapott csillag, csak más a fénye, s más a rendeltetése. Drága testvérem, éreztette így, hogy az Isten kezében te egy különös eszköz vagy. Más az életed, más a fényed, mint a többi embernek. Más az elküldetésed, más a ragyogásod, és más az Istentől kapott ajándékod. Jézus ezt a különös csillagot, ezt a fény nélküli csillagot szólítja meg ott a templom kapuban, sárken a szemeire, és azt mondja, menj el, és mosakodj meg a Siloám tavában. Mintha egy ószövetségi, gyönyörű történetet hallanánk. Mintha éppen hallanánk egy ószövetségi gyógyítás történetet.
Siloám tavát Ezékiás király az asszír hódítás idején építette. 533 méter hosszú volt ez a víztározó. Gyönyörűen ki volt építve Jézus idejében, lépcsőzetes hely volt, mikvének nevezték, egy tisztulási fürdő volt. Jézus ide küld, és azt mondja, menj el, mosakodjál meg, mert rituálisan is tiszta leszel a mózesi törvények szerint, de a víz az újrakezdés, a keresztség, az új élet, a szem és a lélek kapcsolatának a meggyógyulása, új szemlélet, új életmód váltásra van szükséged. Kedves gyászolók, drága rádióhallgatók, drága emődi gyülekezeti tagok, határon innen és határon túli magyar testvéreim, szakítsatok Isten tisztelet után 20 percet, és nézzétek meg a Pillangó cirkusz nevű filmet. A főszereplő Nick Vujicic kezek és lábak nélkül született. Őt elviszik egy cirkuszba, ahol bemutatják, és szinte gúnyt űznek belőle, hogy az egyik lába helyén egy csirkeszcán-szerű förmedvény van. De megjelenik a Pillangó cirkusz igazgatója Mendez, és azt mondja a Willnek, odasugja a fülébe, hogy csodálatos vagy. Aztán ez a nyomorék ember, a szabad így neveznem, elnézést kérek, ez a másmilyen állapotú ember, ő is társaival, cirkusztársaival át szeretne menni a túlsó partra, de a sziklák között elbukik, és beleesik a vízbe. Azt gondolják a társai, hogy megfulladt, aztán feljön a vízből, és azt mondja, megtanultam úszni, új életem van. Hányszor voltál ilyen mélyen, hogy elleptek a hullámok, vak voltál, szegény, kiszolgáltatott, elveszítettél valakit az életedből, egyedül maradtál, érezted, hogy sem kezed, sem lábad nincs. Csak Jézusod van, aki megtanít a mélységben is úszni. Aztán fölmegy egy hatalmas emelvényre, mindenki föláll a tömegben, és magasról beleugrik egy medencébe, és újra meg újra feljön. Ez a mi küldetésünk, ez a vakember elmegy a Siloám tavához, ismerik az ottani emberek és csodálkoznak, ő botorkálva lassan nem tud száguldani, elmennek mellette az emberek, mások sikeresek, valóra váltják az álmaikat, terveiket, ő ugyanott van, vakon és szegényen, botorkálva fény nélkül, de amit kap, abban a pillanatban az egész életet felülírja. Újra lát, és a lélek, és a szem kapcsolata által meglátja megváltóját, Jézusát. Ha ezt te tapasztaltad, testvérem, ha volt ilyen mélységet, hogy mindent elveszítettél az életedben, semmit sem maradt, akkor láthatod, hogy a vak hit sokszor nagyobb, mint a hitnek a vaksága. Nem vak hittel kell nekünk Jézust követnünk, hanem szelíd lelkünk egyszerűségében. Ez az ember alázatos, szófogadó és kitartó. Parányi hitével elindul apró lépésekben a Siloám tava fele. Megkérdik kételkedve a hozzátartozók, hogy vajon ő volt ez? A koldus, akinek a tegnap még szakadt ruhái voltak, a révedező tekintete, beszűkült látásmódja volt, egyszerre más lett a világa. Adja az Úristen, hogy a mában beszűkült, értéktelennek vélt világodból egyszerre csak te is megtanulj úszni, megtanulj megmosakodni, megtanulj bízni, és elindulni te is. Jézus Krisztus bíztató szavainak a nyomán. Testvéreim, szellemi vakságban élünk.
Jézus az egész szemléletünket, szellemiségünket akarja átalakítani. Látja, hogy ennek a mai modern magyar társadalomnak a szem és a lélek viszonyában van a gondja. Másképp szem-lélek. Egyet lát a szemem, mást üzen a lelkem. Miután a farizeusok kételkednek, mivel szombatnapon tette ezt Jézus, megtörte úgymond a sabbátnak a szentségét, per elé állítják, koncepciós pert indítanak a szegény vak és családja ellen. Jézus azon kizárják újra a templomból, kitaszítják, meggyógyultan sem kell, mert nem az ő szemléletük szerint él. És én ezzel a gondolattal zárnám ezt a röpke igehirdetést. Egy különös dolgot kérdez tőle Jézus. Hiszel-e te az ember fiában? Nagyon egyszerűen kérdezném tőled, de legelőbb önmagamtól, hogy hiszek-e Jézusban? Rámerem-e bízni az életemet? Merek-e kezek és lábak nélkül a magasból a vízbe ugrani? És merek-e én vele az ismeretlenbe elindulni? Merek-e én vele tervezni? Merek álmodni? És az imádság évében merek-e vele imádkozni? Le tudok-e ülni? Van-e időm a másik emberre? Bódás János Megvakult ember vallomása című verséből idéznék egy részletet. S ami sötét volt eddig és hamis, most ismerem meg önmagamban is, de tisztában látom önnön képem, milyennek Isten álmodott meg régen, s míg egyre mélyebben befele nézek, benne látom a zengő mindenséget. Drága testvérem, tudod, hogy Isten milyen szépnek álmodott meg téged? Isten után milyen szépnek álmodott meg az édesanyád, az édesapád, a barátaid, a családod, a közösséged? Miért érzed magad értéktelennek? Válts szemléletet! Törpüljön semmivé a közel és a távol, láss meg más valamit ebből a világból, mert ez a koldus a Siloám tavában először önmagát látta meg, a meggyógyult ember arcát. Jézusban megláthatjuk betegségeinket, fájdalmainkat, kudarcainkat, sebeinket. Ő az igazi tükör ma is az emberiség számára. Merj bátran úgy élni, amivé formál, csak akinek elhívott az Isten. Ahogy megálmodott téged az Isten, és merj befele nézni, s lásd meg ebben a gyönyörű teremtett világban a zengő mindenséget. Ebben áldjon, s őrizzen meg téged a mindenható Atya Isten. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Lassú léptekkel haladunk, Mesterünk, mi is a Siloám tava fele. Lassan, mert bizonytalanok a lépteink, kiszámíthatatlanok. Emberünk sincs, aki bevezessen bennünket, aki elvezessen bennünket a gyógyulás fele, csak rád tudunk hagyatkozni. Rád, mert annyi nehézségen keresztül átvezettél. Átvezettél gyászidőszakon, veszteségeken, megmutattad az élet örömeit, sikereit, sokszor adtál nekünk bátorságot, kitartást, a reményvesztettségben is adtál erőt. Mi most újra hozzád jövünk, hozzád, hogy gyógyíts meg bennünket. Egy különös korban élünk, amikor mindenki száguld, amikor mindenki valahonnan, valahová el akar jutni, de senki sem tudja a lelkében az igazi célt megfogalmazni. Hozzád jövünk, hogy mutasd meg, hogy mi legyen az életünknek az iránya. Hozzád jövünk, hogy jobban megismerhessünk,
és engedd meg, hogy először a Siloam tavában a saját gyengeségeinket, félelmeinket ismerjük föl, mert ezt vetítjük rá mi sokszor az emberekre. Istenünk, ezen a mai vasárnapon meggyógyult emberekként más szemlélettel imádkozunk azért a családért, aki az elmúlt héten a drága édesanyát, a drága tanítónőt temette el. Imádkozunk azokért, akik épp gyászban élnek, akik veszteséget éreznek az életükön keresztül. Imádkozunk gyermekeinkért, hogy áld meg nyarukat, tedd áldottá vakációjukat. Imádkozunk pedagógusainkért, lelki nevelőinkért, vezetőinkért. Imádkozunk mindazokért, akik mélységben élnek, akik meg kell tapasztalják éppen, hogy benned van mélység és magasság, szélesség és mélység, benned van az élet remény. De imádkozunk azokért, akik még szellemi vakságban vannak, és nem ismertek fel téged, mert oly idegen, oly különc vagy a világ számára. Imádkozunk, mert te kitaszított vagy. Nem volt egykor számodra hely, de megkérdezzük, hogy vajon van-e ma a mai modern, száguldó ember számára hely az életben, te számodra. Jöjj közel hozzánk, Krisztusunk, áldj meg bennünket, tedd áldott az elkövetkezendő hetünket, hozd föl ránk a te kegyelmed napsugarait, és mutasd meg nekünk, hogy igen, érdemes élni. Érdemes másképp látni, másképp szemlélni, és érdemes kegyelmi életet élni általad, hozzád közel kerülni, veled minden csatát megvívni, veled álmodni, veled remélni, s veled, ha kell, az élet mélységébe belépni. Hisz te vagy a világ világossága, te hoztad el számunkra az életet. Mutasd meg, hogy a gyászban is van életremény, a megfáradásban, a depresszióban, a mélységben, a lelki válságban, a szellemi vakságból is van kiút. Te vagy az út, az igazság és az élet. Engedd meg, hogy higgyünk benned, az ember fiában. Így kérünk, így áldj meg mindannyiunkat, ő benne, a gyógyító áldott orvosban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Csendesedjünk el, és lélekben könyörögünk a mi megtartó Istenünkhöz. Csendes imádságunk rendjén hallgassuk meg Hutkainé Lövei Márta művésznő barokk orgonadarabját.

Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásra várva 770-es számú dicséretünk első és második versszakait énekeljük. 770-es számú dicséretünk első versszaka így kezdődik: az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.

Akkor így szólt hozzájuk Jézus, én vagyok a világ világossága. Amen. Áldás, békesség, békesség Istentől.

0: Kedves hallgatóink, istentiszteletet közvetítettünk az Emődi Református templomból. Igét hirdetett Gergelyfi György, a gyülekezet lelkipásztora.
1: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Jelzett turista utakra, így a Kék Túra egyes szakaszaira is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék a Magyar Természetjáró Szövetség tájékoztatása szerint. A szövetség a túrázók biztonsága érdekében folyamatosan tájékozódik a potenciálisan szennyezett helyszínekről, amelyeket egy rendszeresen frissülő online térképen is elérhetővé tett. Hónapokkal ezelőtt vált ismerté, hogy Nyugat-Magyarország több településén vagy azok külterületén igazolták az azbeszt tartalmú kőzúzalék jelenlétét. Az ausztriai kőbányákból származó, az egészségre rendkívül veszélyes építőanyagot jellemzően útépítésekhez használták fel. Került belőle magánutakra, közterületekre, parkolókba, erdészeti utakra is, így felmerült a gyanú, hogy turista utakra is. A szabványosan jelzett turistaút hálózatot országszerte menedzselő, arról kormányrendelet alapján nyilvántartást vezető Magyar Természetjáró Szövetség a túrázók egészsége érdekében megkezdte az azbeszt szennyezésben potenciálisan érintett utak feltérképezését. Eddig a Szombathelyi Erdészet ZRT és az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság jelezte, hogy a területükön igazoltan vagy feltételezhetően vannak azbeszttel szennyezett turistautak. Amennyiben egy turistautat igazoltan érint az azbeszt szennyezés és van rá lehetőség, a túrázók biztonsága érdekében az MTS fontolóra veszi a turista útvonal nyomvonalának ideiglenes vagy akár végleges módosítását. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport. Tájékoztatásuk szerint a vasúttársaság a közlekedési és beruházási minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Emellett kiemelten kérik az utasokat, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék

0: Szon, ahol az Országos Mentőszolgálat első vidéki gyors beavatkozású egyszemélyes egysége kezdte meg működését, közölte a Vármegye Székhely sajtóosztálya. Az új szolgálat a Diósgyőri Bagolyvár bázisáról látja el feladatait, ahol az önkormányzati rendészek és a polgárőrök mellett mostantól mentőszolgálati szakemberek is szolgálatot teljesítenek. A gyors beavatkozású egységet képzett mentőtechnikusok és mentőápolók alkotják, akik riasztás esetén azonnal elindulnak a helyszínre. Működésüknek köszönhetően az Újgyőri főtér térségétől egészen Bükkszentkeresztig gyorsabban érkezhet segítség a bajba jutottakhoz. A részleget elsősorban azokban az időszakokban riasztják, amikor a forgalmi viszonyok miatt a mentőautók kiérkezése hosszabb időt venne igénybe. A szakemberek ilyenkor megkezdik az életmentő ellátást és stabilizálják a betegek állapotát a mentőegység megérkezéséig. A fejlesztés tovább erősíti Miskolc és térsége sürgősségi ellátását, hozzájárulva ahhoz, hogy baj esetén minél gyorsabban érkezzen szakszerű segítség a rászorulókhoz, olvasható a Városháza közleményében. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A politikus felidézte, a Hadtörténeti Múzeum eredetileg 1937. májusában jött létre a Kapisztrán téren, az egykori nádor laktanya épületében. A gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát, 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, majd 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A magyar katonai múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik, vélekedett Kürtös László. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, fogalmazott a politikus. Az intézmény előtt óriási feladat áll, az újrakezdés nem csak nagy felelősséggel jár, hanem egyben nagy lehetőség is a megújulásra. Az ezredforduló után születettek, de különösen az Z és az alfa generációk számára a hagyományos kiállítási formák immáron nem elegendőek. Az intézmény kincseit és szellemi tőkéjét ma már a 21. századi módszerekkel kell átadni a látogatóknak, elsősorban a tanuló ifjúságnak.
1: Az időjárásról.
0: A derült időt követően gomoly felhők képződnek, amelyekből záporzivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet. Hajnalban 16-23 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Rövid reklám.
1: Abigél.
2: A bogyós gyümölcskertész Szent Péter
1: esetén.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esetén. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: A hunok különben az úton is mindig csak harci fogásokról beszélgettek. Egyik azt mondta, hogy a harcos a lovában bízzék. A másik azt mondta, hogy csak is a lovától féljen. Sok ló elbukik, vagy megijed, vagy beleugrik a veszedelembe. Némelyiknek próbált erejű amulettje volt, másiknak olyan kardja, amely már 100 ellenséget küldött a más világra. Olyik embervérrel dörzsölte be a lova orrát, másik meg abban a kiáltásban bízott, hogy hopp, uram Istenem, ördög az ellenség. Az ilyen tanácsok bármi ostobák is mindig érdekesek háborús időben. Én csak azt tudtam, hogy a lovam Csátnak a legjobb lovaiból való. A karom, ha nem is olyan erős, mint a másoké, az eszem mindig helyén van, ahol azt látom majd, hogy veszedelmes az egészségemre az állapot, a lovamat félreugratom, visszarángatom. Ha netán közibe sodródik a rómaiaknak, lerántom a sisakom tarajáról a bőrt, a rostégombról a tollat, s ordítok latinul. Ha meg azt látom, hogy a hátán vagyunk az ellenségnek, én ordítok leghunabbul. Húj, húj! A kutya fáját, és én dolgozok majd legserényebben. A fő a tanú, vagy a levágott fej. Azon a napon mégis, hogy a tengernyi ellenséget láttam, valami hideg sugallat járt a fülem körül. Zéta, itt maradsz. Sok ezer ember marad itten. Hol a bizonyosságot, hogy élve kerülsz ki a veszedelemből? Délután még mindig helyezkedett a római hadsereg. Látni lehetett, hogy a bőrpajzsos vizigótok barna vonala kanyarodik elő. Azokat is az első sorokba viszik. A mi táborunk is egyszerre megcsördül. Hirrit, hirrit! Ide-ide, hallom a gót tisztek kiáltását. S megindultak a gótok. Hosszú vonalban kígyóztak elő a sátorok közül. A tisztek egymás után tűnnek elő, a fekete arcú akrán, a kékszemű hóbortos ejszárn, a szaporán lépő fillainc, az örökké mosolygó, sodrot bajszú fiszkja, aztán jöttek a többiek is. Gilta, Nikils, Milit, Nuta, Roix, Szavil, s a fiatal Skura, akinek mindig fél füdön a süvege. Táncolt tegnap Dudaszó mellett. Akkor már, hogy a római sereg elhelyezkedett, Attila a vizigótokkal szembe a maga osztrogótjait állította. Pokoli gondolat, testvér testvér ellen. A vizigótok gyűlölték az osztrogótokat, hogy miért nem tartottak velük, mikor megszöktek Attilától. Az osztrogótok szintén gyűlölték a vizigótokat. Azt mondták, hogy meghódolni, azután megszökni gazság. Ellenség ellenséggel megbékülhet a hadban, de testvér a testvérrel nem. Káin fegyvere a leggonoszabb. S így harcolhatnak majd egymással az alánok is. Középen a hunok maradtak, fekete és fehér hunok együtt. Ardarikot a gepidákkal jobbra állította Attila. Oda kerültek a kazárok, a jászok, kvádok, rugok és szarmaták is. A rómaiak válogathatnak majd a népfajokban. A herulokat nem látom, szólalt meg mellettem szabad görög. Északnak küldte Attila őket, felelte verejtékét törölve a gazdám. Magyariakkal együtt a hátába kerülnek a rómainak. Egy dárdalövő gépet vontattak el mellettünk nagy zörgéssel, 6 ökör húzta. Már akkor mindenfelé rendezték a gépeket, dárdalövőket, faparittyákat, kőhányókat, gépíjakat. A parittyás népfajok a szekerek tetejét szállották meg. A tömött zsákok, hordók és bugyrok tetején vígan dolgozhattak. A szekerek előtt a lándzsás alánok és kaszás gelonok ültek. Azok majd csak akkor elegyednek az aratásba, ha az ellenség a szekér vonalig hatol. Azt gondoltam, hogy még azon a napon megkezdjük a harcot, de nem. Csak helyezkedtek egymás mögé, egymás elé, ahogyan Attila rendelte. Beesteledett. Mintha az eget korommal festették volna be. Az őrtüzek kigyulladtak mind a két sereg előtt. Az őrségek olyan közel álltak egymáshoz, hogy átlőhették volna egymásra a nyilaikat. Az utolsó parancs azon az estén az volt, hogy a síposok és kürtösök hallgassanak, s mindenki korán térjen pihenőre.
3: Negyvenötödik fejezet. Csak Attila sátrának nyílt oldalú termében égtek a fáklyák. Az asztalon azok a csirkék illatoztak, amelyeket Troa városa küldött ki Attilának. A hun főurak és egyéb királyok szótlanul falatoztak. Ott ült közöttük Lupus püspök is. Még akkor is a püspöki süveg volt a fején, és az aranyos kazula a testén, a nagy ezüst feszület előtte. Nemigen evett, csak a szakállát simogatta, s olykor aggódva nézett Attilára. Olykor fölrántotta a szája szélét, és sziszegett. Köszvény bántotta a jó embert. Aztán ott ácsorogtak a sátor előtt a különféle nemzetek vezérei is, parancsra vártak. Attila még vacsora közben is oda-oda intett ménaságnak, hogy mutassa a táblát. Fekete deszkalapon színes vászon szeletkék jegyezték a két tábor csoportjait. Attila untalan azt nézegette, s evés közben is rendelkezett, hogy melyik hadcsoport hova helyezkedjen, mikor induljanak a lovasok, mikor mozduljanak a gyalogosok, ha a római hajnalban kezdené a támadást. Közbe-közbe kémek érkeztek, s előőrségi jelentések. Oda át semmi se készül. Gondolható volt, sötétségben nem mozoghatnak a hadak. Hold nincs. A csillagok világítását eltakarja a felhő. A vacsora végén sajtot tálaltak és borban főtt gyümölcsöt. Lupus püspök fölkelt, és a serleget maga elé tette. Hatalmas király, királyok királya, kezdte ünnepélyesen. Engedd meg, hogy szóljon a szolgáknak szolgája. A hír véres betűkkel írja a te nevedet. Az égen üstökös jelenti megindulásodat. A föld megrendül, ahová árnyékod vetődik, és elsápad a bátraknak arca, ha reájuk nézel. De mondjanak bár világfarkasának, vérivó ördögnek, ha én előbb jutok az Isten színe elé, elmondom neki, hogy városomon átvezetted el világtipró hatalmas népedet, s városom lakói nyugodtan alszanak a mai éjszakán. És jóságos öreg szemében hála érzése csillogott. Az urak nem értették őt. Legfőjebb a Nekár frankok ifjú királya, meg Orestész, meg én, de a hangja ünnepi volt, és a beszéde magasztos, mint a zsoltárének. Attila hátradőlt a széken. Kiálló szemöldök csontja árnyékot vetett a szemére, nem láthattam, hogy tetszik-e neki, amiket a püspök beszél. Mert csak a szeme árult el olykor valamit annak az embernek a lelkéből, az arca mozdulatlan volt, mint a kőszobroké. Az öreg folytatta. A világ ez idő szerint nyugtalan, mint a hullámzó tenger. Minden nép egy-egy hullám. A hullámok nyugat felé zajlanak. Isten akarja ezt. Attila intett Orestésznek. Tolmácsold a vendégeimnek, amit az öreg mond. A püspök hallgatott, míg a tolmács elmondta az addigi szavait, aztán átszellemült arccal folytatta.
6: Az óvilág népe eljött ellened, s talán már holnap kihúzod a fegyveredet, hogy összemérd az övékkel. Sok vér folyik majd, de a történelem tanulsága, hogy az emberi faj könnyben és vérben újhodik meg. Minden nagy viharban sok a törés, romlás, pusztulás. Termések sárba verődnek, nyájak szerte szóródnak, fák kiszakadnak tövestül, sziklák leomlanak és zúznak élőket. Mennyi kár, mennyi siralom az omladékokon. De ha a vihar elzúgott, éltető erővel teljesedik meg a levegő. A ledölt fa gyökere háromszorosan hajt, s az emberi lélek munkára buzdulva folytatja életét. Attila, nagy király, te vagy a vihar, melyet Isten bocsátott az emberi fajra. Híred zúgó szélvész, kardod villám, néped dübörgő fergeteg. Isten akarja, hogy így legyen, mert semmi sem történhetik az ő akarata ellen. De mert jó ember vagy, tisztellek téged, ha rettegve nézem is óriás dúlásodat. Isten boldogítson azzal, hogy a vihar után lásd az újraéledést, s ahogy az Isten a te kezeddel verte a világot, a te kezeddel is áldja. Odalépett Attilához. Attila kezét nyújtotta neki. Az öreg meg akarta csókolni azt a kezet, Attila azonban magához ölelte őt. Áldás! Kiáltották a hunok. Vivát! Kiáltották az idegenek. Hoh! Kiáltották a gót vezérek. S ittak Attila egészségére. A király kissé hunos latin nyelven csak úgy ültében felelt. Hiszem, hogy az emberi élet nem ezen a földön kezdődik, és nem ezen a földön végződik. Bolygunk és küzdünk itt, s nem tudjuk miért. De van, aki tudja. Engem a hunok istene küldött, aki istene a világnak is. Kardot adott a kezembe, hát én azt nem is ejtem el. Kiállhat meg én velem szemben! A hunok lelkes áldásra csattantak. Attila szeme is csillogott. Méltóságos mozdulattal emelte a püspök felé a poharát, jeléül, hogy az ő egészségére köszönti, s fölkelt. Negyvenhatodik fejezet. A társaság egy része eloszlott. Hargita, Beteg, Urkon, Kamocsa, Madarász, Bálán, Vacsar és Úpor is. A többi még ott maradt. A szolgák elhorták és összehajtogatták a tábori asztalokat. A székeket a sátorterem falához rakták. Sietést dolgoztak. Már vacsora közben is láttam, hogy valami különös jövésmenés, mozgolódás van a sátor előtt. De annyira lekötötte a figyelmemet az asztalnál folyó beszélgetés, hogy kifelé nem is ügyeltem. Csak vacsora után néztem szét, mi az a különös duhogás, forgolódás a sátor előtt. Látom, hogy egy lombos leveles nyírfát ásnak le, s annak a tövéhez bunkózzák be a földet. A nyírfától 10 lépésnyire kis mágiát raknak a jámborok. A táltosok mind ott tesznek-vesznek a mágia előtt. Györhe egy fehér ürüt meg egy fekete kost tart kötélen. Bucsa egy 7 szögletű követ hoz a fején, Sármánd meg kerek fekete követ. Másik 2 táltos kezében 2 rézüst csillanik meg. Tehát Isten tisztelet. Az urak arra várnak. A mágia ugyan föllángol, s megvilágítja a körülötte mozgó papokat, Kámát és Ittárt fehérben, Zobogányt, Bogárt és Győrhét vörösben, a többit feketében. A torosztók és jámborok csak a közönséges hadiruhájukban sürgölődnek, csupán a fejükre tették föl a hosszú, hegyes áldozati süveget. A nyírfa alá 3 félmeztelen papizenész kutyorodik. kettőnél hosszú dob van, a harmadiknál tölcséres aljú hosszú síp, hunszóval tárogató. Az urak Attila körül alacsony székekre helyezkednek el. Kint a mágia mögött nézők sokasága áll, leginkább a vezető öregek. A dobosok megbüfögtetik a dobjukat. A tárogatós valami keserves és borzalmas melódiát vonyít. Egy pap nagy fehér viasz gyertyát gyújt, másik pap vizet vagy mit locsant valami magasra emelt tálból az ürű hátára. Az ürű megrezzen. Zobogány meghajlik előtte, mint valami ember előtt, s egyszer csak tőre villan, belemélyezti. Vitostáltos épp így cselekszik a fekete kossal. A két állat bégése és hörgése belevegyül a zenébe. A fehér ürű vérét ezüstálban fogják fel, a feketét vasedényben. A papok serényen dolgoznak. Bogár és Györhe felgyűri a köntöse ujját, és széles görbe késsel sebesen megnyúzza a két állatot. Damonog szekercét érint a tűzhöz, és leválasztja a fekete kos két szarvát, adja Vitosnak. Vitos a süvege szélébe illeszti a két szarvat a füle fölé. A zene elhallgat. Az öreg Iddár felhág a nyírfába vert fogakon, s a lombok között megáll. Széttárja a kezét, és reszkető hangon énekli. Csönd, csönd, csönd! Mindenki leveszi a süvegét, Attila is. Zobogány kimetszi a fehér ürű nyelvét. Nagy ezüst kanálba teszi, és fölemeli a tűz előtt. Iddár a fán kelet felé fordul, s a magasba kiállt. Teremtőnk, Isten urunk, napnak holdnak vezetője, föld ura, víz ura, csillagos egek ura, fordítsd felénk orcádat, hajlítsd felénk szívedet, tűzben, lángban néked áldozunk. Zubogány beleveti a nyelvet a tűzbe, a papok kórusban kiáltják. Segíts bennünket, teremtő Isten urunk, légy velünk! Iddár leszáll a fáról, fogja a szent kanalat, amelyben a fehér ürű szíve piroslik, magasba tartja. Imádkozik. Föllegek fölött lakó, villámoknak parancsoló, eget dörgető, földet rengető, hatalmas öreg atya. Mint ez a szív ég a tűzben, a mi szívünk nem különben ég irántad szeretetben, légy velünk! Légy velünk, zúgják rá a táltosok, és velük a nép. Iddár beleveti a szívet is a tűzbe. A szent zene ismét megszólalt. Iddár ismét fölhág a fára, magával viszi a viaszgyertyát is, a lombok közé rejtőzik. Csönd, csönd, csönd, énekli lenn Zobogány. A zene elhallgat. Egy elfojtott köhögés hallatszik a külső nézők közül. A főtáltos néhány percig csöndben és mozdulatlanul ül a fán, aztán fölemeli a fejét és kiált. Mennyben lakó hun szellemek, éjszakákban lengő árnyak, kössétek föl kardotokat, vonjátok föl íjatokat, üzzétek el az idegen szellemeket, földbe, vízbe, örökös sötétbe. A fehér ürű vérét a tűzbe csorgatják. A tűz sistereg, gőzoszlop gomolyog föl, Iddár leszáll, Zobogány kardot nyújt neki. Iddár a karddal elcsap hétszer a lángokban jobbról bal felé, s közben érthetetlen igéket mormog. Vitos lép elő. A két dob tompán pereg. Vaskanálba veszi a fekete kos nyelvét és szívét, szól síri hangon a földre nézve. Ártó lelkek ura, hatalmas gonosz, ördögök ura, rettenetes gonosz, búnak, bajnak kavarója, fekete gonosz, ne árts nekünk! Ne árts nekünk, mormogják mindnyájan. Az áldozókő aláveti a nyelvet a gödörbe, a vastál vérét is odaönti. A tűz már nem lángol, csak a parázs ég. Iddár beleveti a parázsba a két követ, s mindenikre lapocka csontokat helyez. Kezét a csontok felé tartva áll a továbbiak folyamán mozdulatlanul. Vakkáma, aki eddig szótlanul ült a nyírfa tövében, fölkel. Két véres kard van a kezében. A tűzre aszott füvet dobnak. vörös láng rebben föl. Káma a tűz felé fordul, s magasra tartja a kardokat. Keresztbe illeszti. A zene elhallgat. Hajoljatok meg! Énekli Iddár. Mindenki meghajol. Káma rezgő, öreges hangon énekel. Isten urunk, hívunk a magasból, a te akaratod vezérelte ide a hun népet, a te kardod van Attila kezében, a te erődet öntsd belénk a magasból. Könyörgünk, segítsd meg Balambér fiát, a hunok fejét, a te választottadat, Attillát. Segítsd Attillát, mormogja a nép a táltosokkal. A tűz fénye vörösen csillog a főtáltos süvegén. Mindenféle apróság fityeg azon, aranypénzek, ezüstből vert apró állatfejek, mindenféle fog és gyémánttal kirakott csillagok, de a többi táltos süvege is tele van olyan csillogó apróságokkal. Attilára lestem. Mozdulatlanul ült a széken. Fekete szakállával, árnyékba süllyedt szemeivel, sápadtas arcával olyan volt, mintha az éj szelleme volna. A táltos folytatja. Isten urunk, ki messze napkelettől elhoztál bennünket a Tisza rónáira, Tisza rónáiról a nyugati népek országába, erősítsd meg a mi kardunkat, hogy acélja acélt vágjon, sújtása legyen, mint a viharok villámáé. Mint a viharok villámáé, mormogja a nép büszke ájtatosan. Iddár elveszi a kardokat Kámától, és két nyilat nyom a kezébe. A tűz ismét föllobog. Káma énekel. Isten urunk, engedd, hogy nyilaink úgy szálljanak, mint a fecskemadár, és oly sűrűn szálljanak, mint a jégeső. Ellenséges bűvölés cél előtt le ne ejtse, cél fölött el ne sodorja, célban el ne kapja, hanem valamennyi az ellenség testében álljon meg, áld meg nyilainkat. A tűzön száraz lóhere lobog föl. Káma kantárt vesz a kezébe, tartja a tűz fölé, s énekel. Isten urunk, adj erőt a mi lovaink inának, siketítsd meg a fülüket, homályosítsd el szemüket, rohanásuk legyen, mint a dübörgő fergeteg, vasba öltözött hadakat ledöntő, ellenséget vérében tapodó, szárnyazd meg a lovainkat, acélozd meg inaikat, tedd őket sebezhetetlenekké, adj erőt a mi lovainknak! Az utolsó mondatot ismételte a nép is. A tűzre kis ezüstvederből bort öntenek. Egy percre sötétség lep el mindent. Azután a megint föllobogó és sistergő tűz magas gőzoszlopot vörösít meg. Káma a kardot a tűz fényében fölfelé forgatva kiáltja. Hunok árnyékai, jertek elő, Balambér apánk, Megyervitéz, Tarkány főpap, Decse, Verbőc, Bodor, Csalán, Buda, Rof, Szudár, Zaáp, Madocsa, Makó, Balog, Géza, Tarcsa, Kalocsa, Magócs, vitézek vitézei, mi szeretetteink, tűzből, vízből, égből, földből gyertek elő, gyertek, mint az alvó lehellete, gyertek, mint a hegyi fákról foszladozó felhő, gyertek, mint az éjben lengő árnyék, gyertek elő, segítsetek minket, mormolja a nép. Iddár főtáltos beleszúrja két kardot a nyírfába. Odaszúrja föléjük a nyilat. A kantárt ágra akasztja. A nyíl fölé odatűzi az égő viaszgyertyát. Attila fölkel. A nép eloszlik. A főpapok Attila sátor termébe vonulnak. Az igricek a sarokban ülnek. A terem közepe üres. Attila a hátsó falnál trónforma karos székben ül. Mellette jobbról alacsony tábori széken a fővezér, balról Ardarik király. Lábánál a szőnyegen Ellák és Aladár. Aztán sorban a fal mellett a különféle fejedelmek és a hun főurak. A sátorterem oszlopán néhány vastag viaszfákja serceg. A tábor körös körül az alvás és a lovak legelésének halk és mély morajában, amely hasonlatos a tenger egyhangú morajlásához. Csak a tábori kutyák ugatnak a messzeségben, s a mágia tüze ropog itt előttünk, a papok nyúlongó árnyékait lengetve a sátor falán. A két dob dühösen bufog, tenyérrel, ujjal veri a dobos. A sípos az ajkához illeszti a tárogatót, és egy véget soha nem érő melódiát fúj. A terem közepén zobogánytáltos áll. A fejét az égnek fordítja, karjait széttárja, s megindul a kör tisztáján, és fokozódó gyorsasággal halad. Csak hamar fut, és ugrálva, szögdelve futja a kört, mintha a sátorból akarna menekülni. A dob döbörgése egyre szilajabb, a futás egyre lihegőbb, már a haja is röpköd, már szinte az egész teste zihál. Íme már meg is lassul, s erőtlen lábbal kereng. A szeme bogora annyira fölfelé fordul, hogy a szeme fehére villog reánk. Az arca szederjes vörös, azután elsárgul, elsápad. Végre teljesen elszédül, és tajtékzó szájjal rogyik le a terem közepén. A táltosok körül térdelik, a zene elhallgat. Az ember görcsökben rángatózva rebeg valami szavakat. Mező, virág, rárók, fürd. Attila a karos székben ül, a szemöldökét összevonva figyel. Káma pap Attilához fordul. A mező vérvirágot terem, rárók és sasok egy porban fürödnek. Hallgatva bámulunk. Némelyek vállat vonnak, mások maguk elé gondolkodnak. Attila is a szeme sötétjéből néz maga elé. Az embert fölfogják ketten, s elviszik. Gondolom valami mérges növény levéd itt a szertartás előtt, mert olyan volt, mint az őrült. A zene ismét megszólal. Talpig gyászfátyolba öltözött alán pap lép a szőnyek közepére, s fehér posztón különféle színes vesszőket rázogat. Körülötte egy fehérre festett, teljesen mesztelen alak zegzugos ugrásokkal, kerékhányással hívta a szellemeket, míg a pap az Isten nevét kiáltozva iparkodik a vesszők összeállásából a jóslatokat kifejteni. Az alán pap jóslata szebben hangzik. Látom az ellenséget hétfejű sárkánynak. A legdühösebb feje lefordul, porba hull. A római kard fehér, a hun kard piros. Attila feje megmozdul. A hun főurak tűnődőn susognak. Écius. Jöttek aztán a gót papok. A tenyerüket a fölbontott állatok belsejébe merítve, szemüket égnek forgatva jósoltak ködösen, dodonaiasan. A jelen valók lélegzetüket is visszatartva figyeltek. Végül a huntáltosok becipelték vasfogókkal a két izzó követ, s ráhelyezték egy halom parázsra a terem közepén. Áhítatos csend következett. Iddár aranyozott végű ezüst csípővassal fölvette a megfeketült csontot a kerekkőről, s a fákja felé fordította. Aggodalmas arccal vizsgálta a repedezéseket. Az arca hol elborult, hol kiderült. Zobogány is fogta a csontot, nézte figyelmesen. Semmi érthető, szólalt meg végre, a vak főpaphoz fordulva. Csak egy nagy repedés. Érthető, felelte a főpap, s Attilához fordult. Az ellenség vezére elesik. Mindenki megmozdult, csak Attila maradt mozdulatlan. Lássuk a másikat, mondotta. A másik kövön még füstölgött a csont. A zene ismét megszólalt. A táltosok a testüket a sarkukon ingatva búgták halkan a lélek idéző igéket. Végre Iddár pap azt a csontot is fölvette. Nagy csend. Iddár pap szótagonként olvassa. A hun lelkek ve le tek har col nak. Az urak fölugrottak. Mindenki a csonthoz sietett. Attila legelő. A fekete lapocka repedései, amint nekem később Bia lerajzolta, hún betűkkel adták az olvasott mondatot. Minden arc felderült. Csak az öreg püspök ült a helyén nyugodtan és álmosan. Attila hozzáfordult. Hát te nem jósolsz-e nekem? Nincs-e hatalmad, hogy a keresztény lelkeket megkérdezd? A püspök fölkelt és alázatosan felelte. Nincsen, uram. A mi vallásunk csupán egy jóslatot ismer. Mondd! Ahogyan Isten akarja. Akkor jó, csapott Attila kardjára. Ha Isten akarata, hogy ez a kard az oldalamra kerüljön, azt is akarja, hogy vágjon. Bólintással üdvözölte az urakat, és fölment az emeletre.
5: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcs kertész, Szentpéteresen.
1: Főr Elézer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
6: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

is volt, míg jég födött, csend jég alatt és jég fölött, nagy hallgatás volt mindenütt, ma minden kisne szíven üt. Hó, s jég takarta volt a part, és engem is nagy jég takart.

borzol a szél, szomorúság, a nap is bennem sistereg, kővel dobál a kisgyerek. Ma minden bennem él, mulat, a pillanat, a hangulat, s akár hiszik, vagy nem hiszik,

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Szeptemberben állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, ezt Magyar Péter kormányfő nyilatkozta egy interjúban. A miniszterelnök elmondta, mégsem nyújtják be a jövő héten a parlamentnek a hivatalról szóló javaslatot, hanem előtte társadalmi egyeztetésre bocsátják az erről szóló törvénytervezetet. A miniszterelnök várakozása szerint viszont nyár végére létrejöhet az új szervezet. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz a június 20-án induló nyári főszezonban, mint eddig. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba, annak érdekében, hogy minél többen választhassák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is. A tájékoztatás szerint sűrűbben járnak majd a Balatonhoz és a tó környékén az autóbuszok is, de a főszerepet idén is a Flirt, valamint a KISZ motorvonatok játsszák majd a balatoni közlekedésben. A Tópart Express, a Katica Interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Ezek a járművek kényelmesek, akadálymentesen használhatók, sűrűn közlekednek, így a legmegbízhatóbb módon juttatják célba az utasokat. A tó körül idén is közlekednek a népszerű éjszakai bagolyvonatok. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással. A menetrendi keresőkben piktogramok jelzik, mely járatokat ajánlják a kerékpáros utasoknak, a legnagyobb kerékpárkapacitású vonatokon pedig diákmunkások segítik a bringák fel- és lerakodását. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat. A vöröskódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A cukorbetegség okozta látásromlás és vakság 90%-a kezelhető, ha időben szemorvoshoz kerül a beteg, mondta Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatója az Összefogás a látás megőrzéséért című konferencián Budapesten. Nagy Zoltán Zsolt

0: ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. Ismét örömhírről számolt be a Miskolci Szimbiózis Alapítvány, alig egy hónappal az idei első alpaka születése után újabb kis jövevény érkezett a Baráthegyi Majorságba. Süti, a majorságban született nőstény alpaka egy egészséges kislánynak adott életet. Az újszülött apja Carlos, aki néhány éve külföldről érkezett, és ma már a majorság alpaka csapatának tagja. Az újszülött és édesanyja is egészségesek. Fél órával a világra jötte után már megpróbált lábra állni, és bár az első lépések még kissé bizonytalanra sikerültek, kíváncsian kezdte felfedezni környezetét.
1: Az időjárásról.
0: A derült időt követően gomoly felhők képződnek, amelyekből záporzivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet. Hajnalban 16-23 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Keresztény pedagógiai konferencia.
2: Hát nagyon szorosan, és azért is örülök neki, hogy ezt a témát választották a sok közül a meghívók, mert nem is csak a hatékony nevelés, hanem a hatékony tanításnak is a kulcsa az érzelmi intelligencia, és sajnos el szoktunk tévedni benne, és az IQ-nak a fontosságát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy a rengeteg ismeretből, a pontos tanulásból, pontos tanításból, tehát lesz majd olyan emberi tartás és olyan alkalmazó képesség, vagy alkalmazó rendszer, tehát ami fel tudja használni azt a tudást, és nem.
1: Magyar nyelvű alkotás is versenyez az idei TIFF-en.
3: Természetesen vannak korlátok is, amikor ezen az összeállításon dolgozom, hiszen minden évben körülbelül 10 filmből áll a válogatás, és ugye az a cél, hogy tényleg ez egy reprezentatív, ugyanakkor színes válogatás legyen. Egyrészt törekedek arra is, hogy játékfilmek mellett mindig egy-két dokumentumfilm is helyet kapjon, illetve fontosnak tartom azt, hogy a fiatal rendezők is lehetőséget kapjanak arra, hogy a filmünk eljusson ide Kolozsvárra. Illetve hogy az is egy szempont, hogy új filmeket vetítsünk, főleg olyan filmeket, amelyeket nem lehetett eddig látni Kolozsváron, illetve

0: Romániában.
1: Bárkatábor, Nagyberegen.
2: A Bárkatábor a Magyarországi Református Egyház legnagyobb táboroztatási esélyteremtő programja. 2018-ban indult ez a program, abból az igényből, hogy azok a gyermekek, akik nem jutnának el máshogy táborba, akik nem jutnának máshogy nyári élményhez, eljöhessenek táborozni a Református Egyház keretein belül. Alapvetően református hátterű intézményből érkeznek hozzánk a gyerekek az anyaországban is.
1: 140 éves a kolozsvári Betlen Gábor földészle a kör.
3: Hát a legnagyobb kihívás szerintem a fennmaradás. Azt, hogy meg tudjuk őrizni a tagukat, a jelenlegi tagokat, és jó lenne gyarapodjon is a zenekar, de mint már említettem, itt a fiatalságra lenne legnagyobb igény, szükség.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
4: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nevelés ma talán nagyobb kihívás, mint valaha. Hogyan segíthet az érzelmi intelligencia a gyermekek fejlődésében? Miért kulcsfontosságúak a kapcsolataink a nevelői munkában? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága által szervezett keresztény pedagógus szakmai napon, amelynek Beregszász adott otthont. A rendezvény főelőadója Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutató volt, aki az érzelmi intelligencia szerepéről és a kapcsolatok erejéről tartott előadást. A következő percekben vele beszélgetünk, aki kérdez, Rajkó Balázs.
5: Az elmúlt szombaton, 9 órai kezdettel a Beregszászi Református templomban volt egy nagyon érdekes előadás, amit ön tartott, mint neveléskutató, Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága szervezésében, és engem az érdekelne elsősorban, hogy a hatékony nevelés kulcsa az érzelmi intelligencia. Ezt külön-külön én ezt a két fogalmat tudom értelmezni, de ez hogyan kapcsolódik egymáshoz valójában?
6: Hát nagyon szorosan, és azért is örülök neki, hogy ezt a témát választották a sok közül a meghívók, mert nem is csak a hatékony nevelés, hanem a hatékony tanításnak is a kulcsa az érzelmi intelligencia, és sajnos el szoktunk tévedni benne, és az IQ-nak a fontosságát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy a rengeteg ismeretből, a pontos tanulásból, pontos tanításból, tehát lesz majd olyan emberi tartás és olyan alkalmazó képesség, vagy alkalmazó rendszer, tehát ami fel tudja használni azt a tudást, és nem. És az érzelmi intelligencia tulajdonképpen egy nagyon, nagyon érdekes tartó vagy alkalmazó készség. Tehát azt jelenti, hogy amit tudunk, azt csak akkor tudjuk alkalmazni, hogyha az érzelmi intelligencia is megfelelően fejlett. De itt ugye van egy olyan kérdés, hogy igen, de ez hogyan fejleszthető, meg egyáltalán fejleszthető-e, és nagyon fejleszthető egész életünkön át, sokkal jobban, mint az IQ, tehát nincs egy olyan mennyiségi határa, hogy ezt tudjuk, hogy az IQ-nak van egy bizonyos korlátja, egy mennyiségi határa, mindenki valamennyit kap, azt ki tudjuk bontogatni, de az érzelmi intelligencia egész életünkön át fejleszthető. Csak hogy nem ugyanúgy, mint az IQ, tehát magyarázattal nem, tehát információ közléssel nem. Itt persze nyilván felmerül a kérdés, hogy ja, hát és mi is tartozik ebbe az érzelmi intelligenciába. Rendkívül sok minden, tehát a motiválás, a kreativitás, a humor, a rugalmas gondolkodás, a probléma megoldó képesség, a haragkezelés, a konfliktus kezelés, az empátia, az együttműködés, vezetés, irányítás, alkalmazkodás, tolerancia, tehát rengeteg minden, amire úgy gondoljuk, hogy hát jó, majd jön valahogy, meg megérik, meg majd közben, de ezt ugyanúgy fejleszteni kell, mint mit tudom én, mint a logikus gondolkodás, tehát senki nem ül le a fenekére, és gondolja azt, hogy majd a gyerek majd, nem tudom én, gyököt von egyszer csak. És ezek ugyanígy mennek, hogy nem megy magától, tehát ezzel foglalkozni kell, és akkor ilyenkor sorba szoktuk venni, hogy mik ezek, és hogy hogyan lehet ugye fejleszteni. Na most, ahogy mondtam, nem lehet úgy fejleszteni, ahogy az IQ-t fejlesztjük, úgyhogy mindig nekiállunk, és jól beszélünk a fejével, megmondjuk neki, stb. Hát ez így nem megy. Tehát érzékeljük is, hogy mondjuk, akár százszor is elmondjuk, és amikor helyzetbe kerül, akkor nem csinálja. És hogy ez miért van? Hát ez azért van, mert másképp kell nevelni. És mi ez a másképp? Ugye ezt is kicsit kifejtettük, hát csak is valós élményekkel, tapasztalatokkal, és is érzelmi azonosulással tud menni. Tehát mi az érzelmi azonosulás? Hát, hogy csinálja a tanárnéni, hogy csinálja apa, hogy csinálja. Tehát minta. Minta, de a mintába beleszámít például a mese, a dráma, a színház, ugye ezek a művészeti élmények is, és ezek akkor nagyon-nagyon szorosan hozzá kellene, hogy tartozzanak a neveléshez. Ami sajnos azért kiszorul, és azt látjuk, benne voltam több ilyen kutatásban, hogy sajnos az iskola rendszerünk is majdhogy nem 90-valahány százalékban az IQ fejlesztésére hát koncentrál. És ezért ezt látjuk, most már nemzetközi vizsgálatok is mutatják, hogy jó, elmegy az iskolába, viszonylag lehet, hogy jó bizonyítványokkal jön ki, és az életben nem működik. Mert ez egy olyan alkalmazó készség, hogy amit tudunk, azt az érzelmi intelligencia dönti el, hogy tudjuk-e alkalmazni, és, vagy nem. És hogyha azzal nem foglalkoztunk, akkor sajnos ez olyan pici marad, olyan kis csírába marad, és nem boldogul vele az ember, és hiába van nagyon jó. Tehát okos lehet, de intelligens nem. Hát nagyjából erről szólt az első menet. Szóval miután ez mintán is ugye növekszik, és rendkívül, te azt is megmutattam, hogy milyen érdekes az majd a következő előadásban is, hogy a kapcsolati minta mennyire nagyon sokat jelent, és milyen erős hatással van ugye a beépülésre. Tehát már egész kicsi korban ugye egyetlen az odafordulás, a válaszkészség, az, hogy elfogadható vagyok, szerethető vagyok, akkor is, hogyha bepisírtam, akkor is, hogyha fogzolg, akkor is, hogyha nem aludtam, újra kezdek, de utána akár a határoknak a megszabása, tehát hogy tényleg vannak keretek, és azon belül legyen szabadság, tehát ez egészen kicsi gyerekkortól kezdve, persze, hogy életkornak megfelelően, nyilván más és más a módszere, de miután ez kapcsolatokon nevelődik, és mintán, és megélt tapasztalatokon, hát azért attól kezdve, hogy éli a tapasztalatokat, attól kezdve ez már is dolgozik, és írja ezeket az idegrendszeri pályákat, amit aztán egész életünkben használunk, illetve hát javítgatunk, meg növelünk, meg fényezünk.
5: Érdekes dolgot mondott, vagy szerintem érdekes dolgot, hogy bizonyos kereteken belül szabadon hagyni a gyermeket. Ez mit jelent? Ha szabadságról van szó, akkor ezt miért kell mégis korlátok közé tenni?
6: Tehát azt jelenti, hogy ez a fegyelmezés, vagy a vezetés, vagy az irányítás kérdés, ami nélkül nincs nevelés. Tehát nincsen motiváció, nincsen tudásfelhasználás, tehát az énnek meg kell tapasztalnia a korlátait is. Ez azt jelenti, hogy mindig azt a kis példát szoktam hozni, hogy ha mit tudom én kiültetsz egy kis palántácskát, akkor amellé mindig mellé tesszük a kis karót, és nem azért, mert a karótól várjuk azt, hogy majd hoz paradicsomot, hanem azért, mert különben elterül az a palánta, mint a tök, és nem lesz belőle se tök, se paradicsom. Tehát vigyázni kell arra, hogy a gyümölcsözőség érdekében megkapja azokat a határokat. Egyébként egy kisgyereknek a határok biztonságot jelentenek erről, tehát szoktak félni is a szülők, hogy jaj, mert akkor most lekorlátozom, és akkor nem lesz szabad. Most mutatok egy kicsi példát, azt mondom, hogy életkornak megfelelően, tehát azt mondom egy óvodásnak, hogy megvannak a határok, de azon belül van szabadság. Tehát azt mondom, hogy reggel, nem tudom én, eldöntheted, hogy piros vagy kék zoknit veszel fel, de azt nem, hogy zoknit veszel el. Tehát vannak olyan dolgok, amiben nem dönt, amiben vezetést kap, és vannak olyan dolgok, ami azon belül szabadsága van. Tehát, és ez ugyanúgy az életkorral növekszik. Tehát vannak keretek, vannak olyanok, amelyekben ő nem tud dönteni. Például azért a képernyőit nagyon erősen beleszól ebbe a helyzetbe, és itt a gyerekek nem képesek arra, hogy majd ő önállóan lekapcsolja meg, mert nincs is fékrendszere az idegrendszerének, tehát ezt tanítani kell, ez vezetés. De az biztonságot is jelent, és ma már, ez egy nagyon érdekes dolog van, hogy amikor elengedem ezeket a biztonságot is jelentő korlátokat, aminek persze neki megy és vitatkozik vele, főleg a serdülő, stb. De hogyha ezeket elengedem, akkor nem azt éli át a gyermek, hogy jaj, de jó fej volt az apukám vagy az anyukám, hanem az, hogy nem törődött velem. És azért ez nagyon nagy fájdalom, és utána ő akar mindenkit irányítani, hát messze vezet ez. Másik előadás témája a fegyelmezés, de hát ilyenekről is szó volt.
5: A második téma rejtett erőforrásunk a kapcsolat. Itt már félig meddig érintette a témát a neveléssel kapcsolatban, hogy mi is ez az erőforrás, amit kapcsolatnak hívunk, vagy ez a kapcsolat, amit erőforrásnak nevezhetünk?
6: Hát mindenképpen az emberi valós kapcsolódásunk, és azért ezt is tanulni kell, ez is készség, bár sejt szinten mindenki hordozza, tehát az első sejtünk már ugye kapcsolódásból jött létre, és ezt is kiemeltük, hogy nem versenyből. Ez nagyon érdekes, az utóbbi kutatások, ahogy megmutatják, hogy az emberi életnek az első sejtje az nem úgy jön létre, hogy a legerősebb és a leggyorsabb fémivar sejt betörés az övé a győzelem, hanem mind a két sejtet, a női és a férfi ivarsejteken is egy ilyen fehérje receptorok vannak, az izumó és a junó, és ezek egymást keresik. És a mai napig nem tudtuk, tehát nem jött rá a tudomány, de egy nagyon gyönyörű történésnek az eredménye az emberi élet új első sejtje, hogy az a két sejt, amelyik képes illeszkedni egymáshoz, ezek összekapcsolódnak, és ebből lesz, de nem tudjuk, hogy a leggyorsabb, a legerősebb, a legnagyobb, a legkövérebb, nem tudjuk. Tehát ez a két sejt, tehát egy ilyen kapcsolódási vágyból jön létre az első sejtünk, és ez sokszorozódik, tehát ezért is mondjuk magunkat társas lénynek, az ember ugye alapszükséglet a társ, tehát nem tudunk a társ nélkül élni. Azért ezt ne felejtsük el, egy nagyon individuális világban élünk, hogy majd én egyedül, és meg én, de nem tudunk a másik nélkül élni, és ez egy nagyon nagy vágyunk, hogy kapcsolódni tudjunk, hogy jól tudjunk kapcsolódni. És hát ebbe, ugye, mert ez sokszorozódik, az összes sejtünkben benne van az, hogy kapcsolódj, mert kapcsolódni jó, és a kapcsolatból élet van. És ez úgy, hát ezt érezzük, ösztönszinten dolgozik is. Csak hogy ez egy kis csíra szintén, ezt fel kell nevelni, ez egy készség csíra, tehát hogyha nem neveljük, akkor ez nem fog sikerülni a kapcsolódó képesség. Sőt, van egy kiterjesztettebb része, a közösségbe kapcsolódás. Tehát nem elég kettesen kapcsolódni tudni, hanem a közösségbe is kell. Tudnám, most ez messzire vezet, de ezt nevezzük, ezt az életre valóságot, ezt a terhelhetőséget, és igen, rezilienciának, ugye rugalmasságnak, és ennek az alapja a kapcsolódó képesség. És ugye ezt néztük egy kicsit végig, hogy a mai világban azért ez a kapcsolati képességnek a gyakorló terepe, ami ugye érzelmi intelligencia készség, tehát rengeteg élménnyel és tapasztalattal kellene lepecsételni, megfejleszteni. Ez visszaszorult, tehát egyedül de már a boltba se kell a boltos nénével beszélni, mert automata pénztár van, és mindenkinek van egy képernyője, és azon intézi el a nem tudom mit, tehát nagyon-nagyon kevésre szorítkozott az emberi kapcsolatoknak a gyakorlata, és hát ezért azt is lehet mondani, hogy ez a képesség és ez a készség, ez csökken és sorvad. Pedig ez lenne az az erőforrás, azt mutatja most már minden kutatás, nagyon érdekes kutatásokat, ilyen boldogságérzetet is kutattak, ugye, hogy attól jobban tudunk teljesíteni, ha jól érezzük magunkat, stb. És ezeknek a boldogság kutatásoknak is az volt az eredménye, hogy nem a hírnév, nem a pénz, nem a komfortérzés, nem a wellness, nem a koleszterin szint, nem az egészség szint, hanem minden esetben a magas tápértékű kapcsolatok. Tehát azok a kapcsolatok, amelyek valóban számíthatsz, és ő is számíthat rád. Tehát ezek voltak a védőhálói az egész emberi életünk során. Tehát fiataloknak, idősebbeknek, betegeknek, krízisben lévőknek, rendben lévőknek, nagyon-nagyon különös ez, és ezért néztünk arra rá, hogy ezeket a kapcsolatokat hogyan tudjuk tehát építeni, vigyázni rá, ápolni, megtanítani, gyakorolni. Hát ilyen.
1: Az elmúlt percekben Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A 25. Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 21-éig várja a filmkedvelőket Kolozsváron. A jubileumi TIFF idén is gazdag nemzetközi és hazai programkínálattal készül, a hagyományokhoz híven pedig külön figyelmet kapnak a magyar filmek és alkotók is. Zágoni Bálinttal a fesztivál magyar szekciójának igazgatójával beszélgettünk, aki többek között arról kérdeztünk, milyen sajátosságok jellemzik az idei magyar programot, milyen filmekre számíthat a közönség. A riporter Ungvári Szende.
2: Idén is szerdai napon nézhetik meg a magyar filmeket a közönség.
3: Igen, nagyon régóta a szerdai nap a magyar nap a TIFF-en. Annyit tudok, hogy amikor 2013-ban első alkalommal válogattam magyar filmeket, már akkor is ez a nap volt, és ez azóta sem változott. Remélem a szervezők is megtartják még sok évig ezt a jó szokásukat, hogy külön napot szentelnek a magyar filmeknek. Ez amúgy egy kicsit csalóka ez az időpont, mert ugye elég sok filmet a magyar válogatásból is kétszer vetítenek, tehát van, ami már mondjuk kedden is lemegy, és hogyha valaki esetleg szerdán lemarad valamelyik filmről, de megnézni, akkor még van esély rá, hogy mondjuk csütörtökön vagy pénteken megismétlik ezt azt a filmet.
2: Hogyan állt össze az idei TIFF programjában a magyar szekció filmkínálata?
3: Ez egy hosszabb, több hónapos folyamat, aminek része, hogy figyelemmel követem azt is, hogy milyen új magyar filmek, játékfilmek, dokumentumfilmeket mutatnak be az elmúlt időszakban, milyen filmek szerepelnek fesztiválokon, és ezekből próbálok egy reprezentatív válogatást összeállítani.
2: És igazából milyen szempontok vagy témák alapján választott ki ezeket a filmeket?
3: Természetesen vannak korlátok is, amikor ezen az összeállításon dolgozom, hiszen minden évben körülbelül 10 filmből áll a válogatás, és ugye az a cél, hogy tényleg ez egy reprezentatív, ugyanakkor színes válogatás legyen. Egyrészt törekedek arra is, hogy játékfilmek mellett mindig egy-két dokumentumfilm is helyet kapjon, illetve fontosnak tartom azt, hogy a fiatal rendezők is lehetőséget kapjanak arra, hogy a filmünk eljusson ide Kolozsvárra. Illetve hogy az is egy szempont, hogy új filmeket vetítsünk, főleg olyan filmeket, amelyeket nem lehetett eddig látni Kolozsváron, illetve Romániában.
2: Melyek ezek a filmek?
3: Lehet, hogy kicsit nehéz felsorolni mindegyiket, de hát igyekszem akkor röviden összefoglalni, hogy milyen filmeket lehet megnézni. Egyrészt Nemes László, ugye ő Oscar-díjat nyert a Saul fia című filmével, neki a legújabb filmjét, az Árvát lehet megnézni TIFF-en, ez egy történelmi dráma, egy 12 éves fiú felnővés története, amin keresztül az 56-os forradalom utáni Magyarországba is bepillantást nyerünk. Akkor ugye ott van Pálffy Györgynek a Tyúkja, ez egy groteszk humorral átszőtt film, aminek tényleg egy tyúk a főszereplője. Mindenképpen meg kell említeni Holtai Gábornak a filmjét, az Itt érzem magam otthon című thrillert, hiszen ez a film versenybe is került a TIFF-en, és ha nem tévedek, akkor 5 évvel ezelőtt volt utoljára az, hogy magyar film szerepelt versenybe, illetve hát az idén bemutatott magyar filmek közül ez a legnézettebb produkció Magyarországon is. Akkor ott van Nagy Borinak a Mambo Maternika című filmje, ami 3 40-es éveiben járó nő történetét mutatja be, mindhárom az önrendelkezés, a gyerekvállalás kérdéskörét tárgyalja. Van egy érdekes film, ilyen félig meddig kakukktojás, mert a rendezője egy Pesten élő kínai rendező, Ge Zhang, a filmnek pedig ez a cím, hogy Nem én vagyok. És ez egy Pesten élő kínai családnak, illetve egy testvérpárnak a története, ami a két lélek egy testben motivumra épül, egy nagyon látványos, pergő film. És úgy gondolom, hogy idén a dokumentumfilmes válogatás is igen erős. Ezek között megemlíteném Lea Potráckáról, egy felvidéki magyar rendezőnőnek az Apám lánya című filmjét, amiben a családból még gyerekkorában eltűnt, elmenekült féltestvérének a keresésére indul a rendezőnő. Ez egy nagyon személyes, intim film, és hát sok szempontból ennek a filmnek a párja Haragonics Sárinak a Szia Sári című dokumentumfilm, amiben a rendezőnő a saját családját kezdje filmezni egy tragédia után, ez is hát a gyászfeldolgozás, a bizonyos minták tovább öröklődéséről szól ez a film. Nagyjából ezek azok a filmek, amelyeket eddig nem láthatott a kolozsvári közönség, mert vannak olyan filmek is, amelyeket már korábban eseményekkel vagy alkalmakkor meg lehetett nézni, de hogyha valaki véletlenül lemaradt volna, akkor ez egy nagyon jó esély, hogy például megnézi Enyedi Ildikónak a Csendes barát filmjét, amit a Fintech szerzői a tavalyi év legjobb magyar filmjének szavaztak meg. Emellett ott van Olasz Renátónak a Minden csillag című filmje, amiben számos kolozsvári színész láthatunk, illetve hát a stábtagok közül is sok kolozsvári szakember van. Vagy hogyha valaki inkább egy könnyedebb filmet szeretne megnézni, akkor ott van Deák Kristófnak az Egy kutya című Fekete vígjátéka. Hát azt hiszem nagyjából mindegyik filmet felsoroltam azok közül, amit szerepelnek a programban.
2: A filmek rendezői, illetve szereplői itt lesznek a fesztiválon, mármint lesz közönség találkozóra lehetőség?
3: Igen, többen elkísérik a filmüket Kolozsvárra. Ugye Pászi György is itt lesz, a Tyúk filmek a rendezője, Nagy Borbála, Olasz Renátó is lesz, Haragonicsári rendezőnő, Olasz Renátó filméből több színész is jelen lesz Kolozsváron. Illetve hát ugye Holtai Gábor is, az Itt érzem magam rendezője. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon örülök, hogy idén sokan el tudják kísérni a filmüket Kolozsvára.
2: Már lehet tudni, hogy pontosan milyen helyszíneken lehet megnézni a magyar filmeket?
3: Igen, hát mint ahogy a korábbi években is, idén is több helyszínen széttorva lesznek ezek a filmek. A központi mozikban, de lesz olyan vetítés, ami a Maros téren lesz, vagy a főtéri, szabadtéri helyszínen, vagy akár a Szapiencia épületébe, a diákművelődési házban. Úgyhogy hát talán a legbiztosabb, hogyha a programfüzetekben néznek utána az érdeklődők, vagy a fesztiválnak a honlapján is ezt viszonylag könnyen ki lehet nyomozni, hogy melyik filmet milyen nap és hol vetítenek a szervezők.
1: Magyar nyelvű alkotás is versenyez az idei TIFF-en. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 80 gyermek táborozik ezen a héten a nagyberegi református liceumban, ahol első alkalommal valósul meg teljes létszámmal Kárpátalján a bárkatábor. A Magyarországi Református Egyház esélyteremtő programja olyan gyermekek számára nyújt felejthetetlen nyári élményeket, akiknek erre egyébként kevesebb lehetőségük lenne. A játékok, közösségi programok és lelki alkalmak mellett a tábor célja, hogy értékes közösségi élményekkel gazdagítsa a résztvevőket. A bárkatábor történetéről, küldetéséről és kárpátaljai jelenlétéről Bánfalvi Viola Júlia, a bárkatábor lelkipásztora, és Tóth László, a Beregi Református Egyházmegye Esperese nyilatkozott rádiónknak.
2: Hát egy nagyon nagy szabású, nagy múltra visszatekintő projekt veszi imáron kezetét az elmúlt napokban Nagyberegen. Több mint 80 diák, 80 gyermek, illetve 40 szervező és a bárkatábor végre megvalósul Kárpátalján. Nem első alkalommal, de talán ilyen nagy volumenben először. Mit kell tudnunk a projektok a hátteréről?
3: A bárkatábor a Magyarországi Református Egyház legnagyobb táboroztatási esélyteremtő programja. 2018-ban indult ez a program. Abból az igényből, hogy azok a gyermekek, akik nem jutnának el máshogy táborba, akik nem jutnának máshogy nyári élményhez, eljöhessenek táborozni a Református Egyház keretein belül. Alapvetően a református hátterű intézményből érkeznek hozzánk a gyerekek az anyaországban is, és amikor nőtt a módszertani eszköztárunk, nőtt a csapatunk, akkor elkezdtek nőni a lehetőségeink is. És régi álmunk volt, hogy ne csak az anyországban táboroztassunk, hanem a határon túli gyermekekhez is eljuthasson ez a program. Így érkezett el a tavalyi évben Kárpátaljára is a bárkatábor. Először kisebb háromnapos turnusokkal is most valósul meg így először a nagy 80 fős tábor.
4: Mi hozta elő ezt az igényt, hogy ne ilyen kis csapatok legyenek, hanem egy nagy tábor?
5: Hát úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik itt élnek Kárpátalján, ugye Kárpátalján a táboroztatásnak a gyülekezetekben van már múltja, és ezért, hogyha a gyerekek azt hallják a gyülekezetükben, hogy lehet menni táborozni, akkor ők ezt biztosan, hogy ki fogják használni. A szülők is szeretik azt, hogyha egy kicsit ők is pihenhetnek szerintem. És az is nagyon jó, hogy nyáron úgy nem szakad meg ez a folyamatos Isten közelében való jelenléte a gyerekeknek. Ugye iskolaidőben ott vannak a hittanórák, ott vannak a különböző gyerekprogramok, de nyáron ott van egy 3 hónapos szünet, amit a gyerekek jobb, hogyha nem a telefonjukkal töltenek, hanem eljönnek egy ilyen táborba. Szerintem lehetett volna még több is. A 80-nál csak megálltunk azért, mert a helynek a kapacitása az így kimerül, de hát ha a következő évben már 2 bárkatából lesz Kárpátalján.
2: Azért a számok azért érdekesek, mert 40 segítővel működik a tábor, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden 2 gyerekre jut egy komplett segítő. Miért fontos ez a mennyiség, és miben tud ez a tábor egy ilyen létszámmal, ilyen szervezői háttérrel többet adni, mint mondjuk egy bármik más hittantábori tüdékünkön?
3: Mi fontos, hogy a segítőknek különböző feladataik vannak a bárkatáborban. Hajózás után kapták a nevüket az egyes munkacsoportok. Vannak kormányosaink, kapitányaink, fedélzetmestereink, halászaink, felfedezőnk. Többféle szerepkör van még, révkalauzok, hajóácsunk is van, és van vitorlamesterünk is. Ezek a nevek most így a hallgatóknak valószínűleg nem sokat mondanak, mert hogy nem ténylegesen hajózási feladatai vannak ezeknek a szereplőknek, hanem az volt a cél, hogy mindenki azt csinálja a táborban, amihez ért. És a gyerekeknek sokféle szükségletük van. Ezekre a szükségletekre szeretnénk reagálni. Ezért van 2 felnőtt minden gyerekcsoporttal, akik a gyerekek napi rutinját irányítják, és a napi szükségleteikre reagálnak. Ők a fedélzetmesterek. Vannak olyan játékvezetőink, animátoraink, akik a délután és az esti programokat szervezik, ők a kormányosok. Vannak olyan munkatársaink, akik az élménypedagógiai foglalkozásokat vezetik, ők a kapitányok. Vannak vezetőink, ők a már előbb felsorolt szerepkörök, és vannak lelki pásztoraink, ők a halászok, akik a tábor lelki életét vezetik, és így keretbe foglalják az egész lelki ívét a hetünknek. Ez azért fontos, mert a különböző napszakokban a különböző feladatkörű emberek vannak a gyerekekkel, úgyhogy nem egyszerre szabadulunk rá a 80 gyerekre, 40-en, ez biztosítja a pihenést, amennyire lehet, illetve azt, hogy, mindig frissen érkezünk a gyerekekkel való foglalkozásba.
4: Technikailag ezt egyébként hogyan lehet követni? Tehát egy gyerek, hogyha mondjuk én csak szimplán éhes vagyok, és mondjuk a szakáccsal akarok beszélni, de nem jön szembe egy szakáccsa a folyosón, akkor tehát hogy van erre valami segítség? Vagy nem tudom, Esperes úr nyakában látok egy kis táblát, lehet, hogy mindenki fel van címkézve, hogy én ez vagyok, én az vagyok?
5: Én azt látom, hogy pólók is vannak, amikre rá van világosan írva az, hogy ki kicsoda, és gondolom egy idő után a gyerekek már tudják, hogy ha éhesek, akkor kihez kell menni. A kapitányhoz hiába mennek, ő nem biztos, hogy tud főzni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a tábor ilyen szervezettséggel működik, hiszen mi azt látjuk sok esetben, hogy a mi lehetőségeink egy gyülekezet terén sokszor korlátozottak, és egy táboroztatás az rettenetesen ki tudja fárasztani azokat, akik egyszerre kell, hogy legyenek a tábor szakácsai, lelkipásztorai, és most nem fogom felsorolni az összes funkciót, amire szükség van. Ezért is egy nagyon jó dolog az, hogy bizonyos emberek az ő területükön tudnak szolgálatot végezni a gyerekek felé, és mindenkinek van egy kis téglája ebben a falban, amit oda kell tenni ahhoz, hogy ez jól fel tudjon épülni.
3: A Bárka jelenlegi lelkisége és szakmaisága egy együttműködésből fakad, egy egymásra találásból fakad. Amikor az egyházunk elindította ezt a táboroztatási programot, akkor a Kalandok és Álmok szakmai műhelyt kérte fel arra, hogy a szakmai megvalósítást végezze, akik az élménypedagógia módszerével dolgoznak. Az élménypedagógia alatt itt azt értjük, hogy a gyerekek olyan foglalkozásokon vesznek részt, ahol adott egy játék tevékenység, ami lehet egy elég egyszerűnek tűnő feladat, plüssöket elvinni a terem egyik végéből a másik végébe meghatározott eszközökkel, viszont ezt követi egy feldolgozó beszélgetés, amiben megbeszélhetik azt, hogy mi történt, mit hogy csináltak, mit tanultak ebből, ezt követi egy újabb megvalósítása a játék tevékenységnek, majd az alkalmazása a mindennapokra. Ezt hívjuk tapasztalati tanulás körének, a gyerekek ezt járják be újra és újra a foglalkozásokon. És amit megfigyeltünk, az az, hogy gyakorlatilag ez nagyon biblikus, mert hogy Krisztus ugyanezt csinálja a tanítványokkal, járja velük újra és újra a tapasztalati tanulás körét, csak ők nem plüssöket visznek, hanem 5000 embert megvendégelnek csodálatos módon, vagy éppen hajóba szállnak a viharban. És ezért a lelki módszertanunk is abból épült ki, hogy összekötjük a református lelkiségünket a tapasztalati tanulással. Ez azt jelenti, hogy nagyon egyszerű a célunk, az, hogy Isten szeretetét megismerjék ezek a gyerekek valamilyen módon. De az is biztos, hogy emberi szemmel sok akadálya van annak, hogy megismerjék, meghallják Isten szeretetét. Például az, hogy éhes, például az, hogy nem tudja, hogy éppen ez a sokszínes ember, ez kicsoda. Például az, hogy nehéz helyzetből jön, vagy éppen nem tudott aludni éjszaka. Ezekre reagálva tartjuk az áhítatokat, és interaktív elemekkel szeretnénk kibontani előttük az evangélium üzenetét. Így kapcsolódik össze a lelki módszertanunk az élménypedagógiai módszertannal. És a célunk az, hogy amikor a gyerekek elmennek a tábor végén, akkor jelképes az, hogy elvisznek egy tornazsákot és benne sok-sok ajándékot. Ami viszont talán ezen túlmutat, az az, hogy sok-sok olyan lelki élményt és sok-sok olyan fejlődési tanulási helyzetet, ami később hozzájárul az ő felnőtté válásukhoz.
4: Ez egyébként hosszú távú hatásait tekintve nem, hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy nem félő, de ugye itt megtapasztalnak a gyerekek egyfajta foglalkozásmódszertant, ezt az élménypedagógiát. Nyilván az is egyfajta élmény, ha meghallgatok egy igényt, azt nekem a lelkipásztorom kifejti. De ha ugyanezt játékos módszerrel csinálom, akkor egy idő után nem fogom azt mondani, most talán furcsa lesz, amit mondok, mondjuk egy hónap múlva egy bibliai foglalkozásra, amikor már túl vagyok a bárka, hogy ne haragudjon lelkész úr, de ez unalmas. Hát ott a bárkában ott sokkal izgalmasabb volt. Hát nem tudom, pakoljunk plüssöket jobbról-balra. Magyarul ez az élménypedagógiai, az, hogy ennyi felnőtt ott van, az, hogy ezek között lelkészek is vannak, felteszem. A módszertan iránt kíváncsi lelkészek, vagy hitoktatók, akkor ez feltételezi azt, hogy az átlag hitoktatás is egy picit eltolódik majd ebbe az irányba? Vagy egyáltalán nem is kell, hogy ez így legyen?
5: Ha eltolódik ebbe az irányba, az egy jó dolog, mert ez a kettő összekapcsolódik egymással, ahogyan az előbb ez elhangzott, és én úgy gondolom, hogy az élménypedagógiának nem csak a nyomait fedezhetjük azért fel a hitoktatásban, hanem, hogyha megnézzük, te ebbe most nagyon nem tudunk belemenni, akár a református egyházunknak a hitoktatási tananyagát, akkor abban már találunk ilyen dolgokat konkrétan megfogalmazva, tehát ez továbbra is ott van, és nagyon jó lesz majd az, amikor egy táborból hazament gyerek egy hónap múlva, vagy majd szeptemberben azt fogja mondani a hittanórán, hogy de jó, pont ezt játszottuk a táborba is. És erre buzdítjuk a hitoktatókat is, hogy ezt bátran merjék használni, mert ma már túlságosan sok az inger mennyiség, ami körülveszi a gyerekeinket is. Nem azt mondom, hogy nekünk ebben versenyezni kell, mert ezt sem fogjuk tudni szerintem legyőzni, de azokra az elvárásokra, esetleges pozitív dolgokra tudunk reagálni ezzel, amelyek ott vannak a gyerekekben, és várják azt, hogy legyen egy hittanórán mondjuk játék is, és lehet, miért ne lehetne.
1: Az elmúlt percekben Bánfalvi Viola Júliát, a Bárkatábor lelkipásztorát és Tóth Lászlót, a Beregi Református Egyházmegye esperesét hallhatták.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Hogyan lehet 14 évtizeden át a történelem viharaiban is hűen őrizni a hóstáti közösség gyökereit? Aktuális interjúnkban a jubileumát ünneplő kolozsvári Bethlen Gábor földészdalkör múltjába és mindennapjaiba pillantunk be. Vendégünk Furu István elnök, aki mesél az apáról fiúra szálló odaadásról, a próbaidőszakot diktáló mezőgazdasági naptáról, a hóstáti bálok és névnapok hangulatáról, valamint a generációk közötti kölcsönös tiszteletről. A riporter Szecsődi Árpád.
6: Szeretettel köszöntelek, azért hívtalak, hogy egy kicsit ismerkedjünk, és halljunk néhány szót a Bethlen dalkörről, melynek ugye most ünnepeltétek a 140. évfordulóját, ha jól tudom, igaz? Mesélj arról, milyen érzés egy olyan közösség élén állni, amely már 140 éve őrzi a hóstáti kultúra lángjait.
7: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Furu István vagyok, a Bethlen Gábor földészdalkör jelenlegi elnöke 4 éve. Megtiszteltetés, hogy része lehetek immár 22 éve ennek a dalkörnek. Fiatalon kezdtünk bele, a hóstáti hagyományokat ápolván, fiatalok úgymond időzőjelesen 96-ban álltunk be első versben, úgymond, amikor a Virágos Együttes is alakult, és azonnan toborozták a fiatalokat. Akkor jöttek a katonasági időszakok, akkor volt megszakítás, több-kevesebb év, és én folyamatosan most 22 éve, hogy ott vagyok. Érdekes a történet, mert az akkori elnök azt mondta, gyere vissza, lehet, hogy veled többre nem megyünk, de legalább többen leszünk. És akkor, hogy megfogjanak, úgymond, zászlót a kezembe adták, és illettem elsősorban a zászló vívő is, gondozó is a dalkörben. Jól érzem magamat, vannak generációs eltolódások, úgymond, tehát a 84 éves tagtól egészen a 23-4 éves a fiatal generáció, de mindenki jól érzi magát, megvan a kölcsönös tisztelet. És ez az egyik titka is, úgymond, ha így lehet nevezni, annak, hogy ennyi időn keresztül megmaradt a dalkör, kisebb, nagyobb problémákkal küszködve, de a kölcsönös tisztelet megvan, és a fegyelem, amit nem kell kiharcolni, de mindenki tudja, hogy azért jön, hogy jól érezze magát, és tanuljunk énekeket.
6: Mi a titka annak, hogy a dalkör a történelem viharaiban is meg tudott maradni, és hogyan maradtak hűek a gyökereikhez?
7: Hát a titka szerintem az odaadásban rejlik. Sokan apáról fiúra vették át ezt a hagyományt. Az én családomban, tehát a közvetlen családi körbe édesapám nem volt dalárdatag, nagytatám nem, de két nagybátyám is, Kilin Miklós, illetve Kis József a dalárdatagjai voltak, már néhai Kilin Miklós és Kilin József. És kisgyerekként egy olyan rejtelen volt, hogy jaj, hogy hétfőnként mennek a dalárda óráról, és vajon ott mi történhet? Hát betekintést szerezhettem, mondom, annak 96-ban, és mint titok, az odaadás. Szerintem nagy titok, nem, tehát nem nagy titok az egész, de az odaadás és a kitartás. Az, hogy a hagyományt azt tovább vigyék.
6: Na most ez a hagyomány miből áll, mit jelent ez a hagyomány? Ugye, mert sok mindenről beszélhetünk itt a hagyomány kapcsán, nem csak az éneklésről, ugye?
7: Igen, nem csak az éneklés, de most, hogyha daládáról beszélünk, a Bethlen Gábor dalkör alapszabályában, tehát mikor megalakult, akkor lényegében arról volt szó, hogy istentiszteleteken, temetéseken, meg világi eseményeken is szolgáltak. Hogyha a hostáti hagyományokra térnénk rá, akkor ott tudnánk beszélni a szüreti bálról, volt a virágos tánc az május környékén, akkor az Anna bál júliusban, mikor van a nap, utána következett a szüreti bál, értelemszerűen szeptember-októberben. Hostáti közösség két jellemző vonatkozik rá a hostáti közösségre. Munkásak, de ugyanakkor tudnak mulatni is, szórakozni is. Helytálltak a mezőn, a piacon, főként az asszonyok, úgymond, akik árulták a termékeket, de ugyanúgy szerettek járni, mulatozni. A családokban megtartották a, úgymond, idézőjelesen hagyományos hostáti név napokat, kezdve a József, Sándor József, akkor haladván a naptárba, téli ünnepek alatt ugye a Miklós, Ferenc, Miklós, István, János, ahogy következtek, és ezekre meg főleg azért volt idejük, mert tavasszal, vagy a tél elején és tél végén voltak a névnapok, amikor még nem volt annyi sok mezei munka. Ezért van a Daládának is a próba időszaka, elkezdődik november első hétfőjén, és virágvasárnap utáni hétfőn van az utolsó próba, mert az utolsó fellépés a templomba, kétágúba az húsvét vasárnapján történik. Vagy az elmúlt 37 év alatt szerintem annyi van a Szent Lászlói korus találkozó történelmében is. Két alkalom kivételével minden évben jelen volt a Dalárda, és a júniusi hónapban be volt időzítve egy-két-három próba, ahogy a jelenlegi, vagy a mindenkori karvezér megítélte, hogy mennyi felkészülésre van igény a dalkörnek.
6: Na mostan a hostátiak azok kötődnek a kétágú templomhoz. Mit jelent számotokra a kétágú templom? A kolozsvári kétágú, vagy kolozsvári alsóvárosi református egyházközség? Mert ugye, hogy a legtöbb ilyen hostáti eseményre ott került inkább sor, nem?
7: Igen, egy szóval az otthont jelenti, nem csak a Dalárdának, hanem a hostáti közösségnek. Jó, persze a Kolozsvár több más negyedében is ugye vannak a református egyház megyék, de mivel ez úgymond központi, és itt nagyobb a befogadó képessége is a templomnak, és ide kötődnek a hostáti szálak, úgymond az építés, segédkezés, a történelem hosszú éveink keresztül.
6: Milyen szerepet tölt be a dalkör a mai kolozsvári közösség életében, túl azon, hogy énekelnek?
7: Hát mivel hogy az éneklés az első sorban az a jellemzője a dalkörnek, temetéseken és kórus találkozókon láthat a nagy közönség, de a dalkör tagjai ugyanúgy eljárnak más hostáti, vagy nem csak hostáti jellegű rendezvényekre, hanem ami a városi, úgymond kulturális programjaiba belefér. Tehát próbálunk megjelenni, hogy lássanak, hogy nem csak énekelni tudunk. Most itt röviden zárójelben megemlíteném a hostáti társcsoportot is, amelynek ugye, mint mondtam, tagja, és úgymond alapító tagja is voltam 96-ban. Azóta próbálunk még a úgymond már idősödő csontjaikkal táncolni, de van generációk, potló generációk, utánunk gyerekeink, ugyanebben lettek nevelve, úgymond, hogy megkóstoltattuk velük, ők is beöltöznek, mikor vannak báluk, meg bizonyos rendezvények. Lásd, március 15-e, mikor volt felvonulás, hogy magyar napok alatt voltak rendezvények, ahol a hostáti közösség úgymond képviseltette magát, táncol, énekkel.
6: Sikerült-e az elmúlt 140 év során átadni a tudást a fiatalabb generációnak, hogy a dalok például, vagy a tánc ne vesszen el? Most már említettél is néhány dolgot, ugye? Például a táncot említetted.
7: Sikerül, több-kevesebb sikerrel, úgymond. A dalkörnél az a probléma, hogy sok fiatal azt hiszi, hogy nem tud énekelni. Most senki nem végezte el a zeneakadémiát, vagy nem járt kántóórára. Sokan úgymond fülután tanultuk meg, kottát nem ismerve, nem tudtuk olvasni a kottát. De hogyha van egy kis hang és hallás, karmesterek mindig segítettek, hogy megtanítsanak, hogy hogyan kell énekelni, úgymond. Technikát alkalmazva, elmagyarázták, elpróbáltuk, hol kell felvinni hangot, hogy hol kövessük a pontokat a kottán, mivel hogy nem ismertük annak idején, most se nagyon, de kottaolvasáshoz nem értettünk olyan jól. Hat új, úgymond fiatal, nem új, mert már 10 éve közöttünk vannak, de fiatalabbak sokkal, akikre nagyon alapozunk, és szeretnénk, hogy megmaradjanak mellettünk minél többet.
6: Van-e olyan meghatározó emlék vagy fellépés az elmúlt évtizedekből, amelyre a dalkő minden tagja büszkeséggel gondol vissza, vagy amire visszaemlékeztek szívesen?
7: Igen, itt pontosan a Mátyás Szobor csoporttal kapcsolatos ez az emlék, mert őseink anno 1902-ben, október 12-én, mikor a Mátyás Szobor csoportot leleplezték, ott volt a dalkör, és a felújítás alkalmával 2011. április 4-én is jelen volt a dalkör, és ugyanazokat az énekeket énekeltük el, mint őseink anno 1902-ben. Ez egy olyan tényleg történelmi pillanat. Persze 140 év során sok helyen megfordult a dalkör, sok helyre meg volt hívva, de ez egy olyan esemény, jelentősége van, hogy ugye bármikor főtéren átmegyünk, ott van a szoborcsoport, és úgymond valamikor ott voltunk, és ott voltak dédapáink.
6: Hát több helyre is meghívtak, vagy meghívást kaptatok. Milyen élményekkel jöttetek vissza, vagy milyen volt, hogyan fogadtak?
7: Hát mindig pozitív élmény, mert minden kórus találkozó, bármilyen alkalmával újabb ismerettségek, barátságok, kapcsolatok alakultak ki. Így megemlíteném, Csóka településen van a Móra Ferenc Kulturális Egyesület, és az ottani férfi dalkörrel, illetve a tambura zenekarral, vagy együttessel mai napig is tartsuk kapcsolatot. Sajnos most ők nem tudtak jelen lenni a 140 éves jubileumunkon, mert pont ezen a hétvégén tartották ott is a falunapokat, és nekiek is programjuk volt.
1: Az elmúlt percekben Furu Istvánnal, a Bethlen Gábor Földész Dalkör elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Jelzett turista utakra, így a Kék Túra egyes szakaszaira is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék a Magyar Természetjáró Szövetség tájékoztatása szerint. A szövetség a túrázók biztonsága érdekében folyamatosan tájékozódik a potenciálisan szennyezett helyszínekről, amelyeket egy rendszeresen frissülő online térképen is elérhetővé tett. Hónapokkal ezelőtt vált ismerté, hogy Nyugat-Magyarország több településén vagy azok külterületén igazolták az azbeszt tartalmú kőzúzalék jelenlétét. Az ausztriai kőbányákból származó, az egészségre rendkívül veszélyes építőanyagot jellemzően útépítésekhez használták fel. Került belőle magánutakra, közterületekre, parkolókba, erdészeti utakra is, így felmerült a gyanú, hogy turista utakra is. A szabványosan jelzett turistaút hálózatot országszerte menedzselő, arról kormányrendelet alapján nyilvántartást vezető Magyar Természetjáró Szövetség a túrázók egészsége érdekében megkezdte az azbeszt szennyezésben potenciálisan érintett utak feltérképezését. Eddig a Szombathelyi Erdészet ZRT és az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság jelezte, hogy a területükön igazoltan vagy feltételezhetően vannak azbeszttel szennyezett turistautak. Amennyiben egy turistautat igazoltan érint az azbeszt szennyezés és van rá lehetőség, a túrázók biztonsága érdekében az MTS fontolóra veszi a turista útvonal nyomvonalának ideiglenes vagy akár végleges módosítását. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport. Tájékoztatásuk szerint a Vasúttársaság a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Emellett kiemelten kérik az utasokat, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra. A Volán Budapesten két helyen, a Kelenföldi, valamint a Népliget autóbuszállomáson, ezen kívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolít,

0: olvasható a Városháza közleményében. A hadtörténeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A politikus felidézte, a hadtörténeti múzeum eredetileg 1937. májusában jött létre a Kapisztrán téren, az egykori nádor laktanya épületében. A gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát, 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, majd 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A magyar katonai múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik, vélekedett Kürtös László. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, fogalmazott a politikus. Az intézmény előtt óriási feladat áll, az újrakezdés nem csak nagy felelősséggel jár, hanem egyben nagy lehetőség is a megújulásra. Az ezredforduló után születettek, de különösen az Z és az alfa generációk számára a hagyományos kiállítási formák immáron nem elegendőek. Az intézmény kincseit és szellemi tőkéjét ma már a 21. századi módszerekkel kell átadni a látogatóknak, elsősorban a tanuló ifjúságnak.
1: Az időjárásról.
0: A derült időt követően gomoly felhők képződnek, amelyekből záporzivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet. Hajnalban 16-23 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, 30 évvel ezelőtt, 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbi Kibétel Református Szeretet Otthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó istentiszteletet tartottak. Az ünnepi alkalom végén a Szeretet Otthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új 32 fős épületszárnak. Az eltelt 30 évben több mint 400 idős ember lakhatását tudták biztosítani az otthonban, amelyben elesett, súlyos állapotú vagy egyedülálló időseket gondoznak a nap 24 órájában. Az ország egész területéről, például Miskolcról is fogadnak idős embereket, de a lakók többsége a település 30-40 kilométeres vonzáskörzetéből érkezik az intézménybe. A riporter Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallják.
2: Barna Sándorról, a Tiszáninéni Református Egyház kerület püspökével beszélgetek. Püspök urat hogyan érinti lélekben, hogy itt egy alapkövet raktunk le, illetve hogy ugye az itteni idősök otthon, Nemesbik idősök otthon a 30. évét ünnepli.
3: Háladással a szívemben, hogy részese lehettem ennek a mai hálaadó alkalomnak, hiszen ebben nem csak a múltért adtunk tehát hálát, hanem reménységgel fordulunk a jövő felé is. És a 30-as szám számomra azért is fontos, mert 30 évvel ezelőtt kezdtem én is a lelkipásztori szolgálatom, ez nincs ez közvetlen kapcsolatban ezzel az alkalommal, de átérzem azt, hogy mennyi minden történt ezek alatt, egy nemzedékváltás, valóban volt mélység, magasság, gazdasági mélység is, egészségügyi, gondolok itt a járványos helyzetre, ami nyilván egy otthon számára kihívás volt, és hát próbálom úgy látni az otthon életét, hogy ott nem csak egy napi rutin van, nem csak épület van, hanem Isten hordozó szeretete, amiről szerettem volna a meghívóni szereplő Zsoltár, 28. Zsoltár szavaink által bizonyságot tenni.
2: Hogyan látja az egyházkerület az idősekre, hogyan tud odafigyelni, miként tudja ezt a szolgálatot ellátni az egyházkerület?
3: Azért fontos szolgálat ez, hiszen a szószékről hangzott a szó, az ige a hordozó szeretetről, és itt tulajdonképpen cselekvéssé válik. Isten ránk bízza, szívünkre helyezi, hogy álljunk oda árvák, özvegyek, gyöngék mellé, legyünk az ő eszköze ebben.
2: Viktor Dániellel, a Bétel Református Szeretet Otthon intézményvezetőjével folytatom az összeállítást. 30 éves az intézmény. Hogyan indult, milyen célokkal indult el ez az intézmény?
4: Hát a templomban már említett Komlósi Károly volt akkor a gyülekezet lelkésze. Ő ajánlotta ezt az épületet az egyházkerületnek megvételre, vagy valamilyen külföldi kapcsolatnak megvételre, mivel hogy üresen állt és látták a romlását, és fájt a szívük miatta, mert ezt a helyi közösség halálkában építette. Az akkori főgondnok Szabó Dániel kijött, megnézte, és aztán látták, hogy ebből lehetne egy öreg otthont kialakítani. Szükség már akkor is volt, és látszott az akkori társadalmi helyzetben is, hogy egyre több idős van magányosan szükségben, és hát így indult el 1996-ban az otthon.
2: Körülbelül mennyi lakóval indultak, és most nagyjából jelenleg, amikor most a 30. születésnapját tartják az intézménynek, mennyien vannak most?
4: Hát az első évben 28 férőhelyen indultunk. Két éven belül 56-ra sikerült tetőtérbeépítéssel a férőhely számot bővíteni. Pontos számot nem tudok mondani az elmúlt 30 évről, de több mint 400 élet fordult meg nálunk.
2: És most jelenleg mennyien lakják, most jelenleg mennyien vannak, akár dolgozókkal együtt, akár bentlakókkal együtt, körülbelül mennyien vannak itt?
4: Hát 58 lakónk van, tehát házzal működünk, és 32 munkatársunk. Ebben benne van a gondozói létszám, a technikai létszám, az adminisztrációs létszám.
2: Hogyan van kialakítva, miként képzeljük el, hogyan tudnak itt az idősek élni, milyen körülmények között?
4: De elég egyszerű épületszerkezetünk van, egy középfolyosós háromszintes épület, a földszinten inkább kiszolgáló egységek vannak, iroda, konyha, étkező. Az első emeleten és a tetőtérben van 41 szobánk. Ebből 27 egyszemélyes, egy négy személyes és egy három személyes. A szobák a folyosóról jobbra-balra nyílnak, a komfortot a szobában levő mosdókagyló jelenti hideg-meleg vízzel, de a komolyabb tisztálkodásra, a vécére közös helyiségbe kell menni, ami a épület derekánál, a lépcsőház két oldalán található.
2: És milyen programokat szoktak szervezni a református szellem, miként jelenik meg itt az idős otthonban?
4: Értem a kérdést, tehát nem vagyunk csak reformátusok számára nyitott otthon, bárkit fogadunk, legyen katolikus, legyen felekezeten kívüli, ateista, missziói területnek látjuk az időseket is, és hát az életet is ehhez rendezzük be. Minden reggel 7:30 egy áhítattal kezdődik az élet. Aki szeretne részt venni rajta, tehát semmiféle erőszak ebben nincsen. Erőszak abban van már, hogy a reggelit meg az ebédet is igével és egy étkezés előtti énekkel kezdjük meg. Ott már az is kell hallja az ígét, aki esetleg önmaga nem ülne be az áhítatra. Nyilván a hétközbeni foglalkozások, programoknak is van lelkisége, közös éneklések többnyire egyházi énekekkel vagy új énekek tanulásával történnek. Ahogy a templomban is említettem, gyakran előfordulnak nálunk gyülekezeti látogatók, akik szintén hozzák a maguk lelkiségét. Rendszeres alkalmak vannak az otthonban, vasárnap istentisztelet, kedden bibliaóra.
2: És ezen túl milyen programok, milyen foglalkozások vannak, úgymond az idősek mivel tudják eltölteni az időt idebent?
4: Minden napra kínálunk valami praktikus dolgot, vagy kétkezi, vagy pedig valami szellemi lehetőséget. A közös filmnézés, a közös torna, a konyhával való besegítés esetleg, ez is egy lehetőség. Van egy kertünk itt a hátunk mögött, nem látszik a rádióban, de annak a kezdeti munkái most már leginkább csak a gyengeség, erőtlenség miatt, de a magvetés, a palántanevelés, ebben még sokan részt vesznek.
2: Intézményvezetőként ön hogyan éli meg, hogy az maga az intézmény 30 éves lett, lelkiekben hogyan csapódik le az önben?
4: Hát ha visszagondolok a 30 év előtti helyzetre és a mostani tapasztalataimmal, akkor örültség volt ebbe beleállni. De Isten tudja, hogy kit mire tud használni, vagy milyen hiányosságokat is ki tud pótolni és kiegészíteni, úgyhogy így történt, hogy annak ellenére, hogy itt vagyok, itt voltunk, Isten mégis meg tudta áldani ezt a helyet, és még jó dolgok is történtek.
2: Jövővel kapcsolatban, ugye itt ma egy alapkövet is elhelyeztek. Ez miről szólt, mi kapcsán helyezték el ezt az alapkövet?
4: Az utóbbi évtizedben, vagy már régebb óta is óriási igény van a demens idősek elhelyezésére. Népbetegségé vált a demencia. Nagyon színes, sokféle, és a családok ezt már önmagukban nem tudják megoldani. Tehát nagyon sok családnak a teherbíró képességét haladja már meg az idősek otthoni ellátása, felügyelete, és ezért akartunk egy demens részt építeni, ami igazán nekik való, az ő speciális kívánalmainak megfelel. Tehát ez volt az alapmotiváció. Emellett persze más részről is van igény. Decemberben 240 körül volt a várakozók száma. Nyilván ezt évről évre megrostáljuk, végig telefonáljuk, és akkor kiderül, hogy hát csak 170-en vannak már.
2: A jövőbeli tervekkel kapcsolatban az új épületrész, vagy az új épület mikorra készülhet el, hogyan fog kinézni, milyen tervek vannak?
4: Jelen pillanatban a tervezők dolgoznak még. Már a vázlatterveket három ízben bemutatták, átbeszéltük, csiszolgattuk, tehát most már a kiviteli terveken dolgoznak, és ha Isten segítés élünk, remélem, hogy 2027 év elején el tudjuk kezdeni a kivitelezési munkákat. Hát a mai korban ezt egy év alatt illik befejezni. Tehát 2027 végén, 28 elején remélem, hogy ki tudjuk nyitni az ajtót.
2: Milyen örömei, milyen nehézségei voltak ennek a 30 évnek, milyen mérföldkövei, de főleg milyen nehézségek, milyen örömök érték itt akár intézményvezetőrat, vagy az itt dolgozókat?
4: Hát a nehézség az mindig az ismeretlenből jön. Úgy indult el az otthon, hogy sem a munkatársaknak, sem nekem nem volt tapasztalatom egy ilyen intézményi létről. Úgyhogy testvérintézményben töltöttünk el egy hetet Budapesten, és ott ismerkedtünk valamennyire azzal, hogy mi is vár ránk. És hát persze korábban is voltak munkatársaim, akiknek nekem kellett megmondanom, hogy mi az előre, mi a dolguk, de sokkal kisebb létszámban. És hát az emberekkel való együttmunkálkodás soha nem könnyű, ezt mindenki tudja. Ebbe is bele kellett tanulni. Úgy szeretni őket, hogy mégse egy szigorú, durva főnök legyek, kiabálós, de azért mégis elérjem azt, amire el akarunk jutni. Ez egy nagy kihívás. Voltak aztán külső kihívások is, ahogy a templomban említettem, a különböző ellenőrzések ránk szakadtak. Volt, amikor jogosan volt, amikor talán túlzott szigorúsággal és ránk figyeléssel éltek a hivatalok. Éppen azért, mert egyházintézmény vagyunk, nem akarok áldozatot játszani, de így éltük meg. Sokféle helyzettel találkoztunk az idősek életében is, akik mind különböző környezetből háttérrel jöttek, őket megismerni, megpróbálni személyes szólóan gondozni, vagy legalább valamennyire úgy igazítani az életkörülményeiket, az infrastruktúrát is, meg az életet is, hogy ez ne egy intézményes, kollégista dolog legyen. Hát ezek nehéz dolgok. Mégis, ha azt érzik, hogy szeretettel történik a dolog, még az is, ha esetleg az ember meg kell mondjon valamit, hogy ez így nem helyes, máshogy csináljuk, tud működni.
2: Dr. Cibere Károllyal, Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatójával folytatom az összeállítást. Milyen szerepet, mit is töltenek be itt az idősek otthona részére, hogyan foglalkoznak vele?
5: Az idős otthon általában és a református egyházban alapvetően három üzenetet hordoz, hiszen nem csak ápol és gondoz és segít szociálisan rászoruló emberek számára, hanem az egyházi intézményeknek mindig van egy két további fontos szolgálata. Az egyik tehát közvetlen a segítségnyújtás azoknak, akik erre van szükségük, de ezzel együtt az, aki református intézményben dolgozik, annak tudnia kell, hogy ez a segítségnyújtás, miután az emberek fájdalmát, szenvedését enyhíti, ezáltal Isten országát is építi már itt ezen a földön, hiszen a minden egyes ápolás, minden egyes segítségnyújtás valójában bizonyságtétel az élő Úrról. És minden ilyen bizonyságtétel ahhoz vezet, hogy minden intézmény egy lelki épületté válik. Tehát, ahogy most letettük az alapkövet, és lesz majd egy csomó beton odaöntve, azok mind holdkövek lesznek, de abban a pillanatban, hogy ez el fog indulni, annak idején majd a szolgálat, reménység szerint néhány év múlva, és ahogy mostani intézményben is folyik a szolgálat, az valójában nem kő és fa, hanem valójában élő kövek épülnek lelki otthonná. Minden református intézmény, amely időseket segít, valójában így biztosít lelki otthont a benne élő idősek számára. A harmadik szintje a segítségnyújtásnak, vagy a szolgálatnak az, hogy a minden ilyen intézmény és minden szeretett szolgálat munka valójában nem csak Isten országát építi ezen a földön, hanem előre mutat a mennyei Jeruzsálemre, mert hogyha itt csökkentjük az emberek fájdalmát, szenvedését, gyászát, és velük osztozunk, és a fájdalmak elhordozásában, azzal mi mindig előre mutatunk a mennyei Jeruzsálemre, ahol már nem lesz fájdalom, nem lesz szenvedés, nem lesz könyv, nem lesz gyász. Tehát a református szeretetszolgálati intézményeknek mindig ez a hármas küldetése van. A konkrét ember konkrét helyzetében helytállni, segíteni, osztozni, közösséget vállalni vele, másodjára Isten országát építeni és bizonyságot tenni a bennünket körülvevő világnak és társadalomnak, a harmadik pedig felmutatni azt az élő reménységet, ami majd a mennyben vár ránk.
2: Főigazgató úr, lelkiekben hogyan éli meg ezt a mai alkalmat, hogy itt a nemesbiki idős otthon a működésének 30. évét töltötte be?
5: Mindenképpen megilletődöttséggel és hálaadással, hiszen egyik oldalról mindig egy fontos dolog, hogyha az Úristen megengedi egy kerekéforduló megérését, az mindig azt jelenti, hogy azzal a kötelezettséget is ad. Azt a kötelezettséget, hogy visszatekintsünk erre az útra, visszatekintsünk arra, hogy mennyi minden változott. Az idősek, akiket segíthettünk, mi magunk, az egyház, a társadalom, minden. Egyedül egy dolog volt ugyanaz, mint akkor, mint most, az Úr. Ahogy én idéztem a köszöntésemben is, Mikás próféta könyvéből, amikor Isten azt mondja, hogy én nagyon sokat változtatok, de én ugyanaz vagyok, ugyanaz maradtam, én változatlan vagyok, és nekünk ez volt a legfontosabb. A másik pedig a hálaadás, hogy mi minden mentünk keresztül ebben a 30 évben, és hogy mi mindent engedett meg Isten, hogy ezekből minden nehézségben, minden megpróbáltatásban elrejtette nem csak a kimenekedést, hanem a gyarapodást, és a növekedést. A harmadik dolog pedig az volt, hogy minden emlékezésben valójában az van benne, hogy láttatni kell azt, hogy ez az intézmény akkor épült a 90-es években, amikor nem volt uniós csatlakozás és támogatás, és nem voltak hazai állami források, idős otthonokra, nem volt működési támogatás, normatív támogatás, és nekünk ma élő szolgálatvezetőknek és szolgálattestvéreknek, ahol már van állami támogatás, és vannak különböző lehetőségek, sokkal nagyobb nyitott tér van az egyházak számára a szolgálat építésére, indítására, működtetésére, mint annak idején. Nekünk mindig nagy-nagy hálával kell emlékezni eleinkre, akiknek nem adatott ilyen kedvező feltételrendszer, mégis a hit bátorságával ők csak két dologra néztek, az egyik a nyomorult ember, a másik pedig Krisztus. És ez a kettő nekik elegendő volt arra, hogy elinduljanak. Nagyon sokat látunk, sok olyan gyülekezetet, sok olyan testvért az egyházban, aki csak a körülményekre néz, csak a habokra, csak a hullámokra, de arra, hogy a csónakban ott van Krisztus, arra nem. Ez az intézmény és ennek az indítása 96-ban pontosan erre utal, hogy ne nézzünk a habokra, ne nézzünk a körülményekre, egyedül a rászoruló emberekre nézzünk, a terheket cipelő, nyomorúságos helyzetben lévő emberekre nézzünk, a akadályozott, nagyon nehezen ápolási, gondozási szükséglettel rendelkező idősekre nézzünk, és Krisztusra.
2: A szeretett szolgálat nagyon sok fajta típusú missziót teljesít, ha mondhatjuk így. Az idősek ellátása mennyivel másabb a többitől, mennyivel különlegesebb, mi mást igényel esetleg?
5: Több szempontból is eltér, vagy különleges, vagy külön hely, inkább úgy mondom, külön helyet igényel, vagy jelöl ki az egyház szeretett szolgálatában. Egész egyszerűen azért, mert a jelenleg diakoni intézmények által ellátott embereknek, ugye 73 ezeren vannak ma, a 148 gyülekezet, és a megyék, kerületek által ellátott emberek száma, ennek fele idős. Ez azt jelenti, hogy amikor a gyülekezetek, vagy az egyház bármely testülete elindul a szociális segítségnyújtásban, az intézményes diakóniai szolgálat építésében, akkor döntően a legtöbb esetben, az esetek túlnyomó részében az idősek iránti elkötelezettség mozgatja. Az idősek iránti szolgálat a legősibb, a leghagyományosabb, a legkomolyabb tradíciókkal rendelkező szolgálat a gyülekezeti diakóniában is, és az intézményes diakóniában is. Nem csoda, hogy amikor elkezdtek nyílni a lehetőségek, akkor a házi gondozás, az idősek napközi ellátása és az idős otthonok szinte robbanásszerűen fejlődtek több ütemben. És így értünk el oda, hogy ma Magyarországon a 60 ezer idős otthoni férőhelyből 6 ezeret református gyülekezetek működtetnek, tehát a teljes idős ellátás 10%-a református egyház által fenntartott, amit csak hálaadással lehet. Utána is olyan nagy felelősséget is jelent, hogy folyamatosan fejlesszük ezeket a szolgálatokat és ezeket az intézményeket, hogy minél jobb és jobb ellátást tudjuk nyújtani. Ezért van megkülönböztetett jelentősége. A másik, ami megkülönböztetett jelentősége van, hogy országosan a 60 ezer férőhelyre 43 ezeren várakoznak. Tehát nincs még egy olyan területe a szociális ellátórendszernek Magyarországon, ahol egyrészt már most jelentős hiányokkal küzd az ellátórendszer, tehát majdnem annyian várakoznak, mint ahányan bent laknak. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly krízis van, hiszen több tízezer, de százezer felül van azonnak az időseknek a száma, hogy semmilyen intézmény ellátást nem kapnak. Tehát a családjuk pedig szinte tehetetlenül küzd azzal, hogy anya vagy apa demens, anya vagy apa gondozásra szorul, szakápolásra szorul, beszorult a krónikus ágyra a kórházban, már szeretnék kipakolni, és akkor hogyan tovább, és napi 5 telefon kapunk. Elképesztő. Svájcban a 100 férőhelyre 184-en várakoznak. Tehát elképesztő már, ami most van. A másik pedig az, hogy ugye elindult az idősödési folyamat Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy kb. 2030-40 környékén egy nagyon komoly akkor nagyon sok, tehát a 70-ben születettek, a Ratkó unokák ugye akkor fognak belépni a 65 éve felüliekbe, az időskorba, és azt követően 40-es években elképesztően nagy demográfiai nyomás fogja az idős rendszert érinteni, és a mai rendszer sem szerkezetében, sem mennyiségében nincs erre fölkészülve. Ezzel az átadóval és ezzel az alapkövetéttel mi ezt szerettük volna jelezni, hogy az egyház már most készül erre az időszakra.
2: Viktorné Kardosarikával, a Nemesbiki gyülekezet lelkészével, tiszteltes asszonnyal folytatom az összeállítást. Ez a mostani alkalom lelkiekben hogyan érinti tiszteltes asszonyt, hiszen ha jól tudom, itt a riport előtt elárulta nekünk, hogy egy-két hónap csúszással szinte az alapításkor itt volt. Miként éli meg ezt a 30 éves időszakot?
6: Az én szívemben is hála van. Sokszorosan. Szerintem majd inkább este, amikor elcsendesedünk, akkor fogjuk ezt jobban átgondolni otthon a párommal együtt, akivel voltaképpen mi együtt dolgozunk, munkálkodunk itt a Szeretet Otthonban. Ő foglalkoztatást szervez az időseknek mentálhigiénés területen. Én pedig az intézménynek a lelkésze vagyok az alapítástól kezdve, de mindig is informálisan működött ez a dolog. Tehát voltaképpen úgy kezdődött, hogy az intézmény vezető Viktor Dániel megfogalmazta az igényt, és ez el is hangzott itt az ünnepségen, hogy ez az intézménynek az alapja, hogy minden nap legyen ige, szóljon az ige a Szeretet Otthonban, és először így felváltva futottunk ki, hamarabb ért oda, vittük a napi igéket, aztán nagyon hamar úgy történt ez, hogy rajtam maradt természetszerűleg. Én boldogan mondom, hogy 30 éve minden hétköznap, minden reggel együtt kezdjük a napot az idősekkel, 7:30-tól van 8-ig reggeli áhítat, kedden van bibliaóra külön, és vasárnap Isten tisztelet, ünnepeinket, hétköznapjainkat párhuzamosan éljük meg, ugyanúgy, mint a gyülekezet. Minden ugyanúgy történik a Szeretet Otthonban, mint a gyülekezetben, annál is inkább, mert amikor ez az intézmény elindult az útján, akkor még nagyon erős hátterű gyülekezeti tagok jöttek Miskolcról, többségében és környékbeli gyülekezetekből. Ez lehet, hogy mára változott egy kicsit, és már nem biztos, hogy mindenki gyülekezetből érkezik, sőt, talán túlnyomóan nem, de ez a hagyomány megmaradt. Nálunk reggel szól az ige a Szeretet Otthonban, és mindig mondom az időseknek, amikor egy kicsit olyan fáradtak, és talán olyan egyforma, úgy tűnhet. Milyen jó, hogy aki kint az utcán közlekedik, elmegy az otthon előtt a járdán, megáll, beszélget a bolt előtt, hiszen átelemben egy kisbolt is található, azt hallja, hogy mi itt énekelünk, és imádkozunk. És lehet, hogy megkérdezi, hogy milyen okuk lehet nekik énekelni, amikor itt az életük végét töltik, azért ezt ki kell mondani, azok, akik ide bekerülnek, kihány esztendőt kap még Istentől, de igenis van a megújuló szeretet felett örömünk minden nap.
2: Ön lelkészként már említette, hogy milyen szerepet tölt be a gyülekezettel, hogyan tudnak itt szolgálni, milyen missziót teljesítenek, a gyülekezet hogyan kapcsolódik be a Szeretet Otthon életébe.
6: Kellett a gyülekezetet érzékenyíteni, talán ezzel kezdem, e felé az ügy felé, vagy a szolgálat felé. Lehet, hogy az is egy terhelt háttere ennek, hogy a szomszédos településen, Helyőbábán egy pszichiátriai otthon működik, egy nagy létszámú pszichiátriai otthon, és a kezdetekben végig suhant azért itt a kisfaluban Nemesbéken a gondolat, hogy majd hasonlóképpen alakulhat itt is a helyzet. Nyilván a helyőbábai történet is teljesen pozitív, tehát az ott lakók is betagolódtak a település életébe, de ha valaki ezt elkezdi, ezt a harangot félrehúzni, szívesen átveszik többségében ezt a hangot. És amikor látták azt, frissen ide került lelkészként 1996 őszén, hogy az én területem teljesen összeír az otthonnal, az én utam az otthonba vezet reggel, és este körülbelül ott fejezem be a szolgálatomat, ők is nyitottak, velem együtt nyitottak az intézmény felé, úgyhogy innentől kezdve az ünnepeinket szeretjük szorosan fűzni egymással, gyülekezet és Szeretet Otthon. Leginkább abban látszik ez, hogy a nőszövetségünk szolgál a Szeretet Otthon felé ajándékokkal, csomagokkal, nagy ünnepekre süteményeket készítenek, talán egy kicsit, hogy segítsék is az otthonnak az életét ezzel, a munkatársaknak az életét, meg hogy legyen hazai íz. Ez nagyon-nagyon fontos. Ha valami a gyülekezetben történik, egy-egy alkalom, vagy meghirdetett programot szervezünk, akkor meg ahogy a mai nap is látszott, az intézményből jönnek az idősek. Ki a saját lábán, kit segítséggel, kerekesszékkel hozunk, de hogy együtt történnek az események is. Ez nagyon fontos dolog. Egy ilyen kicsi faluban nem is lehet másképpen. Hát hogyan is nézne ki az, hogy van egy közel 60 fős intézmény, egy 900 fős település, és hogy a kettő külön mozdul, itt együtt mozdul, és ezért nagyon hálás vagyok.
2: lelkészként hogyan tekint, úgymond mondhatjuk azt, hogy erre a misszióra, hogy az idősekkel foglalkozik, mennyivel másabb, mennyivel különlegesebb, mint mondjuk egy gyülekezetnek egy istentiszteletet tartani?
6: Nagyon sokra tanítottak az idősek engem. Azzal kezdem, hogy, mert a kérdés nyilván úgy arra vonatkozott, hogy én miféle irányból tudok közelíteni, de hogy először azt tapasztaltam meg, hogy én tanultam tőlük. Korban is, tapasztalatban is, bölcsességben is jóval előttem jártak, járnak ma is, és egyszer azt mondta, még a kezdet-kezdetén egy kedves idős hölgy, tele lendülettel, lelkesedéssel szolgáltam közöttük, és azt mondta, hogy könnyű magának, hiszen ma még fiatal, az életét kezdi itt, de mi az életünket fejezzük be itt ezen a helyen is. És akkor úgy megértettem, hogy igen, ők itt állnak ezen a ponton, de hogy ebből kell őket egy ilyen örökkévaló távlat felé kinyitni, és mozdítani, hogy itt vagyunk, nem biztos, hogy ő megy el előbb, lehet, hogy én megyek el előbb. Ha együtt kezdtük a napot, és valamelyikünk már nem itt fejezi be a földi világban, akkor majd odát örvendezünk és találkozunk. Tehát ezt az örök távlatot megnyitni a lelkükben, ez a leghatalmasabb feladat. Nagyon sokszor megtörténik, sőt, külön kérem a munkatársakat arra, ha valakit úgy látnak, hogy elmenőben van az utolsó órákat, akár éjszaka, vagy a nap bármely szakában, szóljanak, hívjanak, odaülök az ágyukhoz, énekelek, az még eljut, imádkozok. Az még lehet, hogy a lelkében ott van, sőt, volt olyan kedves lakunk, aki elmondása szerint is nagyon eltávolodott a hittől. Az egész élete úgy telt, hogy volt egy gyerekkori elindulás, egy nagy varga betű, és a végén ide kanyarodott vissza szeretett otthonba. És milyen különleges volt együtt mondani az úrvacsora szereztetési igéjét. Honnan jött ez vissza az ő lelkében, amikor törlődött 60-70 év, és most mégis az élete végén velem együtt mondta, hogy az Úr halálát hirdessük, amíg eljövend. Különleges élményeket ad Isten megélni, ezeken keresztül az én lelkem sokat erősödik.
1: Kedves hallgatóink, 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbiki Bétel Református Szeretetotthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó istentiszteletet tartottak. Az alkalmon készült összeállításunk a riporter Sütő Dávid Pellé volt.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, tájak, színek, hangulatok, ezzel a címmel nyílt Mezeini Tóbiás Valéria kiállítása Nyéklátházán az Egri Szepesi Kastélyban június 11-én. A helyi születésű alkotó festményeiből rendezett tárlat a festőnő bemutatkozásának második fejezete. Két évvel korábban az alkotó nagy meglepetést szerzett az első tárlatával. A mostani kiállításon akrilképeket láthatnak az érdeklődők, amelyek elsősorban a szeretett szülőváros vízpartjának egyes részeit, valamint jellegzetes afrikai formákat, színvilágot ábrázolnak. A tárlat június 25-ig látogatható. A kiállításról Mezeini Tóbiás Valériával beszélgetünk. Június 11-e és 25-e között látogatható Mezeini Tóbiás Valéria kiállítása Nyéklátházán az Egri Szepesi Kastélyban. Őt köszöntöm, az alkotót köszöntöm műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Még mielőtt erről a tárlatról szólna részletesebben Valéria, azt szeretném kérni, hogy néhány gondolatban szóljon nekünk arról, hogy mi indította erre az útra, hogy olyan alkotásokat készítsen, amelyeket másokkal is megoszt.
2: Mindig szerettem rajzolni, festeni, iskolába is nagyon jó munkákat csináltam, a rajztanárnőm éreztem, hogy figyel engem. Aztán ez el is felejtődött, mert jött a középiskola, a munka, a család, és elfelejtkeztem erről. 2020-ban a Covid járvány alatt nagyon unatkoztam, bezárva éreztem magam, és akkor elkezdtem magamtól rajzolni, festeni, levettem a falról egy képet, lerajzoltam, meg ki is festettem, újságban láttam ilyen szép gyümölcsöket, csillogtak, azt is megcsináltam, és egy rokonom meglátta a munkámat, és azt kérdezte, hogy ki csinálta ezt. Hát mondtam, hogy én csináltam. Azt mondja, itt tudsz festeni? Nem, én csak lemásoltam ezt, nem gondoltam, hogy ez olyan nagy dolog. És akkor ő azt mondta, hogy azonnal iratkozzak be egy festőművészhez, és akkor beiratkoztam a Nagy Krisztián festőművészhez, és a Kínva Akadémián tanultam évekig.
1: Mik voltak ennek a tanulási folyamatnak a lépései, vagy mi az, amiket itt sajátított el, azon a tehetségen túl, ami már így, ahogy hallhattuk, gyermekkorától megvolt önben, csak ugye még nem került felszínre, és itt annyit hagyosszak meg hallgatóinkkal, hogy a beszélgetésünk előtt néhány képet láthattam az ön alkotásai közül, és meg kell, hogy mondjam hallgatóinknak, hogy Valéria nagyon szerényen nyilatkozott most erről a tehetségéről, hiszen csodálatos alkotásokat láttam, apró részletekig kidolgozva. Mi az, amit a tehetséghez itt kapott?
2: Itt nekem azt tetszett itt a Nagy Krisztián festőművésznél, hogy olyan erőt adott, olyan nyugalmat adott, és olyan lendületesen festett, és úgy megnyugtatott, hogy nem baj az, ha elrontjuk, majd ki fogjuk javítani. Én annyira jól éreztem magam az egész tanulás alatt, és akkor rájöttem, hogy ez a nekem való. Olyan jó volt rajzolni, olyan jó ráállt a kezem a rajzolásra, élveztem a színeket, sok mindent tanultunk, színkeveréstől kezem, sok mindent, és engem ez nagyon elbűvölt. Akkor nagyon beleszerettem.
1: Ugye a mostani kiállítás címe Tájak, színek, hangulatok. Hogyha szólhatunk azokról az eszközökről, módszerekről, arról a stílus irányzatról, amelyet a legszívesebben alkalmaz, illetve azokról a területekről, amelyeket megfestve, megrajzolva, különböző művészeti területeken kifejezve megoszt.
2: Az impressionista stílusához hozzám a legközelebb, mert nagyon szeretem a természetet, és szeretem festeni a zöld tájakat, a napfényt, a csillogó vizeket, a madarakat, ezt szeretem a legjobban. Portrét is festettem, de inkább a természetet szeretem lefesteni.
1: És ugye ez nem az első kiállítása itt Nyéklátházán, ahol él. Két évvel ezelőtt is meg tudta mutatni itt az érdeklődőknek, hogy miket készített.
2: Ez úgy történt, hogy a nyíklátházi Tóth Balázs polgármester úr biztatott, látta a képeimet, és az akkori művelődési ház igazgató Spitzmüller Zita engem felkarolt, és 2024-ben rendezett nekem egy nagyon csodálatos kiállítást. Nagyon meglepődtem, mert nagyon sokan eljöttek, és örültem neki, hogy a kis közösségnek tetszett a munkám, nagyon jó sikerült a 2024-es kiállítás.
1: Ugye Nyíklátházán él, néhány gondolatot azzal kapcsolatban szabad megkérdeznem, hiszen talán az alkotásaiban is megjelenik a városa. Hogy igen. Milyen kötődése van, hogy mit jelent az ön számára Nyíklátháza?
2: Nyíklátházán születtek a szüleim is, én is, és hát persze, hogy ide kötődök. Nyíklátháza nagyon gyönyörű, szép hely, gyönyörű tavaink vannak, azt is lefotóztam, arról is csináltam képeket. Hát ide köt minden tulajdonképpen a családomon keresztül, de szeretem is Nyíklátházát.
1: És ha már család, a család támogató szerepéről, ha szólna?
2: Hát igen, hát a családom azt mondta, hogy nagyon büszke rám, úgyhogy nekem ennyi elég. Mindenkinek festettem egyénileg külön képet, úgyhogy mindenkinek nagyon tetszett, és örülök neki, hogy itt hátam mögött állnak.
1: És akkor, hogyha még szólhatunk picit az alkotás folyamatáról, amíg megszületik az ötlet, hogy épp milyen formában is mit örökít meg, illetve hogy maga az alkotás folyamatát hogy éli meg, mit jelent az ön számára?
2: Amióta tanultam festeni, rajzolni, azóta teljesen másképp látom a világot. Szóval másképp látom a színeket, a tájakat, látom magam előtt, hogy mit kellene lefesteni, mit kellene rajzolni, mi mutatna jól, milyen színt csinálnék, hogy keverném. Már reggel néha azzal kelek, hogy mit fogok festeni, hogy fogom kezdeni.
1: Ez már a mindennapok részét képezik?
2: Hát nem egészen mindennap, de majdnem. Nagyon belemerültem, úgyhogy nagyon szeretem csinálni. Nem azt mondom, hogy nem csak az, hogy hobbi, hanem annyira kikapcsol, és annyira tulajdonképpen fel is dob, mert elbűvöl engemet az, hogy a végén, akkor nem látom, amikor festek, de a végén veszem észre, hogy ez tényleg jól sikerült. Akkor nem veszem észre, úgy belemerülök.
1: Aki ellátogat a kiállításra, milyen alkotásokkal találkozhat itt 2026-ban?
2: A impressionista képek mellett most nagyon megtetszett nekem a Afrika világa, és most olyan képeket is csináltam, ezeket a gyönyörű színeket nagyon szeretem festeni, nagyon szépek lesznek, és lesz egy-két portré is, amit utólag festettem.
1: És hogyha visszatekintünk, vagy picit visszaidézzük az első kiállítást, illetve visszatekint azokra a visszajelzésekre, amelyek azután érkeztek önhöz.
2: Az azért volt nagyon érdekes, mert senki nem ismert, tehát nem tudta senki, hogy festek. Én nem készültem a kiállításra, engem felkaroltak, én nem készültem erre, és nagyon meglepődtek, csodálkoztak rajta. Ezt a gyönyörű zöld, aranyló zöld tájakat festem, én keverem a zöld színt is, és a gyönyörű antik keretekben volt mind. Annyira jól sikerült, annyira jól össze volt válogatva, olyan jól nézett ki egy fehér háttérrel a képek, hogy a meglepetés erejével hatott. Úgyhogy nagyon sokáig emlegették. Na, jól sikerült, szép volt.
1: Most hány alkotást láthatnak az érdeklődők?
2: 20-nál több képet fogok kitenni, mert a kastély nagy, két teremben lesz, és meg szeretném mutatni a régi képeket is, az újakat is, mert különlegesek lesznek, érdekesek. Remélem, hogy fog tetszeni.
1: Ugye ön több évtizedig más munkakörben dolgozott, és így néhány évvel ezelőtt igazából mondhatjuk, hogy hobbiból indulva, elvégezve aztán ezt az iskolát, amatőr művészként készítette most ezeket az alkotásokat. Milyen gondolatok vannak önben azzal kapcsolatban, hogy mit adhat akár az ön munkája egy másik embernek, illetve a művészeti alkotások által, amiket megtekintünk, vagy meghallunk, ugye, hiszen különböző művészeti ágak vesznek körül minket a mindennapokban, hogy ez mit tehet hozzá egy ember életéhez, lelki világához?
2: Nekem örömöt, kikapcsolódást ad ez a festés, és azt is mondhatom, hogy megnyugvást, és én ebbe kifejezem magam, és nagyon jól érzem. Jól érzem magamat lelkileg is. Hát remélem, hogy másoknak is adok örömöt, jó érzést, pozitív érzést, és ha nem is úgy látják a képeket, ahogy én, de én annak is örülök, ha eljönnek, megnézik, ha tetszik, ha véleményt mondanak, ha jól érezzük magunkat, Nyíklátházán egy kis közösségbe, közösség van, ahol összetartás van, és én nagyon örülök neki, hogy meglátogatnak és megnézik.
1: Én kívánom, hogy minél többen lássák ezt a kiállítást, és hogy nagyon sokaknak tudjon örömöt okozni azáltal, hogy meglátogatják ezt a tárlatot, és köszönöm szépen a beszélgetést, és önnek pedig azt kívánom, hogy további számos alkotást készítsen, ami önnek, családjának is, és a nagy közönségnek is lehetőség szerint a későbbiekben is sok örömöt okoz.
2: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink, június 25-ig látható Mezeini Tóbiás Valéria kiállítása Nyéklátházán, az Egri Szepesi Kastélyban. Az elmúlt percekben az alkotóval beszélgettünk.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Szeptemberben állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, ezt Magyar Péter kormányfő nyilatkozta egy interjúban. A miniszterelnök elmondta, mégsem nyújtják be a jövő héten a parlamentnek a hivatalról szóló javaslatot, hanem előtte társadalmi egyeztetésre bocsátják az erről szóló törvénytervezetet. A miniszterelnök várakozása szerint viszont nyár végére létrejöhet az új szervezet. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz a június 20-án induló nyári főszezonban, mint eddig. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba, annak érdekében, hogy minél többen választhassák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is. A tájékoztatás szerint sűrűbben járnak majd a Balatonhoz és a tó környékén az autóbuszok is, de a főszerepet idén is a Flirt, valamint a KISZ motorvonatok játsszák majd a balatoni közlekedésben. A Tópart Express, a Katica Interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Ezek a járművek kényelmesek, akadálymentesen használhatók, sűrűn közlekednek, így a legmegbízhatóbb módon juttatják célba az utasokat. A tó körül idén is közlekednek a népszerű éjszakai bagolyvonatok. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással. A menetrendi keresőkben piktogramok jelzik, mely járatokat ajánlják a kerékpáros utasoknak, a legnagyobb kerékpárkapacitású vonatokon pedig diákmunkások segítik a bringák fel- és lerakodását. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A cukorbetegség okozta látásromlás és vakság 90%-a kezelhető, ha időben szemorvoshoz kerül a beteg, mondta Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatója az Összefogás a látás megőrzéséért című konferencián Budapesten. Nagy Zoltán Zsolt hangsúlyozta, Magyarországon évente közel 1000-en veszítik el látásukat cukorbetegség miatt. Ezen felül további 20-30 ezer embernek van kezelendő diabéteses makula ödémája. Megfelelő szűréssel, egészségtudatos hozzáállással sok minden megelőzhető lenne. A betegeknek, hozzátartozóknak és intézményeknek közösen kell fellépniük a helyzet javítása érdekében. Az igazgató rámutatott arra, hogy kevés nyilvános diskurzus folyik a látás értékéről, pedig a látásromlás komoly károkat okoz az ember életében. Beszűkíti az emberi kapcsolatokat, a munka és rekreációs lehetőségeket, hosszú távon társadalmi elszigeteltséghez, depresszióhoz vezethet. Nagy Zoltán Zsolt közölte, a szakpolitikának döntéseket kellene hoznia ezen a területen többletfinanszírozásra, országos diabétesz szűrőprogramra, telemedicinális hálózat szervezésére van szükség, meg kell teremteni a szervezeti és műszeres infrastruktúrát a szűrésekhez és terápiákhoz. Székházában rendezett fotókiállításon mutatja be az Ökumenikus Segélyszervezet a menekültekért végzett 35 éve tartó munkáját a Menekültek Világnapjához kapcsolódva. A 35 éve a menekültek mellett az azonnali segítségnyújtástól az integrációig című kiállítás bemutatóján a szervezet elnöke Gáncs Kristóf kiemelte, az Ökumenikus Segélyszervezet elkötelezett abban, hogy Magyarország védelmet és humanitárius segítséget nyújtson azoknak, akik erre rászorulnak.